A Norvég Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenye következik, amelyen elsőként József Miszlivecsek Ádúr szimfóniája hangzott el. Ez a komponista 1737-ben Prágában született, de pályája nagy részét Itáliában, Rómában töltötte el. Művészi pályája előtt Molnár mesterséget tanult, aztán szakított a családi mesterséggel és a zenének szentelte magát. Az Il Boemo, vagyis az isteni cseh néven vált ismerté Itáliában. A San Carlo színházban, Nápolyban bemutatott operája hozta meg számára az átütő sikert. Halljuk Ádúr szimfóniáját.

József Miszlőcsek Ádur szimfóniáját játszotta a Norvég Rádió zenekar. A komponistának volt egy nagyon fontos kapcsolata, ugyanis Mozart személyesen ismerte őt, sőt, nagyra becsülte a zenéjét. Következik Mozart hangverseny áriája. Ó, én szerencsétlen, hol vagyok?

Mozart 369-es köhőjegyzékszámú hangverseny áriája hangzott el, előadta a Mari Eriks, Moon és a Norvég Rádió Szimfonikus Zenekara. 40-nél valamivel több olyan ária kompozíció maradt fenn Mozart életművéből, ami nem opera részlet, hanem különálló alkotás. Franz Xaver Dussek Hádor szimfóniája következik.

Franz vagy Franciszek Xaver Dusik H-dur szimfóniája hangzott el a Norvég Rádió zenekar előadásában. Rendkívül híres előadónak tartották egyébként Dusikat egykoron. Most ismét egy Mozart hangverseny áriát hallgatunk meg, a címe Lángoló szerelmem.

Mozart Lángoló szerelmem című hangverseny áriáját énekelte Marie Eriksmoen, és a Norvég Rádió Szimfonikus Zenekara kísérte az énekművészt. Jan Vaclav Voržišek nevét nem nagyon ismerik, ő volt az első, aki egyes zeneműveit Empromptu címmel látta el. Tőle a D-dur szimfóniát hallgatjuk meg.

Vorzsisek Dídur szimfóniáját játszotta a Norvég rádiózenekar. A cseh zeneszerző kiváló zongorista volt, és rövid élete ellenére a cseh romantika egyik fontos úttörőjévé vált, 34 évesen halt meg Bécsben tuberkulózisban. Most Bach muzsikája szól Mozart átdolgozásában.

Bach 883-as jegyzékszámú G-moll adagio és fuga című zeneművét a Leopold vonós trió játszotta Mozart átdolgozásában. Maradunk a salzburgi mesternél, a G-moll vonós ötöst hallgatjuk meg, ami a köhő jegyzékben az 516-os sorszám alatt található.

Mozart 516-os jegyzékszámú G-moll vonós ötösét Pinchas Zukerman, Jessica Linebach, Jethro Marx, Danny Deacon és Amanda Forsyth adta elő. Mozart, amikor ezt a zenét komponálta, leírta, hogy sohasem alszom el anélkül, hogy ne gondolnék rá, bármilyen fiatal vagyok is, másnap talán már nem leszek többé. 4 óra van.

Carl Philipp Emanuel Bach magnifikátja következik norvég muzsikusok előadásában. Kumlos Katalint idézem. Az utóbbi pár évtized Carl Philipp Emanuel Bach reneszánsza mintegy 200 éves késéssel ismeri fel a szerző zenetörténeti jelentőségét, és ez a felismerés még csak kezdeti stádiumban van, hiszen Carl Philipp Emanuel Bach életművének csak egészen kis hányada ismert mind a mai napig. Ez a Bach fiú egyébként a második volt a sok-sok Bach gyerek között. Wilhelm Friedemann volt az első, a legismertebb, Karlt hamburgi Bachként emlegették.

Carl Philipp Emanuel Bach Magnifikátját Linda Övrebő, Anna Einarsson, Anders Dahlin, Johannes Manoff, az oszlói kamarakúrus és a Norvég rádiózenekar adta elő Alessandro De Marchi vezényletével. Mostanában egyébként már azért szerencsére sokkal több Emanuel Bach zenét hallunk. Schumann fiszmonszonátája következik.

Robert Schumann Fismol szonátáját Martin Helmchen játszotta. Egyetlen szívből fakadó kiáltás utánad, így jellemezte Schumann Klárához szóló ajánlásában a most elhangzott csodálatos zongoraművet, amelyen vagy 3 évet dolgozott. Mihály Glinka D-dur nyitányát halljuk.

Glinka Dédúr nyitányát a Szlovák Rádió pozsonyi zenekara játszotta. Glinka jómódú szülők gyermeke volt, ezernyi alkalma nyílt az olvasásra, művelődésre, rengeteget utazhatott, és így megismerte kollégáit kontinenszerte. Carl Friedrich Abel Émol szonátája következik.

Karl Friedrich Abel Émol szonátáját Maddalena del Gobbo és az Accademia Bizantina adta elő. Abel nagyon sok szimfóniát írt, ezek közül egyet a gyermek Mozart Londonban lemásolt, és a mű bekerült a Mozart opuszok közé tévesen. Alfredo Casella zeneműve következik, Siciliano és Burlesca.

Alfredo Casella, Siciliano és Burleszka című zeneművét hallottuk az elmúlt percekben Kathleen Rudolph és Rena Sharon előadásában. Casella nem is akart szabadulni a múlt sokra kötelező hagyományaitól, nagyon tisztelte elődeit. Egy ismeretlen zeneszerző dala következik.

Egy ismeretlen zeneszerző Daphne című dalát hallottuk, Angharad Griffith Jones énekelt. Remélem nyugalomban telt, telik éjszakájuk. Bartók Béla román népi táncait halljuk most a Notturnóban Arthur Wilner átdolgozásában. Bottánc, braul, topogó, bucsumi tánc, román polka és aprózó.

Bartók Béla román népi táncait Arthur Wilner átdolgozásában a Cameristi Italiani adta elő. Bartók azt írta, hogy életem céljának tekintem, hogy folytassam és befejezzem a román népzene tanulmányozását legalább Erdélyben. Domenico Scarlatti F-moll szonátáját játssza most Louis Schwitzgebel.

Louis Schwitzgebel játszotta Domenico Scarlatti F-moll szonátáját. Kedves hallgatóink, utolsó muzsikánk ma Csajkovszki diótörő szvitje, Markus Steinert átdolgozásában a kölni rész fúvós együttest halljuk, én pedig elbúcsúzom önöktől Katona Márta és Pap Sándor nevében is, Németh Attilát hallották.

0: A Notturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Ma dönt a bíróság Hankó Balázs letartóztatásáról. A rendőrség alá került a terrorelhárítási központ. Folytatódik a kellemes, őszi idő. Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Nagy Zsombor. Elrendeltesezték Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség hűtlen kezelés miatt kezdeményezte Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. Az indítványról a nap folyamán dönt a Kecskeméti járásbíróság. Részben már feltárt ügyeket vont magához a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, jelentette ki a szervezet elnöke az ATV-ben. Unger Anna azt mondta, a hozzájuk érkező ügyészek és Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes ezeket az ügyeket jól ismerik. Mindegyik a magyar politikai korrupció egy-egy tipikus esete. Jelenleg a parkfenntartási ügyet, a Volánbusz ügyet, a vízumbizniszt és a már megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatal költéseit vizsgálják. A további esetek kiválasztásánál fontos szempont lesz, hogy elévülési határon belüli ügyekkel foglalkozzanak, ahol még vannak vagyonbiztosítási lehetőségek. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnt. A belügyminisztérium szerint a változtatás célja az egységesebb és hatékonyabb működés. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait a TEK, objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. A GDP arányosan az úthálózatra fordított költésben Magyarország uniós éllovas, de az utak 43%-a rossz állapotú, állapította meg legfrissebb elemzésében a GKI Gazdaságkutató ZRT. Magyarország 1871 kilométeres autópálya kapacitása meghaladja Csehországét, Szlovákiájét vagy Ausztriájét. Az ország az elmúlt 16 évben a GDP 1,1%-át fordította közúti infrastruktúrára. Ahhoz azonban, hogy az úthálózat legalább a megfelelő állapotot elérje, több mint 9300 milliárd forintra lenne szükség. A meleg és a száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegy alján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a terméskiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanács elnöke. A szárazborok alapanyagának jelentős részét már betakarították. A termelők egy része most már az édesborokhoz szükséges alapanyagra vár. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszú képződés ebben az évjáratban. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ami új negatív rekord lenne. Ma is napos, száraz idő lesz. A szél napközben helyenként megélénkül, Sopron térségében erős széllökések is előfordulhatnak. Délután 22-27, késő este 9-15 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes, őszi idő.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló.
1: A hangverseny különlegességek adásában Yehudi Menuhin hegedül. A világhírű hegedűművésznek köszönhetően ünnepeljük 1975 óta, október 1-én, a Zene Világnapját, amely mindenkihez szól, aki szereti a zenét. Most két archív felvétellel emlékezünk nagyszerű alakjára, Oldöbrőből és az Erkel Színházból. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Ünnepeljük együtt a zene világnapját. Élőben szól a muzsikáló délután az Óbudai Társas Körből. Az esti koncert és a klasszikus és jazz pedig a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Emlékezzünk a zene legnagyobb alakjaira, töltődjünk varázslatos muzsikákkal. Tartsanak velünk ma 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat a Zene Világnapján, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Erdős Béla nevében is. A mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Malvin nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. A Malvin germán eredetű jelentése a jog barátja. Hozzászólhatnak a műsorhoz SMS-ben a 0630-3030-160-as számon, vagy pedig e-mailben a muzsikálóreggel@radio.hu e-mail címem. A zenehallgatást ma reggel Georg Muffat Nobilis Juventus című művével kezdjük, a nyitányt játsza az El Gran Teatro del Mundo.

Georg Műfát Nobilis Juventus című művéből a nyitányt játszott az El Gran Teatro del Mundo. Franz Schubert lesz a következő zeneszerző, tőle pedig a hetedik szimfónia, a nagy C-dur harmadik tétele hangzik el, amelyet a szerző életében egyébként nem is mutattak be. Több mint 10 évvel Schubert halála után Robert Schumann bukkant rá a partitúrára a zeneszerző testvérénél, Ferdinandnál, majd elküldte Lipcsébe Mendelssohnnak, és ő vezényelte az első nyilvános előadást 1839-ben. Később Schumann a mű mennyei hosszúságáról írt. Most a harmadik szkercó tételt halljuk, tehát a bécsi filharmonikusokat pedig Kertész István vezényli.

Ez volt Franz Schubert nagy C-dur szimfóniájának harmadik szkercó tétele, a bécsi filharmonikusokat Kertész István vezényelte, hogy a Falconban hetedik szimfóniát mondtam a régi számozás szerint valóban hetedik, de elég nagy a káosz, hogy így mondjam, a Schubert szimfóniák számozását illetően ugyanez a mű szerepelhet 7., 8., sőt 9. szimfóniaként is. Talán ma a legelterjedtebb a koncertgyakorlatban a 9. szimfónia, de a régebbi Deutsch jegyzékben 8., és más rendszerekben 7. A nemzetközi ilyen internetes zenei könyvtár, az IMSLP is külön jelzi ezt a háromféle számozást. De a lényeg az, hogy ugyanerről a nagy C-dur szimfóniáról van szó, amelyet a bécsi filharmonikusok játszottak most ezen a felvételen Kertész István vezényletével. Hallgassák meg Jean Sibelius 6 empromptüje közül a numero 6-ost, az E-dur hangneműt, Leif Ove Andsnes játszik zongorán.

Jean Sibelius hat empromptüje közül, a hatodikat az E-dur hangneműt játszotta Leif Ove Elsnes zongorám. Következzen most egy rövid filmzene, a Nagy szökés című 1963-as filmből hangzik el most egy induló, a zeneszerző Elmer Bernstein, a prágai filharmonikus zenekart pedig Paul Bateman vezényli.

0: A Nagy Szökés című 1963-as filmből az indulót játszotta a prágai filharmonikus zenekar Paul Bateman vezényletével. A zeneszerző Elmer Bernstein volt. Egy perccel múlt fél hét.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat október 1-én, amely természetesen a zene világnapja, erről ma még sokat lesz szó, de előtte hadd emeljem ki, hogy ma van Lisieux-i Szent Teréz ünnepe is, aki francia kármelita szerzetes nővér volt, a külföldi missziók egyik védőszentje. Vissza most a zenei évfordulókhoz, illetve kezdve a zene világnapjával, a Nemzetközi Zenei Tanács 1975-ben rendezte meg először október 1-én Yehudi Menuhin kezdeményezésére. A célja kezdettől az volt, hogy a zene minél több emberhez eljusson és erősítse a kultúrák közötti kapcsolatot. Hát ezen dolgozunk mi is itt a Bartók Rádióban. Emellett október 1-e az idősek világnapja és nemzetközi kávénap is, illetve ezen kívül egy sor világnap esik a mai napra, amiket most nem sorolok végig, inkább a zenei évfordulókra térünk át. 161 éve született Paul Dukas, 1865-ben a bűvészinas szerzője, mindig vitta, hogy ő Dukas vagy Dukas, hát görög felmenőkkel Dukasnak lenne helyes ejteni a BBC kiejtési kalauza szerint, de a franciák is Dukának mondják, úgyhogy maradjunk a Dukánál. 123 éve Vladimir Horowitz született, 127 éve Bárdos Lajos, Kodály növendéke, a magyar kórus élet meghatározó alakja, 119 éve Pártos Ödön, magyar születésű brácsa művész és zeneszerző, 1927-ben, tehát 99 évvel ezelőtt pedig Kurtág Márta zongoraművész Esztergomban született. S távolabbi időpontokban 302 éve Giovanni Battista Cirri, olasz csellista zeneszerző, 382 éve pedig Alessandro Stradella. Most folytassuk a zenehallgatást Mozart zenéjével. D-dur divertimento első tételét játssza a Liszt-Ferenc Kamarazenekar, a hangversenymester Rolla János.

Ez volt Wolfgang Amadeus Mozart, 136-os köhögjegyzőszámú D-dur divertimentójának első tétele a Liszt Ferenc kamarazenekar előadásában, a hangversenymester Rolla János volt. Ma, október 1-én ünnepeljük ugye a zene világnapját, amelyet Yehudi Menuhin kezdeményezésére tartunk minden évben. A mai délutánon is sok programmal készül a Bartók Rádió, nem is a Bartók Rádió stúdiójából hangzik majd el a muzsikáló délután, de erről majd egy kicsit később. Szeretném a hallgatókat is megkérdezni, hogy mit jelent önöknek a zene hallgatás, vagy akár a zene előadása, hiszen tudom, hogy sok hallgatónk játszik, vagy énekel kórusban, esetleg maga is komponál. Írják meg nekünk, hogy mit jelent önöknek a zene hallgatás az életükben. Most Johannes Brahms első és második magyar táncát hallgatjuk meg a londoni szimfonikus zenekartól, vezényel Némely Ervi.

Johannes Brahms első és második magyar táncát a londoni szimfonikus zenekar játszotta, vezényelt Némely Ervi. Köszönöm szépen azoknak, akik küldtek választ arra, hogy mit is jelent a zene. Egy kedves törzshallgatónk írja, hogy a mindennapi rutin része, anélkül, hogy fásultá tenné, sőt. Köszönjük szépen. Illetve Zsuzsanna írja egy hosszabb levél, de szerintem nagyon érdekes gondolatot vett fel benne. Azt mondják, folyton meg kell szeretetni a zenét az emberekkel. Gondolom, ezzel a komoly zenére gondolnak, de mi van, ha az a megáltalkodott gyerek, fiatal, majd felnőtt ember ragaszkodik egy teljesen másfajta zenéhez, és az Istennek se akarja még csak meghallgatni sem, amit szülei, kollégái, barátai ajánlanak neki. Az az érzésem, nem lehet ezt erőltetni, valakiben vagy megvan egy érdeklődés más utak iránt, vagy nincs. A zene világnapjára senki nem fog hasra esni se Bartóktól, zárójel következik, na Bartóktól meg pláne nem, és akkor még nem is beszéltem Wagnerről, mert ezek nagyon nehezek, ha már van egy másfajta érdeklődése. Szóval nem ettől függ, higgye meg. Köszönöm szépen az e-mailt, ez nagyon jó gondolatokat ébreszt, és valóban, hát hála Istennek, hogy sokfélék vagyunk emberek, és sokféle zene is létezik. Ízlések és pofonak erre szokták menteni, ez szerintem így szép, és valóban hihetetlenül értékes, akár pop, rock, meg mindenféle más zenék vannak, hova tovább akár említhetnénk, akár vannak nagyon minőségi elektronikus zene gyártók, készítők, vagy akár rapperek, szóval minden műfajban megvan, azt hiszem, a legmagasabb színvonal iránti vágy is, meg nagyon jó számok. És így is van rendjén, hogyha különböző emberként különböző zenéket szeretünk, bár az az érzésem néha, hogy aki sokszor fiatalként szeret valami nagyon vad műfajt, az idő előre haladtával egy kicsit lecsendesedve néha bebeül egy komoly zenei koncertre, mert lehet, hogy nem ugyanazt esik jól hallgatni mondjuk 16 évesen, mondjuk egy punk rock zenekart, meg aztán 66 évesen, vagy akár 76 évesen, úgyhogy ezért változunk az évek során, és a komoly zene pedig olyan fajta gazdagságot tud adni az ember akár gondolatainak, életének, amiről szerintem nagyon nagy kár lemaradni. Ez bizonyítja most Johann Sebastian Bach zenéje is, a muzikális ez Opfer, vagy a zenei felajánlás. Egy triószonáta második tételét játszom most Gyöngyösi Zoltán fuvolán, Hadadi László oboán, Lakatos György fagotton és Dobozi Borbála csembalón.

Johann Sebastian Bach muzikális az Opfer című művéből egy triószonáta második tételét játszotta Gyöngyösi Zoltán, Hadadi László, Lakatos György és Dobozi Borbála. Közben érkeznek a hozzászólások. Egy hallgatónk Béla azt írja, hogy én 63 éves vagyok, és ugyanúgy szeretem a Kraftwerket, Wagner Ringjét és a ska zenét is. Egyetértek. Köszönöm, köszönjük szépen. Mihály pedig azt írja, hogy szellemi táplálék, ugye a zene világnapján beszélgetünk, mint az irodalom vagy más művészeti ág. Szellemi igényesség és fejlődés, kultúra kérdése, nélküle csak eléheznénk. Köszönjük szépen. Folytatjuk még, de most következzen a már említett Bartók Béla 15 magyar parasztdalából a régi táncdalok Kocsis Zoltán előadásában.

0: Ez volt a régi táncdalok tétele, Bartók Béla 15 magyar parasztdala közül Kocsis Zoltán előadásában. Még egy hallgatói üzenetet hadd osszak meg, azt írja nekünk Betty. Mi számomra a zene? A lelkemnek olyan, mint a testemnek a víz és a levegő. Zene nélkül olyan, mintha sivatagban lennénk. A zene az életem, a lelkem tápláléka. Köszönjük szépen. 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: Ma dönt a bíróság Hankó Balázs letartóztatásáról. Ma kezdődik a reformáció hónapja. Folytatódik a kellemes őszi idő. Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Nagy Zsombor. Elrendelte a bíróság Sesták Miklós letartóztatását. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert, 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség hűtlen kezelés miatt kezdeményezte Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. Az indítványról a nap folyamán dönt a Kecskeméti járásbíróság. Részben már feltárt ügyeket vont magához a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, jelentette ki a szervezet elnöke az ATV-ben. Unger Anna azt mondta, a hozzájuk érkező ügyészek és Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes, ezeket az ügyeket jól ismerik, mindegyik a magyar politikai korrupció egy-egy tipikus esete. Jelenleg a parkfenntartási ügyet, a Volánbusz ügyet, a vízumbizniszt és a már megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatal költéseit vizsgálják. Hosszú idő után ismét összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, jelentette be a miniszterelnök. Fontos stratégiai kérdésekben állapodnak majd meg Karácsony Gergely főpolgármesterrel Budapest és az egész ország érdekében. A kormányfő szerint a főváros fejlődésének alapja a kormány és a városvezetés együttműködése. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEKA nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait a TEK, objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Ma kezdődik a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében országszerte tartanak programokat. A nyitó ünnepség a deáktéri evangélikus templomban lesz. Az ünnepi hónap október 31-én a reformáció emléknapján zárul. Több százan vettek végső búcsút Deák Bél Gyulától a kőbányai új köztemetőben. A többi közt Artisius és Máté Péter díjjal kitüntetett blúzénekest, a családtagjai mellett zenésztársak, barátok és rajongók kísérték utolsó útjára. Deák Bél Gyula szeptember 17-én 78 évesen hunyt el. Végül az időjárásról. Folytatódik a napos, derült idő, eső nem lesz, a szél helyenként megélénkül. A reggeli 2-14 fok után, napközben 22-27 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A kortárs amerikai zene legendája Steve Reich idén ősszel ünnepi 90. születésnapját. A Liszt ünnepen az új zenére specializálódott London Sinfonietta szólaltatja meg darabjait. A reprezentatív koncerten az életmű több korszakából hangoznak el művek, olyan Magyarországon ritkábban előadott darabok is, mint a New Yorki utcák atmoszférájából ihletett City Life, vagy a Radiohead együttes néhány dalát újra gondoló Radio Rewrite. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
4: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongoraművész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. cifrafesztivál.hu.
5: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Itthon nincs munkám.
7: Nekem meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
8: A Cinefest közönségdíjas filmje.
9: Az akarok lenni, aki voltam. Azt akarom visszakapni.
10: Azt már nem fogod.
8: Főszerepben Fűr Anikó és Vilmányi Benett.
11: Mami, táncolunk?
8: Mami Blue. A mozikban.
3: A hamburgi Elbphilharmonie Orchester Liszt és Ravel művei mellett Brahms grandiózus második zongora versenyét adja elő a Liszt ünnepen. Az egyik legösszetettebb zongora verseny ősbemutatója egykor Budapesten volt. A szólót maga a zeneszerző játszotta. A Műpában a norvég sztárzongorista Leif Uwe Ansnes a hamburgi együttes vezetőkarmesterével Alan Gilbertel karöltve adja elő. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. A hangverseny különlegességek adásában Yehudi Menuhin hegedül. A világhírű hegedűművésznek köszönhetően ünnepeljük 1975 óta, október 1-én, a Zene Világnapját, amely mindenkihez szól, aki szereti a zenét. Most két archív felvétellel emlékezünk nagyszerű alakjára, Oldöbrőből és az Erkel Színházból. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Péntek este Silvio Cselegin és Xian Mei Fang orgonál. Az idei orgonák éjszakája májusi záró eseményén a Zeneakadémián valódi zenei ínyenségek, Vajda János művének ősbemutatója, Hidas Frigyes, Ott Rezső és József Jungn orgona versenyei csendültek fel a Nemzeti Filharmonikus Zenekar közreműködésével. Vezényelt Teremi Dáriusz. Orgona versenyek versenye. Pénteken 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
12: Minden élőben Isten csodáját látta. Úgy szerette Istent, hogy egész életét átadta neki. Ő ma is példa, követői köztünk járnak. Szent Ferencre emlékezünk tematikus műsorainkkal október 4-én 8 órától a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat a Zene Világnapján. Október 1-én a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Erdős Béla nevében is, a mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Isten éltesse Malvin nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon köszöntjük, és továbbra is hozzászólhatnak műsorunkhoz a 0630 3030 160-as számon, vagy a muzsikálóreggel@radio.hu e-mail címen. Ezeken az elérhetőségeken várjuk az önök gondolatait is a zenéről. Miért fontos önöknek a zene, miért szeretik, miért hallgatják, vagy miért játsszák, miért énekelnek. Sok üzenetet kaptunk a hírek közben is, fogok ezekből is szemezgetni, de hát legyen most a zenéjé a főszerep. Joseph Haydn A-dur szimfóniájából a negyedik tétel hangzik el, ez a Tűz melléknevet viselő szimfónia. Az Il Giardino Armonico játszik, vezényel Giovanni Antonini.

Joseph Haydn 59. tűz szimfóniájából szólt a negyedik tétel az Il Giardino Armonico előadásában Giovanni Antonini vezényelt. Egy hallgatónk József írta, hogy kérdésére én, mint egy falusi zeneszerető, még egy kis írást is megejtettem a jeles napon a saját irodalmi játszóteremen. Van egy blogja, köszönjük szépen. És írt nekünk Lajos is, aki azt írja, hogy én az elektronikus zenében utazom 40 éve, szerzőként, előadóként, de a hétköznapjaimat a Bartók Rádióval töltöm délelőttönként, megnyugtat, inspirál. És Ákos pedig azt írja, hogy ha nagy a hőség, számos zene közül választhatok, amitől libabőrös leszek, azaz hűsítő hatású, majd rögtön meditatív állapotba is kerülök. A műfajokat tekintve a nyitottságra nevelést emelném ki, de valóban nem olyan egyszerű megszervezni, hogy egy kisgyereket például élő szimfóniákkal nyűgözzünk le. Hát lehet, hogy nem egyszerű megszervezni, de azért a nagyobb magyar városokban vannak szimfonikus zenekarok, akiknek szinte mindig van ifjúsági programja, úgyhogy érdemes szerintem a lakóhelyhez legközelebbi nagyvárosban kinézni egy szimfonikus zenekart, illetve a szimfonikus zenekart, ugye vidéken általában egy van, és az ifjúsági koncertjeikre bérletet váltani. Most Francisco Tárréga, az Alhambra emlékei című művét játszom Augustin Hadelich hegedűn.

Francisco Tárréga az Alhambra emlékei című művét játszotta Agustín Hádelig Hegedűn, ugye ezt gitáron is szokták játszani, vagy szoktam hallani. Ez a sok repetált hang azért talán szerintem könnyebb egy húrt pengete, mint ugye spiccato vonóval eljátszani, fantasztikus volt. Ludwig van Beethoven következik, de köszönjük szépen a sok üzenetet, ugye volt olyan szülő, aki a gyermekei zenei karrierjét írta, tehát zenész család vagyunk, két fiam is zenész, Csabai Domonkos zongora művész és László Kürt művész, a MÁV szimfonikusoknál, tehát el vagyok köteleződve, a Bartók Rádiót pedig nagyon szeretem, írja nekünk Károly, és egy kedves szintén törzshallgatónk Léda, pedig ő is leírta, hogy milyen sokféle módon és helyen énekelhetett kórusokban, és a végén így zárja a levelét, a zene mindenek előtt, a zene vigasztal, feldob, jó kedvet hoz, szóval a zene minden. Zene nélkül nem lehet élni. Köszönjük szépen Lédának is, hogy ezt megosztotta velünk. Most pedig szóljon Beethoven G-dur zongora versenyéből a második tétel. Schiff András játszik zongorán, a Dresdai Állami Zenekart Bernard Haitink vezényli.

Ludwig van Beethoven G-dur zongora versenyének második tételét játszott a Schiff András a Dresdai Állami Zenekarral, akiket Bernard Haitink vezényelt, és sorra kapjuk az erősebbnél erősebb üzeneteket, hadd idézzem tovább önöket. Egy hallgatónk azt írja, a zene rezgés, és alkalmas arra, hogy emelje a környezete energiaszintjét, legyen az ember, állat vagy növény. Létezik azonban az akusztikus környezet szennyezés is, ne tagadjuk el. Egyetértek, köszönöm, köszönjük szépen. És jöjjön a mai talán, azt hiszem, legerősebb, azt írja Pregitzer Fruzsina. Édesapámat 16 évesen vitték el a gulágra. 8 évig volt ott. Amikor börtönzenekart szerveztek, és kiderült, hogy tud hegedülni, kétszeres élelmiszer adagot kapott, különlegesebb ellátást. Életben tartotta a muzsika. Én a lánya elképzelhetetlennek tartanám életemet a muzsika nélkül. Ezt tudtam továbbadni a fiamnak. Köszönjük szépen, hogy ezt megosztotta velünk, Fruzsina. Handel Tune Your Harps című áriáját hallgatjuk meg az Eszter című oratóriumból. Azt hiszem, ez is erősen a zenéről szól. Mark Padmore énekel, a The English Concertet Andrew Menci vezényli.

Georg Friedrich Händel Eszter című oratóriumából a Tune Your Harps kezdetű áriát énekelte Mark Padmore a The English Concert-tel. Vezényelt Andrew Menci, és ha már egy egyházi vagy vallási témájú oratórium után vagyunk, hadd idézzem Zsuzsanna üzenetét, szintén arra a kérdésre válaszolt, hogy mit jelent neki a zene. Azt írja, számomra a sorrend Isten, család, klasszikus zene. Amikor nem tudok hetente kétszer komoly zenei koncertre menni, nem érzem jól magam. Minden reggel a Bartók rádióra ébredek, és csak azt vagyok hajlandó hallgatni, ma délután megyek az Óbudai Társaskörbe, és utána sietek kórus próbára. Számomra a zene életerő a többi művészeti ággal együtt, de azok csak másodlagosak. A családban a gyerekeket a zene szeretetére igyekszem terelni, én is jártam zeneiskolába, és tanultam hangszeren játszani több évig. Hát nyilván mindenkinek más-más művészeti ág ad a legtöbbet, nem szabad lebecsülni a többit sem, attól még, hogy a Bartók rádióban beszélgetünk, az irodalom, a képzőművészet is meg lehetne sorolni, azt hiszem, hogy ugyanannyit adhat nekünk, de mi most éppen a zenéről beszélgetünk, köszönjük ezt az üzenetet is. A délutáni Óbudai Társaskörben lévő programról pedig nem sokára beszél nekünk Vejész Gábor szerkesztő kollégám, hiszen ez a Bartók rádió programja, de előtte még az interjúról hallgassunk meg egy zenét, ez pedig Becsi Smetana, az Eladott menyasszony című művéből a Komédiások tánca. A Clevelandi Szimfonikus Zenekar játszik vezénnyel Szél György.

0: Begyi Smetana, az Eladott menyasszony című operájából a Komédiások táncát hallották, a Clevelandi Szimfonikus Zenekart Szél György dirigálta. 4:08.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat október 1-én a Zene Világnapján. Kulturális ajánlóval folytatjuk, élőben jelentkezik a Bartók Rádió Muzsikáló délután műsora, ezúttal nem a stúdióból, hanem az Óbudai Társaskörből. A részletekről Kovács Sándor kérdezi Weisz Gábor szerkesztő kollégámat.
2: Nálunk is a Zene Világnapján különleges dolgokra kerül sor. Például a Muzsikáló délután az Óbudai Társaskörből kezdődik majd, de hogy is van mindez, azt mindjárt elmondja nekünk Weisz Gábor, aki itt ül mellettem.
3: A Zene Világnapján szalont neveznek el az Óbudai Társaskörben Cigány Györgyről, így a Muzsikáló délutánt oda szerveztük az Óbudai Társaskörbe, és tulajdonképpen róla fog szólni a műsor, ráemlékezünk, és azzal is, hogy 16:30 lesz egy kinyerma, méghozzá egy, mondhatom így, hogy eredeti kinyerma az eredeti szignállal, 5 kérdéssel, 2 játékossal, ugye régen úgy volt, hogy 4 kérdésre válaszolt a főjátékos, és volt egy játékos, aki az 5. kérdésre adta meg a választ.
2: És Cigány György vezette mindet.
3: És sokszor Cigány György vezette, de Németh Attila is vezette a régi műsort. Úgy gondoltuk, hogy legyen egy érdekessége is ennek a délutánnak, hogy nem csak bejátszunk zenéket, hanem élő muzsika is lesz. Meghívtuk Demény Balázs zongoraművészt, aki Chopin és Liszt műveket fog játszani, illetve a ma esti koncerten a szünet után adják át a Magyar Rádió Művészeti Együttesei 2 tagjának az év muzsikusa díját, egy énekari tagnak és egy zenekari tagnak, és megbeszéltem velük, hogy Demény Balázzsal ők egy Bach kantáta tételt fognak játszani 3-an.
2: És akkor folytatódik ez a Zene Világnapi műsor, mert ugye erről beszéltünk még, ugye 3-kor kezdődik az Óbudai Társaskörből, illetve aztán van itt 19:30-kor a nagy teremben Barokki Áda. Mi ez, hogy nagy terem, melyik nagy terem?
3: Ez a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy terme, mind a 2 koncertünk ott lesz, és mindenkit szeretettel várunk, hiszen ingyenesek ezek a koncertek. Először a Barokki Áda című koncerten az Anima Muzicé kamarazenekar játszik, művészeti vezetője G. Horváth László, és Horváth Balázs fogja vezényelni Bánkövi Gyula Biberiámó című darabját. És ez azért érdekes, mert Biber dallamait dolgozta fel, vagy használta fel ebben a művében Bánkövi Gyula. Konkrétan ez a 2, ami most elhangzik majd a koncerten, a Battaglia és a Menza Sonora tétel, ennek a dallamai is megszólalnak ebben a műben. És a zenekar kiegészíti a koncertet még Schmelzer vívóiskolájával, ami szintén egy nagyon jó pofa darab, és Bach 3. brandenburgi versenyével zárják az első részt. Ez lesz a barokk rész, és utána pedig Bánkövi Gyula idézi meg Bieber művészetét Biberiámó című darabjával.
2: És aztán klasszikus és jazz.
3: Igen, és most kivételesen 22 órakor lesz, úgyhogy nagyon remélem, hogy a hallgatóink kedvet kapnak ilyen késői órában odajönni, hiszen ez is élőben lesz ez a koncert, és közönséget is várunk, ugyanitt a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termébe. Itt Ifja Balázs Elemér műve fog megszólalni, Reflexió Goethe Faustjára, ami egy nagyon érdekes darab. Én kérdeztem is, hogy a zenetörténetben számos mű keletkezett már erre a Faust témára. Ő azt mondta nekem, hogy a Faust téma egy örökérvényű mű, és ezek kérdéseire ő is keresi a választ. Úgy gondolja, hogy az örök emberi törekvést a tudás, a hatalom és a megértés teljessége felé, valamint az ebből fakadó erkölcsi és spirituális világot szeretné megjelentetni. És ugye a mű különlegessége az, hogy ő megírt egy klasszikus részt zongorára és klarinétra, amit Lugosi Dániel Ali fog előadni, és utána az édesapja triója, Balázs Elemér trió, Balázs Józseffel és Lakatos Pece Krisztiánnal reflektál ezekre a tételekre.
2: Tehát rögtönöz.
3: Rögtönöz, igen. Tehát erről fog szólni ez a körülbelül 50-55 perces darab, és megbeszéltem, hogy utána még, mert 23 óra 20 percig tart a műsorunk, hogy addig még jazz standardeket játszik a trió.
2: Hát ez lesz a zene világnapján tehát, és most hallunk valamilyen zenét, már is mondja Weisz Gábor, hogy mit választott.
3: Igen, úgy gondoltam, hogy Bánkövi Gyula Biberiámó című művéből hallgassunk meg egy tételt, a negyediket, amelynek címe Ária.

Beisz Gábor mesélt a mai programokról a Zene Világnapján, amivel a Bartók Rádió készül. Kovács Sándor kérdezte még tegnap délután a műsorukban, tehát 3 órától muzsikáló délután az Úbudai Társaskörből, a mikrofonnál Bolla Milánnal és Németi Attilával, de utána még a Barokk Kiáda című koncerttel kapcsoljuk a Dohnányi Jenő Zenei Központ nagy termét. Erről is volt szó, és szintén visszatérünk este 10 órakor a Dohnányi Jenő Zenei Központ nagy termébe, a klasszikus és jazz sorozat is élőben jelentkezik a mai napon. Most hallgassák meg Camille Saint-Saëns az Állatok farsangja című nagyon-nagyon népszerű művéből az egyik legszebb tételt, a Hattyút. Erik Levionnais játszik Gordon Kahn, Güher és Züher Pekinel zongorán.

0: Camille Saint-Saëns az Állatok farsangja című művéből a Hattyú című tételt játszotta Erik Levi Anaïs Gordonkán, Güher és Züher Pekinel zongorán. Folytatjuk a kulturális ajánlók interjúk sorát. Ma este 8 órakor a Magyar Állami Operaházban megszólal Gustav Mahler 8. szimfóniája, vagyis az Ezrek szimfóniája. Egyébként ugyanaz a mű elhangzik még október 4-én is, tehát két előadás is lesz. Mint írják, Mahler monumentális, a világ mindenséget megzenésítő alkotása 2020 óta szerepel az opera repertoárján. Idén is megszólal ez az erőgyűjtő fohász az Operaház színpadán az intézmény együtteseinek és kiváló szólistáinak közreműködésével, egy legendás karmester irányítása alatt, aki nem más, mint Kovács János, őt kérdezem erről a produkcióról. Mahler 8. szimfóniája már önmagában is az előadói apparátus mérete miatt is egészen rendkívüli vállalkozás. Karmesterként mi jelenti a legnagyobb kihívást?
1: Irgalmatlanul polifon. Nagyon nehezen befogadható a zenészfülnek is, és meg kell gyónom, hogy én most etikátlanul azért vállaltam be, mert tulajdonképpen ilyen sűrű periódus, ami most van nekem, ez régen volt már, és nem tudok úgy fölkészülni rá, mint amire nekem szükségem volna. Minden esetre a koromnál fogva úgy gondoltam, hogy nem valószínű, hogy adódik még egyszer alkalom, úgyhogy most nekivágok, aztán vagy kudarc lesz, vagy pedig egy szép emlékkel talán gyarapodik a sorsom. Minden esetre hát a műről nem is kell beszélni, mert nem attól érdekes, hogy Ezrek szimfóniája, hanem az irgalmatlan, súlyos mondani való. Mahler ugye saját műveiről mindig azt mondta, hogy benne van az univerzum, mindegyikben. Rossz akarói azt mondták, hogy mindig ugyanazt írta. Valóban mindig az emberi lét örök kérdéseit feszegettem minden szimfóniába, és minden szimfóniája az egész emberi létet magába akarja foglalni. És ez mindig valamilyen lenyűgöző módon sikerül is neki, és mindig valami egészen újat is csinál ugyanakkor.
0: És ugye Mahler maga is, ha jól tudom, 2 évig vezényelte az Operaház zenekarát, illetve itt dolgozott a Magyar Állami Operaházban. Ez önnek személyesen mit jelent, illetve milyen jelentőséget ad akár annak, hogy most az operában szólal meg az ő zenéje?
1: Vendégük volt egyszer Thomas Hampson, neves baritonista, aki arról nevezetes, hogy nagyon sok Mahler dalt is tolmácsol rendszeresen zenekarral vagy zongorával, és amikor belépett az operába, akkor a volt Ferencsik szobába bement, letérdelt és megcsókolta a földet. Én nem tudok ennyire belegondolni, hogy a fiatal Schieder Mahler itt volt, és 2 évet itt töltött, csak mindig eszembe jut az a tökéletes történet, hogy dirigálta a Don Giovannit, és olyan elképesztő elementáris erővel, hogy Brahms, aki szeretett Magyarországra járni, eljött egy ilyen koncertre, és utána azt mondta, hogy Budapestre kell jönni, és Mahlerrel kell meghallgatni, hogyha valaki jó Don Giovannit akar hallgatni. Egyébként hát szerintem nincs erőadó művész, aki ne rajongana Mahler művészetért.
0: A felkérésről beszéltünk, hogy mit jelent az ön számára, de maga a szimfónia, a 8. szimfónia, van ezzel valamilyen különleges kötődése?
1: Semmi. Sőt, ebben van a legkevesebb, tehát a többi Mahler szimfóniát, a 10. adagiójától eltekintve, mindegyikhez volt valamilyen formában szerencsém, és hát egy különös történet, hogy Jó Árpád, azt hiszem 41-2 évvel ezelőtt, azt hiszem ő volt az, aki először előadta itt Magyarországon a szimfóniát a rádiózenei együtteseivel, és engem kértek

Gustav Mahler 8. szimfóniájából, az Ezrek szimfóniájából szólt a befejező rész. Alessandra Mark volt a szoprán szólista. Több kórus is énekelt, az amszterdami koncerthebó zenekarát Ricardo Sáyé dirigálta, és ma este 8 órakor a Magyar Állami Operaházban is elhangzik a teljes mű, és október 4-én este 8 órakor szintén Kovács János vezényletével Szemere Zita, Horti Lilla, Kapi Zsuzsanna, Szántó Andrea, Sok Atala, Újvári Gergely, Szegedi Csaba, Palerdi András lesznek a szólistánk. Giovanni Battista Perri G-moll oboa versenyéből az első tételt játssza a Freiburgi barokk zenekar.

0: Platt 17 hallgattuk, a Giovanni Benedetto Platti G-moll koncertójának első tételét játszotta a freiburgi barokkzenekar Gottfried von der Goltz vezényletével. Hamarosan hírek, és utána kinyer ma, és nagyon köszönöm a sok-sok remek üzenetet, amiket a hallgatóktól kaptunk, azzal a kérdéssel, hogy mit jelent önöknek a zene. Robert írja, hogy a munkahelyemen csodabogárnak tartanak, amikor 11:30-ig a Bartókot hallgatom. Minek hallgatsz állandóan komoly zenét? Kérdezik. Erre azt felelem, hogy ez nem komoly zene, hanem klasszikus zene. Elég, ha csak Rossini vagy Donizetti Víg operáira gondolunk, de hát nagyon sok hangszeres zene is tele van fricskával, humorral, akár Beethovennél, akár másoknál. És így folytatja, a komoly zene például a Deep Purple Child in Time című száma. Hát valóban néha a könnyű zene a legkomolyabb. Ha tehetik, maradjanak velünk, a hírek után kinyer ma, most pedig pontosan 8 óra.
1: Híreink következnek. Ma dönt a bíróság Hankó Balázs letartóztatásáról. Menesztették a NAV bűnügyi vezetőit. Folytatódik a kellemes őszi idő. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. Nagy Zsombor vagyok. Elrendeltesezték Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert, 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség hűtlen kezelés miatt kezdeményezte Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. Az indítványról a nap folyamán dönt a Kecskeméti Járásbíróság. A kormány nem akar szembesülni a nehézségekkel, például előttünk álló újabb energiakrízissel, jelentette ki a Fidesz EP képviselője a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Orbán Balázs szerint a Tisza egyfajta politikai filmszínházzal próbálja elterelni a figyelmet a gazdasági problémákról. A Fidesz kampányt érintő vádakról szólva kijelentette, mindig a törvényeknek megfelelően jártak el, a mostani, szerinte koncepciós eljárás pedig a kormány azon célját szolgálja, hogy ne legyen politikai alternatíva a Tiszával szemben. Felmentették a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságának két vezetőjét, értesült a 24.hu. A NAV megerősítette, hogy Domokos Ferenc, dandártábornok főigazgató és helyettese Szűcs Gábor László ezredes vezetői megbízatását vonták vissza. A hivatal közlése szerint a jogszabály alapján a vezetői megbízás indoklás nélkül is visszavonható. Sajtóhírek szerint a döntés hátterében egy halálos kimenetelű somogyi magánrendezvény, valamint az ukrán aranykonvoj körüli belső vizsgálatok állhatnak. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. Az átalakításról augusztusban döntött az országgyűlés, miután a belügyminisztérium vizsgálata több rendvédelmi szerb feladatai között párhuzamosságokat tárt fel. A tárca szerint a változtatás célja az egységesebb és hatékonyabb működés. Ma kezdődik a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében országszerte tartanak programokat. A nyitó ünnepség este lesz a Deák-téri Evangélikus templomban. A kiemelt programok között szerepel a reformációi gálaest az Uránia Nemzeti Filmszínházban, valamint több ökumenikus találkozó és istentisztelet. Az ünnepi hónap október 31-én, a reformáció emléknapján zárul. Ma kezdődik Gyulán az 1802-ben épült Kapus híd felújítása. A munkálatokra az önkormányzat mintegy 150 millió forintot biztosít saját forrásból. A kivitelezés határideje jövő április 25-e. A szakemberek megerősítik a téglafalakat és a boltívet, korszerűsítik a vízelvezetést és a szigetelést, valamint helyreállítják a híd korhű kő és fém díszeit. A Maróti téri 21 méter hosszú híd Gyula egyik legfontosabb műemléke. Ma is napos száraz idő lesz, a szél helyenként megélénkül, Sopron térségében erős széllökések is előfordulhatnak. Délután 22-27, késő este 9-15 fok valószínű. Híreket hallottak.
2: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az idén 70 éves Tihanyi Lászlót zenés színházi darabjaival köszönti a Liszt ünnep. Az Arabeszk című egyfelvonásos, Don Giovanni történetének folytatásaként is értelmezhető. Az ősbemutatóként színpadra állított vaskazetta pedig Móra Ferenc és titkos szerelme Kalmár Ilona kapcsolatát dolgozza fel. Az esten mások mellett közreműködik Egri Márta, Melát Andrea, az Umze Kamara Együttes, valamint a rendező Mácsai Pál. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Egy ház és rengeteg titok. Kristóf csak egy szivárgás forrását keresi, de valami sokkal nagyobbat talál. Reisz Gábor új filmje Egyetlen péntek délután történetén keresztül mutatja meg, milyen gyorsan felbojdulhat egy egész lakóközösség. Földszint. A Velencei Filmfesztivál után már a mozikban.
6: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
2: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
7: A hangverseny különlegességek adásában Yehudi Menuhin hegedül. A világhírű hegedűművésznek köszönhetően ünnepeljük 1975 óta, október 1-én, a Zene Világnapját, amely mindenkihez szól, aki szereti a zenét. Most két archív felvétellel emlékezünk nagyszerű alakjára, Oldöbrőből és az Erkel Színházból. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Az Ars Nova péntek esti műsorában Steve Reich műveiből szemezgetünk. 90. születésnapját ünnepli a zsidó származású amerikai zeneszerző, a minimál zene első mestere, most a Grammy-díjas, vonós négyesre és előre felvett szalagra írt háromtételes művét, a gitárvirtuóz Pat Metheny számára komponált darabját, valamint egy meditatív, énekes hangszeres művet mutatunk be összeállításunkban. Steve Reich 90. Pénteken 22 órakor a Bartók Rádióban.
8: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Nyolc óra nyolc perc.
2: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, ifjabb Bazsinka József. Aki válaszol,
9: Horváth Pál Péter. Üdvözlöm kedves József és a hallgatótársaimat is ezen a szép őszi világnapon.
0: Jó reggelt kívánok, mi is köszöntjük. Én is köszöntöm tisztelettel, örülök, hogy ismét hallom a hangját. És hát ugye már többször elmondtuk a hallgatóknak, hogy milyen sokszor kapunk e-mailt öntől a játékokra, megfejtéseket, illetve az évfordulókkal kapcsolatban, és mindig már 6 óra előtt ír nekünk e-mailt, hogy semmi sem maradjon ki. És azért azt gondolom, hogy a komoly zenén kívül is van élet. Ugye beszélünk most itt a Klasszikus Zene Rádiójában, és nagyon sok koncertre jár, nagyon sokat hallgat bennünket is, a Bartók Rádiót, de vannak-e kedvencei a klasszikus zenén kívül?
9: Gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy a Gregoriántól a 2000-es évekig minden zenébe szívesen kóstolok bele, jó gurman módjára.
0: És mik a kritériumok? Minek kell megfelelnie az ön számára a jó zenének?
9: Semmiféle kritériumom nincsen, nyitottan kell véleményem szerint hozzáállni mindenhez, és akkor ami tetszik, abból fogyasztani. Ez egy nagy svéd asztal az egész.
0: Ez benne a szép, köszönjük.
9: Amiben tetszik, és akkor fogyasszunk mindenki olyat, ami kóstolás után nagyon ízlik, abból többet is esetleg.
0: Az ízlésének megfelelően. Hát így van, ízlések és pofonok, mint mondani szokták, vagy szoktam. Köszönjük, és mondom is, hogy mit lehet nyerni, hogyha három kérdésre helyesen válaszol, akkor belépőket tudunk küldeni, tehát két belépőt a Veszprémi Hangvilla koncerttermébe október 2-án, tehát holnap 19 órakor kezdődik a Mendelssohn Kamarazenekar első bérletes koncertje, amelyen vezényel és közreműködik a szólista Maxim Risanov, brácsa művész, vele egyébként a muzsikáló délelőttben hallhatnak majd interjút. És ha a negyedik kérdése is jól válaszol, akkor a Magyar Rádió gyermekkórusának 50 éves jubileumi lemezét küldjük el.
9: Megköszönném szépen, és igyekszem, hogy elérjem ezeket.
0: Van esély a holnapi koncertre, mert közeli a dátum?
9: Semmi gond nincs, akkor a 77-es úton a Kapolcsi Művészetek Völgyében szívesen átautózunk.
0: Na, örülök neki. Mondom is az első kérdést. A zene világnapja a Bartók Rádió számára piros betűs ünnep, így a mai játékhoz olyan zeneműveket választottunk, amelyek az ünnepi hangulatot tükrözik. Az első mű egy nyitány, amelyet szerzője egy esemény 50. évfordulójára komponált. Az első kérdés, hogy ki a zeneszerző, és milyen alkalomra komponálta ezt az ünnepi nyitányt?

0: Ki a zeneszerző?
1: Dohnányi Ernő, a pozsonyi születésű, a Klarissa utcában született zeneszerző ünnepi nyitánya, amelyet Pest-Buda és Óbuda egyesítésének 50. évfordulójára írt meg. Bartók és Kodály mellette.
0: Egészen fontos a válasz, és kiterjedt mindenre. Bartók és Kodály is írt erre az alkalomra egy remek művet, úgyhogy ez egy elképesztő koncert lehetett, és szokták is ismételgetni ezt a koncertet, így ahogy van ezzel a programmal, mert zseniális mind a három darab. A másik két darabot is tudja?
1: Igen, igen, a Bartóktól a Táncvit,
0: igen.
1: A népek összefogásának táncvitje, a tánc, ami összefogja a népeket, és nem elválassza, és Kodály Zoltán, Budavári Tedeum.
0: Bravo, köszönjük szépen. Most a Dohnányi ünnepi nyitányt a Nemzeti Filharmonikus Zenekar játszott a Kocsis Zoltán vezényletével. Egy másik ünnepi nyitány következik, amelyet német romantikus szerzője köszöntés, illetve köszönetképpen írt, miután a Boroszlói Egyetem bölcsészkara díszdoktorrá avatta. A kérdés, hogy ki a zeneszerző és milyen címet visel még ez az ünnepi nyitány?

0: Gyönyörű dallamok. Ki a zeneszerző, és milyen címet visel még ez az ünnepi nyitány?
1: Most ez a fiatalság életörömeit idéző Gaudeamus Igitur dallamot is belecsempésző zeneszerző, Johannes Brahms volt, és az akadémiai ünnepi nyitány az, hiszen a Breslaui, vagy Boroszlói, vagy Wroclawi Egyetem, és mindegy, hogy mondjuk díjának átadására komponálta.
0: Így van. Gratulálok, helyes a megfejtés és az összes háttérinformáció is. A Clevelandi Szimfonikus Zenekart Christoph von Dohnányi vezette. Továbbra is ünnepi hangok szólnak a mai játékban a Zene Világnapja alkalmából. Harmadikként egy szimfonikus költemény zongora átiratát idézzük, amelyet szerzője eredetileg a tulajdon esküvőjére szánt, amely eseményre azonban sajnálatos módon soha nem kerülhetett sor, mivel a házasság kötési engedélyt az utolsó pillanatban visszavonták. A játék harmadik kérdése, hogy ki ez a ilyen szempontból szerencsétlenül járt zeneszerző?

0: Hát ki ez a zeneszerző?
1: A Gordongás Liszt Ádám fia, a csoda gyerek Liszt Ferenc.
0: Már megijedtem, hogy Liszt Ádámot mond, de
1: hát azt
0: van.
1: Mondtam, igen, az ő fia. Az ő Doborjáni fia. Születésű.
0: Így van, helyes a megfejtés, az Ünnepi Hangok című mű zongora átiratát játszotta Leslie Howard és Liszt Ferenc. Ez a, hát a Várgedő Anna írta a kérdéseket, hogy ki ez a szerencsétlenül járt zeneszerző. Nyilván vannak olyan nézőpontok is, akik szerint esetleg megúszta ezt a Frigyet.
1: Karolin
0: zu sein Wittgenstein hercegnővel. Ugye ez egy érdekes történet egyébként, tehát úgy volt, hogy az 50. születésnapján feleségül veszi, Rómában ráadásul. Ám a Vatikán az esküvő előtti napon újra megnyitotta a hercegnő korábbi házasságának ügyét, így a mennyegző az utolsó pillanatban elmaradt, úgyhogy egészen ilyen operába illő történet. De játékosunk Horváth Pál Péter a harmadik kérdése is helyesen válaszolt, és akkor küldeni tudjuk a belépőket, úgyhogy holnap este akkor, ha minden jól megy, akkor a hangversenyt meghallgathatják élőben. Egyébként egy fantasztikus, nagyon izgalmas műsorra készül a Mendelssohn Kamarazenekar, érdemes lesz a délelőttet is figyelni, mert érdekeseket mond róla Maxim Rizanov. És jön a negyedik kérdés, ha már Rómában járunk, mert hiszen Rómában zajlott a Liszt meghiúsult esküvője körüli dráma, zárjuk római ünnepekkel az ünnepi játékot. A zeneszerző Róma triptihonjának utolsó darabja a most idézett mű. Nyissuk az októbert az Ottobrata című szüreti mulatságokat idéző tétellel, a kérdés pedig csak ennyi, hogy ki a zeneszerző?

0: eddig a részlet, ki a zeneszerző?
1: Ottorino Respighi, a római Cicerone, aki az egész várost végig mutatja nekünk, a fenyőktől a katakombákig, a utaktól, a szökőkutaktól kezdve mindenig. És akkor még a régi olasz táncokról nem is beszéltünk.
0: Így van. Hát most Respighi leghíresebb műveit is megkaptuk. Valóban, tehát a római ünnepek, a Róma kútjai, vagy a Róma fenyői mind-mind hozzátartozik ahhoz a körképhez, amit Respighitől a zenén keresztül kaphatunk erről a csodálatos városról, és ez ugye a Lotto Bráta volt, ahogy a Felkomban említettem is, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszott, Kovács László vezényelt, Horváth Pál Péter pedig mind a négy kérdésre jól válaszolt, úgyhogy nem csak a holnapi belépőket, hanem a Magyar Rádió gyermekkórusának 50 éves jubileumi lemezét is küldjük, és köszönjük a játékot.
1: Én köszönöm szépen, és minden szépet, jót kívánok ezen a gyönyörű szép őszi zenei ünnepnapon mindannyiunknak.
0: Köszönjük szépen, viszont kívánjuk minden jót, viszont hallásra. Azt mondta, hogy viszont hallásra, és Horváth Pál Pétert pedig visszavárjuk majd a játékba, hogy a többi hallgatónkat is erre bátorítjuk, jelentkezzenek önök is a kinyerma@radio.hu e-mail címen, vagy akár SMS-ben a kinyerma játékra. Értékes, akár páros belépőket, vagy lemezeket lehet nyerni. Most viszont folytassuk a zenehallgatást Wolfgang Amadeus Mozart 301-es köhöljegyzékszámú G-dur szonátájából a második tétellel. Itzhak Perlman játszik hegedűn, Daniel Barenboim zongorán.

Wolfgang Amadeus Mozart 301-es köhögjegyzékszámú G-dur szonátájából a második tételt játszotta Icek Perlman hegedűn, Daniel Barenboim zongorán. Több mai zenevilágnapi koncertről már beszéltünk, a Bartók Rádió eseményeiről, vagy éppen Mahler 8. szimfóniájáról, de hát ezen kívül is tele van az ország jobbnál jobb komoly zenei, illetve más zenei programokkal a jeles ünnep alkalmából. A Zeneakadémia nagytermében Virtuóz zenei forgatag Itáliából címmel ad hangversenyt Várdai István és a Liszt Ferenc Kamarazenekar, amelynek művészeti vezetője ugye Várdai István, Tfirst Péter pedig a koncertmester, és ők Vivaldi egymásra reflektáló tételeit adják elő a Dorilla és a Tempe című operájából. Elhangzik a B-dur hegedű Gordonka kettős versenyből is részlet. A Buccherini B-dur Gordonka versenye csendül fel Giovanni Solimától is egy alkotás, illetve Paganinitől több mű. Végül pedig Vivaldival zárják majd ezt a forgatagot Itáliából. A Pesti Vigadó dísztermében pedig egy kortárs kamarazenei hangverseny lesz a zene világnapján. Számos rendkívül jelentős előadóval, Bálint János, a Budapest Szaxofon Kvártett, Csalló Roland, Dohnányi Kvártett, Dóci Áron, Fejér András, Huszár Lajos, Házováti Alajos, Kassa Erzsébet, Merát Andrea, Módor Solya, Razvajajeva, Anasztázia, Szabó Péter, Szalai András, Szecsődi Ferenc, Hőcs Henrik és Tornyai Péter is fellép és kortárs műveket adnak elő. És folytatom még a programok során, de most hallgassunk egy kis zenét. Carl Nielsentől a harmadik felvonás előjátéka hangzik el a Willemoes című operának. A Dán Rádió Szimfonikus Zenekarát Tomás Dausgaard irányítja.

Ez volt Carl Nielsen Villemős című operájának harmadik felvonásából az előjáték zenéje, a Dán Rádió szimfonikus zenekarát Tomás Dausgaard irányította. Ma 16 és 19 órakor Pécsett a Kodály Központban a Solti Nemzetközi Karmester verseny első elődöntője lesz, a Pannon Filharmonikusokkal, illetve az elődöntő versenyzőivel. Debrecenben a Kölcsei Központban a Kodály Filharmonikusok ad Kollár Imre karmester vezetésével koncertet a Zene Világnapján. A Solti teremben egy ütős, kortárs zenekoncert lesz. Itt Fúvósok, illetve Kokazsóra, Gordonka művész, Cselejó Erzsébet, szakszofon művész lép fel ütőhangszeresekkel, akik Cillikede, Mizsák Benyámin, Szilágyi Péter, Jó Szabolcs és Begyik Marcel, Steve Reichtől, Feldmannon át, James Woodig és más zeneszerzők, nagyon sok szép darab elhangzik, vagy kortárs darab, és a Gödöllői Királyi Kastélyban pedig a 28. Gödöllői Nemzetközi Hárfa Fesztiválon is lesz egy koncert, fiatal tehetségek játszanak ezen a koncerten, a Zalaegerszegi Nemzetközi Orgona Héten pedig az Operaház Fantomja lesz látható némafilm improvizált orgona kísérettel a Zene Világnapja alkalmából a Városi Hangverseny és kiállító teremben Román Hauser lesz az orgonista. Még egy zene, és utána pedig ismét Rejtvény. Anton Reicha Ezzur fúvósötösének fináléját játsza a Michael Thompson fúvósötöse.

0: Anton Reicha, ez dur fúvós ötösének negyedik tételét, a finálét játszotta a Michael Thompson fúvós ötös. 9 perccel múlt 8:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat, érkeztünk a reggeli szokásos rejtvényhez. Köszönöm szépen a sok üzenetet, amit a zenével kapcsolatban írtak. Még lesz, amit idézünk, de most játszunk. Mondom, miket lehet nyerni. Október 2-án, tehát holnap pénteken 19 órakor a Gödöllői Királyi Kastélyban, a Gödöllői Hárfa Fesztivál keretében meghallgathatja az egyik nyertesünk és partnere Farkas Mira hárfa estjét, amelyen Karasszal Eszter Gordonkán közreműködik. Ők Bruch, Glinka, Durand, Über és Paganini művei mellett D'Hervelois alkotásait is játsszák. Október 4-én vasárnap este 19 órakor a Magyar Zeneháza koncerttermében a Kerekes Band 30 vadhajtás lesz hallható, 3 évtized a táncháztól a Csángó Bugiig. Október 10-én szombaton 20 órakor a Szent István Bazilikában az első Stephanus Nemzetközi Orgona Fesztiválon lesz egy koncert, a Fiat Lux, Virág András és Szotyogi Nagy Gábor estje. Október 11-én vasárnap pedig 15 órakor a Turai Ida Színházban Oscar Wilde, Bunbury, avagy Hazudj igazat című zenés komédiájára van két jegyünk, két felvonásos az est a darab. A főszereplők Kurkói Kristóf, Valázsik Péter és Nagyváradi Erzsébet lesznek, a rendező Forgács Péter. Ha tudják a helyes megfejtést, akkor kérem a nevük mellett azt is írják meg, hogy hova szeretnének elmenni. Gödöllőre holnap, vagy a Magyar Zeneházába vasárnap, esetleg jövő szombaton a Szent István Bazilikába, vagy pedig azt követően október 11-én a Turai Ida Színházba. A 0630-3030-160 az SMS szám, a muzsikáló reggel kukacradio.hu pedig az e-mail cím. Ma a zene világnapján Johann Sebastian Bachhoz kapcsolódik a rejtvényünk. Bach számos kéziratának végére ugyanazt a három betűt írta, SDG magyarul, vagy latinul SDG. Ez nyilván nem a monogramja, hanem egy rövid latin formula, amely sokat elárul arról, hogyan gondolkodott a zenéről, saját hivatásáról és a hitéről. A kérdésünk, hogy mit jelentett ez a három betű, vagy mit jelent ma is ez a három betű, az SDG, vagy magyarosan ugye SDG. A megfejtést nem csak latinul, hanem magyarul is elfogadjuk, és várjuk a megfejtéseket, addig pedig szóljon Bachtól a D-dur zongora verseny első tétele. Beat Richie Rana játszik zongorán az Amsterdam Szimfoniettával, vezényel Candida Thompson.

Johann Sebastian Bach 1054-es BWV számú D-dur zongora versenyének első tételét játszotta Beatrice Rana zongorán, az Amsterdam Szimfóniettát a Candida Thomson vezényelte. Az volt a kérdésünk, hogy Bach zenéjéhez kapcsolódóan mit jelentett ez a három betű, amit Bach sok kéziratának a végén olvashatunk, ez az SDG, ami egy rövidítés. Ez azt jelenti, hogy Soli Deo Gloria, vagyis egyedül isteni a dicsőség. Ezzel zárta le a műveit, nagyon-nagyon sokszor ugye hívő keresztény volt, hívő protestáns, és az öt szóla kizárólagosság egyikeként írta alá a műveit, ahogy írja nekünk Elmer István is, tehát Soli Deo Gloria. Magyarul is elfogadtuk, és akkor mondom a nyerteseket. Tilajka Gabriella, Bacsó Attila, Lukács Dóra és Varga Péter. Nekik és minden helyes megfejtést küldő hallgatónak gratulálok, köszönjük, hogy velünk játszottak, és hogy zárjam le ezt a játékot a témához kapcsolódóan egy verssel, amelyet egy hallgatónk az imént küldött. Nagyon köszönöm neki. Szemkő Istvánné Budai Már.

orvosság, bódító mákony, gyengíti a durvát, buzdítja a gyengét. Elringatja soknak lázadozó lelkét, talán az Isten hangja a földön, a zene. Köszönjük, hogy ezt a szép verset megosztotta velünk, tehát Szemkő Istvánné Budai Mária volt, aki a verset írta, és ha jól értelmezem, a nagymama, az unokája küldte el nekünk a verset. Georges Bizet az Árlilány szvittjéből hallgatjuk most az előjátékot és az Andantét a Toulouse-i Capitol Színház zenekarától, vezényel Michel Plasson.

Georges Bizet az Árli lány szvitjéből az előjátékot játszotta a Toulouse-i Capitol Színház zenekara Michel Plasson vezényletével, és Istvánné, Ungár Istvánné Györgyike írt nekünk még egy e-mailt, köszönjük szépen, egy korrekció, a Kinyermában hibásan hangzott el az, hogy Kodály budavári Tedeuma volt az a mű, amelyet a Budapest fél évszázados ünnepére rendezett a főváros, mert valójában a Psalmus Hungaricus készült el erre a napra, úgyhogy ezt most korrigálnunk kellett, ez valóban az én figyelmem is elkerülte, köszönjük a korrekciót. Befejezésül Haydn G-moll a tyúk szimfóniájának harmadik tételét a 18. század zenekara játssza.

0: Ez volt József Haydn G-moll, a tyúk, nem a vaktyúk, hanem a tyúk szimfóniájának harmadik tétele, a menüet, a 18. század zenekarától, amelyet Franz Brüchen vezetett. Kedves hallgatóink, a zene világnapján ezzel véget ért a mai muzsikáló reggel. Munkatársaim Csík Gabriella és Erdős Béla nevében is köszönöm figyelmüket, ifjabb Bazsinka Józsefet hallották, 9 óra.
1: Híreink következnek. Ma dönt a bíróság Hankó Balázs letartóztatásáról. Menesztették a NAV bűnügyi vezetőit. Folytatódik a kellemes őszi idő. Jó napot kívánok a szerkesztő Bártfai Kinga nevében. Nagy Zsombor vagyok. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a Nemzeti Kulturális Alap teljes működését, aminek a Hankó ügy csak egy szelete, mondta a Kossuth Rádió reggeli műsorában a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. A tárca vezető beszélt arról is, hogy nem csak az Operett Színházat vagy a Nemzeti Színházat vizsgálják, hanem zajlik a teljes kulturális intézményhálózat átvilágítása. A Kecskeméti Járásbíróság várhatóan ma dönt Hankó Balázs letartóztatásáról. A korábbi kulturális és innovációs miniszter ellen hűtlen kezelés a vád. Tegnap elrendelték Seszták Miklós letartóztatását is. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert, 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A kormány nem akar szembesülni a nehézségekkel, például az előttünk álló újabb energiakrízissel, jelentette ki a Fidesz EP képviselője a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Orbán Balázs szerint a Tisza egyfajta politikai filmszínházzal próbálja elterelni a figyelmet a gazdasági problémákról. A Fidesz kampányt érintő vádakról szólva kijelentette, mindig a törvényeknek megfelelően jártak el. A mostani, szerinte koncepciós eljárás pedig a kormány azon célját szolgálja, hogy ne legyen politikai alternatíva a Tiszával szemben. Felmentették a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságának 2 vezetőjét, értesült a 24.hu. A NAV megerősítette, hogy Domokos Ferenc standárttábornok főigazgató és helyettese Szűcs Gábor László ezredes vezetői megbízatását vonták vissza. A hivatal közlése szerint a jogszabály alapján a vezetői megbízás indoklás nélkül is visszavonható. Sajtóhírek szerint a döntés hátterében egy halálos kimenetelű somogyi magánrendezvény, valamint az ukrán aranykonvoj körüli belső vizsgálatok állhatnak. Új feladatot jelent a Magyar Orvosi Kamarának, hogy az államfő visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvény módosítását. Széchenyi Nagy Balázs, a Kamara Országos Felügyelőbizottságának elnöke, a Kossuth Rádió reggeli műsorában elmondta, nem is annyira a kamara vezetőségének kiválasztása, hanem a ciklus hosszának korlátozása volt a kérdés. Baka András azért küldte vissza a jogszabályt a parlamentnek, mert szerinte indokolatlanul korlátozná a kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényességi idejük végéig használhatóak. Ma is napos, száraz idő lesz, helyenként megélénkül a szél, délután 22-27, késő este 9-15 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes őszi idő. Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Zongora és cimbalom idézi meg a modern zene egyik legfontosabb előfutára, Liszt Ferenc kivételes művészi világát a Liszt ünnepen. A cimbalom hangzása Liszt számára különösen fontos volt, magyar identitásának egyik szimbólumát látta a hangszerben. Fülei Balázs és Szalai András a zeneszerző kései zongora műveit cimbalom zongora átiratokban szólaltatják meg, hogy újszerű jelentéssel ruházzák fel Liszt hallatlanul eredeti darabjait. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Egy ház és rengeteg titok. Kristóf csak egy szivárgás forrását keresi, de valami sokkal nagyobbat talál. Reisz Gábor új filmje Egyetlen péntek délután történetén keresztül mutatja meg, milyen gyorsan felbojdulhat egy egész lakóközösség. Földszint. A Velencei Filmfesztivál után már a mozikban. Egy este, ahol a klasszikus zene legfényesebb égkövei ragyognak fel. A rádiózenekar Ránki Dezsővel ad exkluzív koncertet a Zeneakadémián. Hallgassa meg Mozart érzelmekkel teli ádúr zongora versenyét a kétszeres Kossuth díjas zongoraművész Ránki Dezső tolmácsolásában. Az esten felcsendül a lenyűgöző Jupiter szimfónia és Haydn szellemes G-dur divertimentója. Az est karmestere Kovács János. Találkozzunk október 13-án a Zeneakadémián. mrme.jegy.hu.
5: Reklámot hallottak. Műsorajánló. A hangverseny különlegességek adásában Yehudi Menuhin hegedül. A világhírű hegedűművésznek köszönhetően ünnepeljük 1975 óta, október 1-én a Zene Világnapját, amely mindenkihez szól, aki szereti a zenét. Most két archív felvétellel emlékezünk nagyszerű alakjára, Oldöbrőből és az Erkel Színházból. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Október 1-e a Zene Világnapja. Muzsikáló délután. Játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társas Körből és a Dohnányi Ernő Zenei Központból ma 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban.
6: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
5: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
7: Szép napot és jó zenéket kívánok a Bartók Rádió hallgatóinak. Csík Gabriella zenei szerkesztő és Erdős Béla hangmérnök nevében Uzsali Bence köszönti Önöket. Az e-mail címünk mostantól muzsikáló délelőtt, kukacradio.hu, a telefonszám az pedig változatlan, ahol SMS lehet nekünk írni, 0630 30 30 160 az SMS számunk. A mai muzsikáló délelőttben is három játékunk lesz, 9:30 lesz a tippjáték, 10:30 a nyereményjáték, és utána pedig a szavazós játék. Az első zenénk pedig Ludwig van Beethoven második szimfóniájának nyitótétele. Az első kettő szimfóniára mondják azt, hogy ezek még nagyobb részben a kései Haydn szimfóniák rokonai, és aztán lesz igazán Beethoven a Beethoven, de azért már ebben is föl lehet ismerni azt, ami egy ilyen nagyon karakteres névjegye lett neki, például a Sforzátók. A második szimfónia nyitótételét a londoni Régi Zeneakadémia zenekara játsza.

Ludwig van Beethoven második szimfóniájának első tételéből szívtunk egy kis reggeli energiát, a londoni Régi Zene Akadémia zenekara játszott. És tulajdonképpen maradunk Londonban, Gottfried Kellner a következő zeneszerző, ő egy barokk zeneszerző az 1600-as évek második felében és az 1700-as évek legelején működött, és bár német születésű volt, az 1680-as években már Londonban találjuk. A londoni zenei élet egyik fontos alakja volt, bár zeneszerzőként sosem tartozott az élvonalba. Viszont elismert csemballó játékos volt, és hát arról is nevezetes, hogy egy nagyszabású kontinuó tankönyvet írt, ami már csak a halála után jelent meg, de egyik első volt, aki leírta azt, hogy hogyan is kell a számozott basszust játszani, és mi végre van a kontinuó a barokk zenében. Művei leginkább kamara jellegűek, most az első D-dur szonátáját hallgatjuk meg, a The Parley of Instruments együttes előadásában Roy Goodman a vezetőjük.

Gottfried Keller első D-dur szonátáját hallottuk, a The Parley of Instruments együttes játszott Roy Goodman vezetésével. Verdi Macbethjének harmadik felvonásából következik most a Boszorkányok kara, a Chicagói Szimfonikusok kórusát és a Chicagói Szimfonikus Zenekart Solti György vezényli.

0: A Boszorkányok karát hallottuk Giuseppe Verdi Macbethjéből, a Chicagói Szimfonikusok kórusát és zenekarát Solti György vezényelte. 9:50.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a mai tippjátékunkhoz, amikor azt kell megtippelni, hogy az adott zenemű szerzője ki lehet, de lehet tippelni a korszakra, a műfajra, vagy a mű megírásának alkalmára is akár, ha valaki valamilyen speciális különlegességet sejt ezen a téren. Egy zongoradarabot hallgatunk meg, elárulom, hogy annyira nem ismeretlen a zeneszerző, csak nem a zongoradarabjairól ismerjük. Halljuk a zenét!

A Fekete Hattyú érkezése című zongoradarabot hallottuk, Martin Csiba zongorázott. De ki lehetett a zeneszerző? Kaptunk tippet arra, hogy talán Liszt Ferenc vagy romantikus, volt olyan, aki azt is írta, hogy valószínűleg német romantikus. Szóba került még Debussy neve, volt egy tippünk Kurtágra is, bár ő azért ennyire tonális zenét nem szokott írni. És talán a tippjáték történetében először nem jött tipp arra a zeneszerzőre, aki ténylegesen írta a művet. Richard Wagnerről van szó. Őt a vokális műveiről ismerjük, de írt egyébként zongoradarabokat, és van egy ilyen fajta műve, és visszagondolva, hogyha Fekete Hattyú érkezése és Wagner, hát meghangszerelve már akár el is tudnám képzelni valamelyik Wagner operában. Köszönöm szépen a tippeket, lesz majd még két játék a mai muzsikáló délelőttben. Arrive Jötan a következő zeneszerző, a negyedik D-moll hegedű verseny harmadik tételét hallgatjuk meg. Ez nem az utolsó tétele a műnek, hanem a szimfóniák mintájára egy szkercó. Hilary Hahn a szólista, a Brémai Német Kamara Filharmónia kíséri Pavo Jervi vezetésével.

Hilary Hahn és a brémai Német Kamara Filharmónia játszotta Arnjö Tant negyedik D-moll hegedű versenyének szkercó tételét. És folytatódott a hallgatói aktivitás a Zene Világnapja kapcsán. Egyik hallgatónk küldött nekünk egy verset ebben a témában. Rónai György, a költészet kezdetei. Az oroszlán üvöltve száguldott a sivatagban. A kígyó éhes sziszegéssel tekergett a porban. A tigris bőgve átugrott a patakon. A lantos állt, várta a vadakat, aztán elkezdett énekelni. Az oroszlán a lábához simult. A kígyó hullámzón gyűrűzve táncolt. A tigris elhevert és kisdetként mosolygott. Minden csíkos, sörényes, pikkelyes düh megjuhászodott. A fák lehajtották a lombjukat, a patakban megtorpant a víz, a madár abba hagyta a szárnyalást, a kristályok homályos lelke sokszögei a sokszororását. A lantos állt és énekelt. Vagy talán nem is énekelt már. Huny szemmel hallgatták szívükben a világ csöndjét. Köszönjük szépen a verset. Egy filmzene részlettel megyünk tovább. Az Álmos völgy legendája című filmzenéjéből szól a részlet. Danny Elfman a zeneszerző, Ellen Wilson vezényel.

Az Álmos Völgy legendája című filmből hallottuk a zenei részletet, Danny Elfman volt a zeneszerző. És érkezett még egy zenevilágnapi vers, Fodor Ákos a költő. Zeneidő. Mikor az élet bocsánatot kért azért, amilyen máskor. Köszönjük ezt a verset is. Egy áriával folytatjuk, Carl Maria von Weber a Bűvös vadász című operájának első felvonásából Max áriáját énekli Jonas Kaufmann, a prágai filharmonikus zenekart Marco Armiliato vezényli.

Jonas Kaufmann énekelte a Bűvös vadászból Max áriáját, lehet mondani, hogy kimaxolta ezt az áriát. Kármária von Weber volt a zeneszerző, a prágai filharmonikus zenekart Marco Armiliato vezényelte. Vivaldi Opus 13 numero 1-es C-dur szonátájával folytatjuk, a harmadik ária és a negyedik allegro tételt játssza Drahos Béla fuvolán, Kelemen Pál Gordonkán és Pertis Zsuzsa csembalón.

0: Két tételt hallottunk Antonio Vivaldi opus 13 numero 1-es C-dur szonátájából, de Rahos Béla, Kelemen Pál és Pertis Zsuzsa játszott. 3 perccel múlt 10 óra.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Ma és holnap 19 órakor kezdődik a Mendelssohn Kamarazenekar hangversenye a Veszprémi Hangvillában. Ezen az első dupla bérletes esten Maxim Rizanov brácsa művész és karmester lesz a zenekar vendége, aki ebben a két minőségében is jelen lesz, mint brácsa szólista és mint karmester is. Őt kérdezte ifjabb Bazsinka József.
2: Ez egy rendkívül sokszínű műsor, Purcell-től és Mozarttól, Bacevicen és Golijovon át egészen a kortárs zenéig. Mi köti össze ezeket a műveket az ön számára, és hogyan állította össze a programot?
3: So the first three works are all in sort of the key of C. It's either C major or C minor. And in fact, in the concert, we will.
4: Az első három mű mind valamilyen módon a C hangnemhez kapcsolódik, vagy C-durban, vagy C-molban vannak. A koncerten ráadásul Attacca megszakítás nélkül fogjuk előadni őket. Osvaldo Golijov Tenebrá című művével kezdünk, ezt követi Wurrich darabja. Mindkettő valamivel sötétebb hangulatú mű, bár Golijov zenéje talán inkább a fényről szól, hiszen a Tenebrá egy vallásos szertartáshoz kapcsolódik, és tulajdonképpen a sötétségből a fény felé vezető út gondolatában gyökerezik. Az Ulisses ébredései Monteverdi operájának egyfajta újragondolása, és ez a darab is kissé sötét tónusú. Az első három műből álló ciklust Mozart C-moll adagiója és fugája zárja, amely ennek az egész fokozatos építkezésnek a csúcspontja. Ezután tartunk egy kis szünetet, majd én következem Jesjatnikov darabjával. Ezt a művet 2 évvel ezelőtt nekem komponálta, és Stockholmban a Svéd Rádió szimfonikus zenekarával mutattuk be először, éppen Ukrajna függetlenségének napján. Jesjatnikov orosz zeneszerzőnek tartja magát. A mű egy ukrán dal variációs feldolgozása, amely egy tündérkertben élő madárról szól. Egy rövid bevezetéssel kezdődik, a kertben vagyunk, madarak énekelnek. Ezután megszólal a fő téma, amelyet én játszom brácsán. Nagyon lendületes, energikus, pozitív zene. A variációk során azonban ez a pozitivitás és energia fokozatosan elhalványul. A darab egyébként nem hosszú, talán mindössze 7 perc, és a végére maga a madár is, mintha lassan elhalna. Vagyis a koncert első felében eljutunk a sötétségből a fénybe, a semmiből az energiához és a pozitivitáshoz, ugyanakkor Jesjatnikov művével ismét visszatérünk a sötétséghez. A második részben aztán Purcell következik, egy kis régi zene, miközben Golijov és Wurrich műveiben is találhatók neobarok elemek. Ez teremti meg a kapcsolatot Purcell zenéjével. Őszintén szólva, Becsavis darabja ebből a gondolati láncból teljesen kilóg. Egyszerűen csak egy nagyon-nagyon jó mű, és úgy gondoltam, javaslom a zenekarnak. A Mendelssohn Kamarazenekar játszott már tőle korábban, ezt a darabot azonban még nem. Ez csak egyszerűen egy nagyon jó lezárása a koncertnek. A végére ismét valóban pozitív hangulatba érkezünk.
3: And to be honest, the Batsevich is completely out of this connection. It's just a very, very nice piece. And I decided to offer to the orchestra. And the Mendelssohn Chamber Orchestra have performed Batsevich before, but not this piece. It's just a very good ending to the concert. It's really finally getting, you know, positive about things.
5: You are appearing here on these concerts both as a violinist.
2: Ezeken a koncerteken brácsa művészként és karmesterként is fellép. Befolyásolja a szólistaként szerzett tapasztalata azt, ahogyan egy vonószenekart vezényel?
3: I think so. I mean, of course, every instrumentalist and the person, a musician.
4: Azt hiszem, igen. Természetesen mindig előny, ha valaki hangszeres zenészként pontos elképzelésekkel rendelkezik, például a vonós játék bizonyos részleteiről. Ugyanakkor ez veszélyes terület is lehet. Én természetesen nagyon szívesen segítek, vagy időnként javaslatot teszek például vonásokra, artikulációra, esetleg még új rendekre is. Ennek a zenekarnak azonban azt hiszem, erre nincsen szüksége. Inkább azt mondanám, hogy nálam fordítva történt. Az évek során megszerzett karmesteri tapasztalat sokkal inkább hatott a hangszeres játékomra, mint fordítva. A vezénylés révén talán másfajta, mélyebb, átfogóbb szemléletem alakult ki. Azt nem mondanám, hogy kevésbé szólistaként gondolkozom, inkább azt, hogy sokkal inkább az egész mű részeként tekintek magamra.
3: I don't want to say less soloistic, but much more a part of the whole piece somehow.
0: Maxim Rizanovot hallották, aki tehát ma és holnap este szólistaként és karmesterként lép fel Veszprémben a Mendelssohn Kamarazenekar élén, és a folytatásban is őt halljuk, ezúttal teljesen szólóban. Johann Sebastian Bach S-dur szóló szvittjének Burré tételét játssza Brácsán Simon Rowland Jones átiratában.

Johann Sebastian Bach S-dur szóló szvitjének Brácsa átiratban hallottuk egy tételét, a burrét Maxim Rizanov játszott. És akkor most jöjjön a cselló, hiszen ez a szóló szvit eredetileg cselló szvit volt. Niccolò Paganini Moto Perpetuo, tehát Örök mozgó című műve következik, ez viszont eredetileg hegedű zongora volt, most viszont cselló zongorán hallgatjuk meg Perényi Miklós és Kocsi Zoltán előadásában.

Niccolò Paganini Moto Perpetuo című művét játszott a Perényi Miklós Gordonkán és Kocsis Zoltán zongorán. És ha valaki kedvet kapott ahhoz, hogy ezt a művet csellós változatban élőben is meghallgassa, az ma este megteheti, hiszen szerepel a ma esti 7:30-as zeneakadémiai koncertnek a műsorán is, ott Várdai István lesz a szólista, és a Liszt Ferenc Kamara zenekarral játsza. Mi most egy kicsit komolyabbra fordítjuk a szót, Giovanni Battista Pergolesi Stabat Materéből hallgatunk meg egy tételt, az 5. Quisest Homo Quinum Fleret kezdetűt, Véronique Jeans és Gérard Lesne énekel, az Il Seminario Musicale kíséri őket, és az egyik énekes Gérard Lesne vezényel.

Pergolesi Stabat Materéből szólt a részlet Véronique Jeans és Gérard Lezen előadásában, az Il Seminario Musicale együttes kísérte őket. És akkor most a komolyabb téma után visszatérünk a tréfához. Csajkovszki első szvittjének 5. szkercó tétele következik, az orosz szimfonikus zenekar játszik, Jevgenyi Szvetlanov vezényel.

0: Csajkovszki első szvittjéből hallottuk a szkercót, az orosz szimfonikus zenekar játszott, Jevgenyi Szvetlanov vezényelt. Egy perc múlva lesz, 10:30, mindjárt játszunk.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A kortárs amerikai zene legendája Steve Reich idén ősszel ünnepi 90. születésnapját. A Liszt ünnepen az új zenére specializálódott London Szimfonietta szólaltatja meg darabjait. A reprezentatív koncerten az életmű több korszakából hangoznak el művek, olyan Magyarországon ritkábban előadott darabok is, mint a New York-i utcák atmoszférájából ihletett City Life, vagy a Radiohead együttes néhány dalát újra gondoló Radio Rewrite. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
3: Opera, operett, chanson, Bartók, Ravel és Brahms művei, különböző zenei világok, amelyek egyetlen koncerten válnak harmonikus egységgé. Miklós Erika, Kállai Ernő és a Sárközi Kollektív egy színpadon találkozik az MVM Classic & Club sorozat Tűz és Lélek című koncertjén október 3-án a Pesti Vigadóban. mvmclassicclub.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Köszöntöm Önöket újra, továbbra is Uzsali Bencét hallják, és elérkeztünk a mai nyereményjátékunkhoz, ahol most három koncertre van páros belépünk és egy tárgynyereményünk. Mindenek előtt az elérhetőségeink a rendkedvéért 0630303060 az SMS számunk, és muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu az e-mail címünk. A nyereményeink pedig október 2-án pénteken este 8 órakor az Opus Jazz Clubban a Bacsó Kristóf Kvartett koncertje lesz, erre van egy páros belépünk. 3-án szombaton este 6 órakor a Bartók Emlékházban lesz egy hármas porteré című koncert, Dargai Marcell, Kecskés D. Balázs és Sándor László művei szólnak ezen az estén. Jellemzően egyébként szóló és kamara művek szerepelnek a koncerten. És akkor október 5-én hétfőre van Debrecenbe jegyünk, este 7:30-kor a debreceni Szent Anna Székesegyházban Szamosi Szabolcs orgonál és Pál István szalonna hegedül. Ez egy ilyen népi és orgonás közös koncert a Filharmónia Magyarország rendezésében. Ez tehát október 5-e Debrecen. És a Filharmónia jóvoltából van a tárgynyereményünk is. A Filharmónia Magyarország 10 éves jubileumára kiadott könyv a klasszikus zene szerelmeseinek számos érdekességet tartogat, művészportrékat, gyönyörű fotókat és számos koncert emlékét. A kötet a 95. ünnepi könyvhéten külön díjban részesült, egy tényleg nagyon szép reprezentatív kiadvány ez. Azt hiszem, hogy azok, akik rendszeres koncertlátogatók, főleg ha esetleg Filharmónia bérletük is van, akkor különösen szívesen forgatják majd ezt a könyvet. A játékzenénk Mozart 271-es S-dur zsönom koncertjének lassú tétele lesz. A kérdés pedig az, hogy a mű lassú tétele a harag, a háború és a gyász hangnemében van, Mozarthoz képest meglepően sötét. Kérdés az, hogy melyik ez a hangnem. Egy hangnemre vagyunk tehát kíváncsiak, meg is lehet fülelni, de utána is lehet nézni, hogy milyen hangnemben íródott a mű második tétele, ami egyébként a harag, a háború és a gyász hangneme is a közgondolkodásban. Martin James Bartlett a szólista, a Salzburgi Mozarteum zenekarra kíséri, Howard Griffiths vezényel.

Mozart 271-es S-dur zongora versenyének második tételét játszotta Martin James Bartlett és a Salzburgi Mozarteum zenekara Howard Griffiths vezényelt. A kérdés pedig az volt, hogy a mű lassú tétele a harag, a háború és a gyász hangnemében van, melyik ez a hangnem. Nagyon sokféle hangnemre érkezett javaslat, sokan úgy gondolkodtak, hogy ilyen karakterű zenéket milyen hangnemekbe szokás hallani, és való igaz, hogy nem csak ebben a hangnemben írják, hanem például a D-moll, H-moll, hát írtak dur hangnemeket is, az S-dur mondjuk harag háborút nem annyira, de gyász hangnemnek például az is megfelel. Viszont van egy hangnem, ami kifejezetten ennek dedikálódik, annak ellenére, hogy ez a Mozart tétel nem kifejezetten haragos, viszont ebben van. Ez pedig a C-moll volt. C-mollban volt ez a tétel, tehát ez volt a helyes megfejtés. A nyerteseink pedig Csoma Róbert, Árvai Zsuzsa, Kaszás Mária és Pongrácz Sarolta. Nekik gratulálunk, és még mielőtt tovább mennénk a következő játékra, még hadd hívjam föl a figyelmüket, hogy mindenki, aki nem nyert, de szeretne koncertre menni, van rá lehetősége a mai napon, hiszen két ingyenes és regisztráció nélküli koncert is lesz ma este a Doknányi Ernő Zenei Központban. Az első koncert este 7:30-kor Barokk Kiáda, az Anima Muzicé kamarazenekar hangversenyének a címe, és barokk, illetve modern művek szerepelnek ezen a koncerten, és utána még este 10:00-kor is lesz a klasszikus és jazz. Ifjabb Balázs Elemér zongorázik, Lugosi Dániel Ali klarinétozik, és a Balázs Elemér trió játszik. Hát egy este 10-es koncertre senki nem mondhatja, hogy nem ér oda a munkából, igazán későn kezdődik. Szóval ezekre a koncertekre ingyenesen és regisztráció nélkül lehet menni, ajánlom mindenki figyelmébe. És akkor most jöjjön a szavazós játék a mai aktualitásokkal kapcsolatban. Hát ha az a kérdés, hogy mi történt október 1-én, akkor nyilvánvalóan most már mindenki kívülről fújja, hogy ma van a zene világnapja, és akkor lesz egy ilyen lehetőségünk is. Schubertnek van egy híres dala, az Andi Musik a muzsikához, ezt hallgathatnánk meg. Ez az első lehetőség. A második, hogy egyúttal ma van az idősek világnapja is. Hát vannak bakkantáták is, amik egyébként az elmúlást és a halál várását szemlélik, de van ennél közelebbi darab is a zenetörténetben, Kodály Zoltán Vörös Sándor versére készült műve, az Öregek. Ez a másik lehetőség. És a harmadik, hogy 1899-ben ezen a napon született Bárdos Lajos. Van neki egy műve, az első népdalrapszódia, ami egy időben nagyon-nagyon népszerű volt. Ez a lehetőségünk a harmadik, amit meghallgathatnánk. Szóval a három lehetőség, Schubert Andi Musik, Kodály Zoltán Öregek, vagy Bárdos Lajos első népdalrapszódia. Ezekből lehet választani, ameddig meghallgatjuk Hacsaturian állarcos bájából a keringőt átiratban. James Galway az átíró és a fuvola szólista, és a Royal Philharmonia zenekart Myung-Woon Chung vezényli.

Hacsatúrján állarcos bájának keringőjét hallottuk James Galway és a Royal Philharmonia zenekar előadásában Myung-Woon Chung vezényelt. A szavazatok pedig elég sokáig, elég kiegyenlítetten érkeztek, és végül egy szavazattal nyert Kodály Zoltán Öregek című kórusműve, a második helyezett lett Schubert dala, és egy kicsivel utánuk maradt Bárdos Lajos első népdal rapszódiája. Így most akkor a Kodály mű következik, de akik a Schubertre szavaztak, azok se keseredjenek el, mert utána eredetileg is szerepelt egy Schubert dal itt a zenelistában, úgyhogy Schubert nélkül nem fogunk maradni. Vörös Sándor írta a verset, Kodály Zoltán a zenét, a Kodály kórus Debrecent Erdei Péter vezényli.

Kodály Zoltán Vörös Sándor versére írt Öregek című kórus művét hallottuk az idősek világnapja alkalmából, és akkor az öregek után jöjjön most az Ifjú a pataknál Franz Schubert dala Friedrich Schiller versére, Matthias Görne énekel, Elizabeth Leonskaja zongorázik.

0: Franz Schubert az Ifjú a pataknál című dalát Matthias Görne énekelte, Elizabeth Leonskaja zongorázott. 2:11.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Ejtsünk szót még egy koncertről. Holnap, október 2-án 18 órakor kezdődik a Corpus Harsona Kvartett hangversenye a BMC könyvtárában, egy ősbemutatóval és több olyan darabbal, amelyet szerzője a Corpus Kvartettnek ajánlott. A Lisztdíjas együttes egyik tagját, Pálinkás Pétert ifjabb Bazsinka József kérdezi.
2: Kortárs zeneszerzők részben nektek írt műveit játszátok, részben pedig ősbemutatókra is sor kerül. A Corpus Quartet már 4. évszázada aktív, számtalan darabot komponáltak nektek. Hogyan működik a zeneszerzőkkel az együttműködés közöttetek?
3: Általában mi keressük meg a zeneszerzőket, bár volt az ellenkezőjére is példa. Minap beszéltem Göz Lászlóval, a BMC igazgatójával, és hát évről évre lehetőséget biztosítanak nekünk a könyvtárban, hogy megmutassuk az újonnan készült műveket. Rendszeresen íródnak művek, volt olyan év, hogy 3-at vagy 4-et kaptunk egy évben különböző szerzőktől. Rózsa Pál művét fogjuk előadni ősbemutatóként, de természetesen korábban kapott műveket is játszunk. Malek Miklós is írt nekünk egy Harsona Kvártettet, és Ott Rezső is írt egy művet, amit szívesen adunk elő, és egy pár éve végzett zeneszerző hallgató, Furák Péter is odaadta számunkra darabját, hogy játsszuk el. Nagyon szívesen játsszuk ezeket a műveket.
2: Kérlek, mutasd be ezt a 4 darabot néhány szóval.
3: Rózsa Pál egy egész érdekes művel állt elő, és valóban ő egy igen termékeny szerző. A hét mindennapjára írt egy-egy tételt, hétfőtől vasárnapig, plusz még egy utójátékot is, tehát összesen 8 tétel. Ezt viccesen mindig a kollégáknak azt szoktam mondani, amikor ezt gyakoroljuk, hogy normál esetben az ember, ha túl van a csütörtökön, akkor már csak 3 nap van a hétből, na ez, ebben a műben még 4 tétel van hátra, szóval még csak a hét felénél vagyunk a csütörtök végeztével viccesen, de egyébként nagyon ötletes és nagyon hangszerszerű kompozíció. Malek Miklós Harsona Kvártettje egy összetett mű, akár több tételes is lehetne, de én úgy gondolom, hogy ő tudatosan összeírta egy 10-11 perces darabbá a művét. Nagyon szívesen játsszuk, rögzítettük is Miklós korábbi lemezére. Ott Rezső művét azt hiszem tavaly előtt kaptuk, de már kilátásban van egy új mű, amit szintén ő komponál nekünk szimfonikus zenekari kísérettel, remélhetőleg a következő évadban ez meg is valósul. És végezetül Furák Péter, moszkvatéri morzsái, ez lesz október 2-án este 6 órakor a BMC könyvtárában.
0: Pálinkás Pétert, a Corpus Harsona Kvártett tagját hallották, akik holnap este koncerteznek a BMC könyvtárában. Említette Malek Miklós Harsona Kvártettjét, ami szintén elhangzik majd a koncerten. Most ebből szól egy részlet, természetesen a Corpus Harsona Kvártett játszik.

Malek Miklós harsonakvártettjéből szólt a részlet, a Corpus harsonakvártett játszott. Gregor Joseph Wernernek van egy olyan műve, hogy új és különleges zenei kalendárium, hát újnak már biztos, hogy nem új, hogy különleges-e, arról még vitatkoznak a kritikusok, de abban az értelemben mindenképpen különleges, hogy ez egy olyan sorozat a 18. század közepéről, amely Csajkovszki évszakjaihoz hasonlóan az év hónapjait jeleníti meg egy-egy karaktertételben. Ha már elérkeztünk az októberhez, hallgassuk az Október című tételt, ez egy vadászat, az Aura Musicale együttes játszik.

Ez volt az Októberi vadászat Gregor József Werner új és különleges zenei kalendárium című művéből, az Aura Musicale együttes játszott. Rossinivel folytatjuk, a Semiramis első felvonásából halljuk a címszereplő áriáját, Joyce Di Donato énekel, a Római Szent Cecília Akadémia énekes zenekarát Eduardo Müller vezényli.

Rossini Semiramisából hallottuk Semiramis áriáját, az első felvonásból Joyce Di Donato énekelt, a Római Szent Cecília Akadémia énekész zenekarát Eduardo Müller vezényelte. Még egy zenénk van hátra a muzsikáló délelőttben, Antonin Dvorák 9. új világ szimfóniájának első tétele. Hát sokféle dolog kering arról, hogy mit is írhatott Dvorák ebbe a szimfóniába. Én azt gondolom, hogy az első tétel lassú bevezetőjében van valami olyan, mint amikor valaki fölébred egy idegen nagyvárosban, különböző zajokat hall, aztán egyszer csak fölébred és rájön, hogy elkésett. De ezt nem tudtam a szerzővel megbeszélni, hogy így van-e. A Bécsi Rádió szimfonikus zenekara játszik Káli Gábor vezényel. Yeah.

0: Antonin Dvorák 9. új világ szimfóniájának első tételét játszotta a Bécsi Rádió szimfonikus zenekara, Káli Gábor vezényelt. A muzsikáló délelőtt a mai napon ezzel véget ért. Kollégáim Csík Gabriella zenei szerkesztő és Erdős Béla hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most az Összhang című műsorunk következik. További szép napot kívánok, Uzsali Bencét hallották.
1: Műsorajánló. A hangverseny különlegességek adásában Yehudi Menuhin hegedül. A világhírű hegedűművésznek köszönhetően ünnepeljük 1975 óta, október 1-én a Zene Világnapját, amely mindenkihez szól, aki szereti a zenét. Most két archív felvétellel emlékezünk nagyszerű alakjára, Oldöbrőből és az Erkel Színházból. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Péntek este Silvio Cselegin és Xian Mei Fang orgonál. Az idei orgonák éjszakája májusi záró eseményén a Zeneakadémián valódi zenei ínyenségek, Vajda János művének üsbemutatója, Hidas Frigyes, Ott Rezső és József Jongn orgona versenyei csendültek fel a Nemzeti Filharmonikus Zenekar közreműködésével. Vezényelt Teremi Dáriusz. Orgona versenyek versenye. Pénteken 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
2: Minden élőben Isten csodáját látta. Úgy szerette Istent, hogy egész életét átadta neki. Ő ma is példa, követői köztünk járnak. Szent Ferencre emlékezünk tematikus műsorainkkal október 4-én 8 órától a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Összhang. A zenei élet aktualitásai.
3: Kedves hallgatóink, Bartók csendje címen nyílt új interaktív kiállítás a Bartók Emlékházban. Az Összhang mai műsorában Farkas Zoltán zenetörténész, a múzeum igazgatója vezet végig minket Bartók egykori lakhelyén.
4: Ebben az épületben lakott egy ideig Bartók Béla, és most új kiállítást nyílt itt Bartók csendje címen. Nincs ebben ellentmondás, hogy Bartók csendje, hiszen Bartók Béla zeneszerző volt, tehát a hangok világával foglalkozott.
5: Ez a Csalán út 29 szám egy csendes hely, és Bartók idejében még inkább az volt. Épp azért költözött ide a Kavics utcából, ami hát egy rózsadombi, gyönyörű szép helyszín volt ugyancsak, de ott voltak szomszédok, ő csak egy magas földszinti lakást lakott, és a szomszédoktól áthallás volt, rádió is szólt, ami őt nagyon zavarta, és ezért találták meg ezt a Csalán úti villát, amelyik akkor abszolút a város perifériájához tartozott. És neki bármennyire barbarónak, vagy diszonásnak, vagy hát túl modernnek tűnt a zenéje, az alkotáshoz és hát a népzenei munkához is az abszolút csendre volt szüksége. Éppen azért, mert elképesztően érzékeny hallása volt, ezért volt szüksége a tökéletes csendre. Úgyhogy kétségtelenül van egy kis figyelemfelhívó szándék ebben a címadásban, de azt hiszem, hogy ugyanakkor nagyon találó is.
4: Ha már a rádiót említetted, ahogy belépünk a kiállító térbe, rögtön a földszinten egy régi rádiókészüléket látunk.
5: Igen, ez egy 1930-as évekbeli rádió, amelyik meg is szólal,

0: Hát mit hallottunk?
1: Tulajdonképpen összegyűjtöttük azokat a zenéket és műsortípusokat, amelyeket Bartók is hallhatott, és amelyik éppen zavarhatta a 30-as években. Itt a Budapest 1 és a Budapest 2 rádiócsatorna szünetjelét hallottuk, ahogy az 1930 és 39 között érvényben volt, majd utána rögtön egy magyar nóta kezdődik. Akkoriban persze ez roppant divatos volt, és biztos, hogyha rádió szólt, akkor ilyesmit is hallhatott Bartók.
2: Hogy gyönyörű vagy Magyarország, gyönyörűbb, mint a nagy világ.
1: Egy következő hallgatnivaló, ugyancsak a korból, egy operett részlet, nem más, mint Vince Zsigmond Kulinyi Ernő a Hamburgi menyasszonyából, a Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország. Természetesen az operett is nagyon távol állt Bartóktól, de itt ez egy tendenciózus választás, hiszen a koncertóban tulajdonképpen ehhez a Szép vagy gyönyörű vagy Magyarországhoz nagyon hasonló dallam jelenik meg, mint a nosztalgia szimbóluma. Egy operett képviseli a honvágyat az Amerikában írt műben. Utána van egy prózai részlet, pontosabban egy élő tudósítás az 1938-as budapesti eukarisztikus világkongresszusról. Ezt sem véletlenül választottuk, hanem ugye Bartók nem jutott el gyűjtései során Moldvába, viszont erre az óriási lelki eseményre moldvai csángók is eljöttek, és Bartók megragadta az alkalmat, hogy a Budapesten lévő moldvai csángókat bevitte a magyar rádióba, számos felvételt készített velük, és így megvolt az az öröme, hogy ezektől az előadóktól is fantasztikusan gyönyörű díszített népzenét tudtak rögzíteni. A következő hallgatnivaló Benny Goodman és zenekara, ez mai füllel is roppant élvezhető 35-36-ból származó felvétel. Ennek tudjuk megint konkrét kapcsolata van Bartókkal, hiszen Benny Goodmannek és Szigeti Józsefnek ajánlotta azt a művet, a kontrasztokat, amit hárman mutattak be. Egyébként a jazzre visszatérve Bartók Péter, aki kisfiúként ebben a házban lakott, mesélte, hogy hát a papa persze nagyon ellenállt annak, hogy itt rádió legyen a lakásban, de hát a kisfiú unszolására megtört, és hát mégiscsak volt a kis Péternek egy kis rádiója, és egyszer rajta kapta az édesapját, hogy ő is rádiót hallgatott, és éppen jazzt hallgatott. És végül Bartók hangja maga is hallható egy 1936-os rádióműsorban, amikor a törökországi anatóliai gyűjtőútjáról beszél.
3: A török kormány eltökélt szándéka, hogy a török népzenei kutatást megindítsa. Azzal a kívánsággal fejezem be beszámolómat, bárcsak ragaszkodnék ehhez a szándékhoz. Bárcsak minél hamarabb megindulna Törökországban ezen a téren a rendszeres munka, épp úgy a magyar és török, mint a nemzetközi kelet-európai népdalkutatás hasznára és üdvére.
0: Ugyancsak az előtérben látható egy hatalmas Budapest térkép, egy régi Budapest térkép, amelyen jelölitek, hogy Bartók Béla hol lakott. Most ne menjünk végig az összes házon, ahol Bartók lakott Budapesten, hanem beszéljünk a Csalán utcairól, mikor költözött ide, és hány évig élt itt.
1: Csalán út először 27 szám alatt, majd miután elfelezték a telket, lett 29-es szám. A budapesti, illetve a magyarországi tartózkodása legvégén lakott itt elég sok ideig, 1932 áprilisától 1940 októberéig. Innen indultak Pásztor Edittával Amerikába, nagyon viszontagságos körülmények között a háború dúlta Európán keresztül, és hajóval mentek aztán Amerikába. Itt ezen a térképen egyébként a legfontosabb lakhelyek jelennek meg fotóval is, de Bartók rendkívül sok helyen lakott, életében 28 lakása volt. Ez a térkép még két fontos dolgot megmutat. Az egyik az, hogy minthogy az 1940-es, látjuk, hogy A Kodály körönt Hitler tér nevet visel, az Oktogon pedig Mussolini tér nevét, ami most a Bartók Béla út, ez régen Horthy Miklós út volt. Bartók mielőtt elment Magyarországról, hagyott egy végrendeletet, ami pont arról szól, hogy amíg ezekről az emberekről, Hitlerről, Mussoliniről köztér van elnevezve, addig róla semmilyen köztér ne legyen elnevezve, emléktáblát se állítsanak, és ez meg is magyarázza mindjárt az ő Magyarországról való távozásának az okát. A másik, az a csendért folytatott küzdelemnek a dokumentuma. Egyrészt látunk itt egy 1929-es felvételt, akkor még Bartók nem lakott itt, de ezen a fotón egy autóverseny látható, ami itt a ház előtt volt az egyik kanyarja, és még Bartók idejében is, hát ez az egynapos, de elég zajos rendezvény néhány évig meg lett rendezve. Ez egy viszonylag rövid, 1750 méteres, de nagyon-nagyon kanyargó, szerpentines pálya volt, és az vetett véget ezeknek a versenyeknek, hogy egy halálos baleset is történt, úgyhogy 1935 után már nem versenyeztek itt. És itt látható a lármagépnek egy kis sematikus rajza, ez pedig Bartók fejlesztette ki abból a meggondolásból, hogy a monoton zaj az még mindig kevésbé zavaró, mint hogyha valami éppen, hogy hallható zene vagy beszéd hangzik, és ezt meg is szerkesztették a családtagjai számára, de aztán ugyancsak Bartók Péter beszámolójából tudjuk, hogy valójában nem működött, mert hát ez is nagyon zavaró volt.
0: Bartók emlékház tulajdonképpen egy lakásmúzeum, egy ideig Bartók saját bútorait, saját tárgyait is láthattuk itt. Mi történt ezekkel? Ugye most egy interaktív kiállításon mutatjátok be Bartók egykori életét, itteni életét és művészetét.
1: Az a lakásmúzeum jelleg, ez valóban fönnállt, és akkor az adta ennek a kiállításnak az értékét, hogy Bartók eredeti bútorai, berendezési tárgyai, népi viseletek, személyes használati tárgyai itt voltak. Ezek magántulajdonban vannak, és a tulajdonos, Bartók jogörököse visszavonta ezeket a tárgyakat a kiállításból. Ezért egy egészen új feladat állt előttünk, hogy egy interaktív zenét és sok-sok információt tartalmazó kiállítást hozzunk létre a lakásmúzeum jelleg helyett. Azért pótolandó, hogy a látogató megismerhesse, hogy hogyan is nézett ki körülbelül ez a villa Bartókék idejében, egy 3D-s animáció, egy videó mutatja be azt a két szintet, amelyet a Bartók család lakott, és hogy egészen pontosan rekonstruálni tudjuk legalább részben, hogy az egyes helyiségek hogy voltak berendezve, azt megint csak Bartók Péternek köszönhetjük, aki emlékezetből lerajzolta, hogy milyen volt itt a berendezés, amikor még az édesapja és az édesanyja itt lakott, és a bútorok ismertek, és ez alapján készült ez az animáció.
0: Látok itt egy zongorát, ami nem egy valódi zongora, hanem Bartók életének különböző évszámait lehet billentyűkön leütni.
1: Igen, ez egy úgynevezett idővonal, amelyik három oszlopban bemutatja, hogy mi történt az adott évben Bartók életében, mi történt Magyarországon, illetve Európában és a nagyvilágban. Nem csak feltétlenül zenei vagy művészeti eseményekről van itt szó, hanem történelmi eseményeket, felfedezéseket is összegyűjtöttünk.
0: Akkor menjünk fel az emeletre.

0: Fel is értünk az első emeletre.
1: Forog egy néma film, ami egy olyan 1937. decemberi eseményt örökít meg, ami odabent történt a mai koncertterem helyén. Tudnélik, Bartókék a legbensőségesebb baráti körhöz tartozókat elhívták, és Pásztori Dittával együtt bemutatták a két zongorás szonátát. Ez volt egy ilyen családi zárt körű bemutató. Persze ütőhangszerek a maguk teljes arzenájában nem voltak, és ez az a mókás történet, amely egyébként több résztvevő megörökített, hogy Kodály, aki követte Kottából a darabot, látta, hogy egy kis dobszólóval ér véget a mű, talált is valami ütőhangszert a polcon, és oda ment, és hát Bartókék legnagyobb meglepetésére bekopogta ezt a utolsó ütemeket, úgyhogy még ez sem hiányzott. Egy fiktív néma filmstílusban létrehozott produkció, nagyon izgalmas volt létrehozni. Egyetlen igazi színész szerepel benne, Porogi Ádám, aki kitűnően van Bartóknak maszkírozva.
0: Beértünk a koncertterembe, ahol viszont nem fiktív filmet látunk, és nem is néma filmet, hanem valódi, igaz, fekete-fehér filmet Bartók Béláról.
1: Ez egy kb. 15-16 perces összeállítás, aminek három szólama van, ha lehet mondani. Az egyik vonulat az, hogy összegyűjtöttük az összes olyan filmet, ahol Bartók mozgóképpen látható. Ezek részben híradók, tehát néma filmek, de olyan híradó is van már, amikor például Doknányi vezényel Falu táncát, és Bartók a széksorokban figyeli ezt az előadást. Itt van persze az a leghíresebb felvétel, amikor Bartók az Allegro Barbarót játsza. Tudjuk, hogy eredetileg ez Serdi Tibornak az amatőr néma filmje volt, de Lendvai Ernő és Tusa Erzsébet rekonstruálták a kéz mozdulatáiból, hogy ő az Allegro Barbarót játsza, és ráillesztették erre a filmre egy korábbi felvételt, mert szerencsére Bartók többször eljátszotta ezt, és fönn is maradt a hangfelvétele.

0: A Bartók életében legfontosabb szerepet játszó, akkor még megszólaltatható szereplőkkel interjúk készültek. Ez egyrészt mindkét fia, ifjú Bartók Béla, aki az 1915-ös gyűjtőutakról beszél, illetve Bartók Péter, akinek a nagyon szép 2017-es visszaemlékezéséből, a filmből látunk több részletet, és Somfai László, Bartók kutató zenetörténész megszólaltatja Pásztori Dittát is, aki egyébként többek közt éppen azt mondja el, hogy hogyan próbáltak, hogyan zongoráztak két zongorás műveket itt ebben a teremben, ahol vagyunk. És a harmadik vonulat egy 1955-ös dokumentumfilm, amely egyrészt a villa akkori állapotát mutatja be, másrészt pedig ebben megszólal Kodály Zoltán, aki nagyon szép szavakkal méltatja nagy barátját.
1: Kedves hallgatóink, Bartók csendje címen nyílt új interaktív kiállítás a Bartók Emlékházban. Az Összhang mai műsorában Farkas Zoltán zenetörténész, a múzeum igazgatója vezet végig minket Bartók egykori lakhelyén.

0: Tudjuk, hogy Bartók gyűjtők szenvedélye úgy szóval mindenre kiterjedt, nem csak a népdalokra, a népi viseletekre, népi bútorokra, bogarakat is gyűjtött, ásványokat, növényeket. Ennek a szenvedélynek egy ötletes megjelenítése Tornyai Péter és Kertész Krisztián alkotása, amely a Bartók Bogár gyűjteménye 20 magyar népdal címet viseli. Ez nem a mi kiállításunk számára készült, hanem már korábban létezett, de úgy gondoltuk, hogy nagyon jó helye van itt. Arról van szó, hogy Tornyai Péter Tornyainé Dóri Zsuzsával, a feleségével fölénekeltetett másodpercre pontosan azonos hosszúságban 20 új stílusú magyar népdalt, amely egyszerre szól 20 kicsi hangszórón keresztül, és egy ilyen zümmögést ad ki összképként, de hogyha kiemelünk egy-egy hangszórót, akkor a fülünkhöz tapasztva fölismerhetően meghallatszanak az egyedi népdalok. De hogy mire is utal ez az egész, az rögtön itt áll mellette egy bogárgyűjtemény, nem Bartók eredeti bogárgyűjteménye, hanem egy magyarországi fajokat tartalmazó gyönyörűen elrendezett. Összefoglalja ezt a gyűjtő szenvedélyt, ami mindenre vonatkozott.
1: És el is érkeztünk egy olyan terembe, ahol mégiscsak betekintést nyújtatunk abba, hogy hogyan élt itt Bartók, hogyan töltötte a hétköznapokat.
0: Egy kis félreeső szobában Péntek Gyugyi György körösfői népi asztalos fafaragó bútorait láthatjuk, egy gyönyörű szép szekrényt, egy ágyat, éjjeli szekrényt és tükröt, valamint ugyancsak kalotaszegi varrottasokat. Teljes mértékben ilyen jellegű bútorokkal volt berendezve Bartók villája, és azért örülünk nagyon ennek az anyagnak, mert Péntek Gyugyi Györgytől rendelt maga Bartók is, ráadásul az első bútorokat ugyanabból az évből, 1907-ből, amelyből ezek a bútorok származnak. Egyébként Szabó Csaba erdélyi származású zeneszerző hagyatékából van itt letétben ez az anyag.
1: Fényképeket is láthatunk a falon, a Bartók család életét, a kis gyerekeket egy régi biciklivel például.
0: Bartók Péter nagyon fontos a számunkra, nem csak azért, mert ő lakott itt a szüleivel, hanem azért, mert általa tudunk meg nagyon sok mindent az itteni életről. De itt látható a fotón, amikor vendégek érkeztek, a Bartók házaspár Péter és Basilides Mária énekesnő, akinek oly sok felvétele is fennmaradt, és Bartókkal gyakran föllépett.
1: Bartók fázós volt ezek szerint, mert téli kabátban van, miközben a hölgyek rövid nyári ruhában.
0: Hát igen, igen, ez jellemző erre a törékeny testalkatú emberre. Vagy egy dohányzó kép, Bartók egyetlen szenvedélye volt, hogy nagyon erős dohányos volt. És ami különösen kedves számunkra, és hogy Bartók Péter eredeti játékaiból is be tudunk mutatni néhányat, egy falovacskát, ami húzható, és egy ilyen nagyon szép építőjátékot, pici fa elemekből. És ezeket azért, hogy a gyerekek ne csak nézzék, egy fajáték készítő mesterrel elkészítettük a picit nagyított, de hasonló mását, úgyhogy ha valaki gyerekekkel érkezik, a gyerekek itt el tudnak játszani ugyanazokkal, vagy olyan féle játékokkal, mint ahogy ezt Bartók Péter tette. És a sarokban lévő elem szintén Bartók Péterhez kapcsolható, ezt tudnék a Mikrokozmosz egyik darabjának, a Mese a kislégyrőlnek a születését mutatja be. Ugye ebben a házban tanította Bartók a kisfiát az ő saját kérésére zongorázni, és közben apró darabokat komponált, így született a Mikrokozmosz sorozatnak egy jó pár darabja, és leírja azt a jelenetet Péter, amikor egy dongó ebben a mindig is nagyon rovarokkal bőven ellátott házban fölbukkant, és olyan hangosan döngicsért, hogy már-már zavalta a zongoraórát. Ez meg is hallgatható ez a felvétel, hogyha megérintünk ott egy gombot a falon.

0: Hátunk mögött fa törzseket látunk, amelyből szól a zene. Menjünk közelebb.
1: Hát nem csak zene szólít, hanem itt élethű fatörzsekbe rejtve, onnan kihallgatva. Azt igyekeztünk bemutatni, hogy mi voltak azok a természetzenek, amelyek különösképpen inspirálták Bartókot. Eddig hallottunk bogarak és rovarok énekét, madárdart, és legutóbb pedig a vöröshasú unka dalát, amiről ugyancsak Bartók Péter mondja el, hogy ez a szőlőspusztai Bartókék húgánál töltött nyaraknak az emléke lehet, amikor tele volt vízzel és pocsolyákkal és unkákkal a táj, és Bartók Péter meg van győződve, hogy az Éjszaka zenéje című zongoradalaban ezek az unkák ihlették Bartókot.
0: Beértünk a következő terembe, ahol egy csodálatos fonográf látható, azon kívül egy terepasztalhoz hasonló térkép a korabeli Magyarországról, a Nagy Magyarországról. Mit mutat be ez a térkép?
1: Hát először is érdemes megjegyezni, hogy abban a helyiségben vagyunk, amely Bartóknak a nagyobbik dolgozó szobája volt, ahol a népzenei rendszerező munkáját végezte. Tehát azért is esik itt nagy súlyalatba a népzenegyűjtés és annak tudományos feldolgozása, de egyébként a műzenéből érkező inspirációk is szerepet kapnak, erről talán majd még beszélhetünk. A gyűjtő utakat bemutató térkép mellett áll az 1908-as fonográf, mellette egy tablet kiterjesztett valóságként kis videóban bemutatja, hogy hogyan is működött ez a fonográf, ez a zseniális Edison-féle szerkezet, amelynek annyit köszönhetett a népzenekutatás. És itt a gyűjtőtag során két lehetőség van a tallózásra. Egyrészt a

0: Maradjunk még Bartok népzenegyűjtésénél, hiszen itt van egy nagyon érdekes interaktív kitársi darab, beszédes támlapok.
1: Itt a falon egy úgynevezett támlapnak a kinagyított képét látjuk. A támlap ugye az a papírdarab, ami egy népdalnak, egy gyűjtött népdalnak az összes lehetséges információját tartalmazza. Ez alapján rendezték a népzenegyűjtők az anyagot, és a kis tabletünk segítségével el is magyarázza a látogatónak, hogy mi minden van ezen a támlapon. És hogyha már ilyen jól megtudtuk, hogy mi is egy támlap, akkor a Beszédes támlapok című eszközünk 12 támlapot bemutat, amit hogyha kihúzunk és megtekintjük, akkor közben megszólal az a fonográf felvétel is, vagy az a zenei felvétel is, amihez tartozik az anyag, a képernyőn pedig ehhez kapcsolódó fotók jelennek meg.

0: Bartók Bélára természetesen nem csak a népzene hatott, hanem régi nagy zeneszerzők művei is, és ezt meg is mutatjátok ebben a teremben, ahol Bachtól Beethovenen át Liszt, Ferenc, Stravinsky, Richard Strauss és Wagner is szerepel, és kis fülhallgatókon bele lehet hallgatni azokba a művekbe, amelyek hatottak Bartókra.
1: 10 zeneszerző szerepel itt, természetesen nem egyforma súllyal, de életének különböző periódusaiban mindegyik hatott Bartókra. Ezt maga Bartóktól származó idézetek is támasztják alá, és ott némi magyarázó szöveg is. 3 esetben döntöttünk úgy, hogy össze is lehet hasonlítani az inspiráció forrást a Barток művel. Ez Johann Sebastian Bach egyik invenciója, ami a Barток egyik mikrokozmosz darabjára hatott. Beethoven volt talán a legfontosabb zeneszerző a régi mesterek közül Barток számára. Az Opus 131-es Cis-moll kvartett elejét, ezt a fugátós kezdetet hallgathatjuk meg, ami viszont nyilvánvalóan hatott, talán öntudatlanul is Barток első vonós négyesének a kezdetére. És végül itt van Stravinsky, akinek a Tűzmadár szvítjének, illetve a Tűzmadárnak egyik témája visszaköszön Barток második zongora versenyében, ezt a két részletet is össze lehet hasonlítani.
0: A kiállítás folyamatosan bővül, itt vagyunk az utolsó szobában, ahol még várható további kiállítási tárgy, viszont már jelen van egy 3-osztatú képernyő. Mire szolgál?
1: Itt azt mutatjuk be, hogy Barток zenei gondolkodásában mennyire fontos volt a variálás. Egy idézet szerint ő maga mondja, hogy nem szeretem a zenei gondolatot változatlanul megismételni. Ez valóban az ő kompozíciós ösztönének a része volt, de persze a népzenei variálás is erősen hatott rá. És 3 variációs eszközt mutatunk be, amikor a metrikát változtatja meg, a hangköztágítás szintén egy kedvelt módszere volt, és végül a megfordítás, hát ez egy olyan régi eszköz, ami már Bachnál, sőt a még régebbi mestereknél is tetten érhető. Itt a második zongora versenyben mutatjuk be, hogy milyen a téma alapformája, hogy néz ki egy tükörfordítás, amikor a hangközök, a lépések iránya megváltozik, és milyen az, amikor ennek a tükörfordításnak a rákja, tehát ráktükör fordul elő, ami azt jelenti, hogy egy zenei szakasz visszafele követi a dallamot.
0: Tehát ez a terem Bartók komponálási módszerét mutatja be.
1: Igen, és végül beérünk a legszentebb helyére az egész villának, a kisebbik dolgozószobába, ahol Barток komponált, és itt a látogató kiválaszthat 6 műrészletet, amelyet meghallgathat itt nyugalomban teljes egészében. 5. vonós négyes például itt született. A zene úros hangszerekre is ebbe az időszakba keletkezett, bár ugye nyáron is sokat komponált belőle. A 2 zongorás szonáta, ezek ugye a Paul Zacher fölkérésére készült művek, és végül a hegedű verseny tételét is meghallgathatjuk. A falakon pedig egyrészt a dolgozószoba kinagyított fotója látható, másrészt Barток műveinek első kiadásaiból. Ezeket a kotákat Bősze Ádám ajándékozta a Barток Emlékháznak, és mi ezeket kinagyítottuk, és így egy gyönyörű montázs mutatja be, hogy a 3 burleszk, vagy a 2 elégia milyen gyönyörű szecessziós borítókkal jelent meg a Rózsavölgyi és társánál, vagy a Rozsnyainál, vagy akár a későbbi univerzális

0: Kedves hallgatóink, Bartók csendje címmel nyílt új interaktív kiállítás a Bartók Emlékházban. Az Összhang mai műsorában ezt mutattuk be, a múzeum igazgatója, Farkas Zoltán zenetörténész vezetett minket végig a tárlaton. Munkatársam Molnár Endre volt, nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő, Katona Márta.
1: Tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: híreink következnek.
1: Kinevezték a terrorelhárítási központ új parancsnokát. Ma van a merrák elleni világnap. Folytatódik a kellemes, őszi idő. Jó napot kívánok a szerkesztő Bártfai Kinga nevében is. Nagy Zsombor vagyok. A jövőben szerdánként felváltva lesznek kormány és kabinet ülések, közölte Kapitány István gazdaság és energetikai miniszter. A kabinetekben az egyes szakterületekkel részletesebben és célzottan foglalkoznak. A kormány szerint ez gyorsabbá és hatékonyabbá teheti a döntéshozatalt. Négy kabinet működik, a stratégiai, a gazdasági és költségvetési, a fejlesztési, valamint a védelmi kabinet. Ezek közül többnek már megkezdődött a munkája, és saját szakterületén több kabinet ügydöntő jogkörrel is rendelkezik. Az útra való ösztöndíj azonnali kifizetésére szólította fel a Szociális és Családügyi Minisztériumot, a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence közölte, a csaknem 10 000 hátrányos helyzetű diáknak összesen 622 millió forinttal tartozik a tárca. A politikus hangsúlyozta azt is, írásbeli kérdésére adott válaszában a minisztérium elismerte, hogy technikai okok miatt hónapok óta nem folyósították a juttatásokat. Rétvári Bence szerint a válaszból az is kiderül, hogy októberre tervezik az új kiírás megjelentetését, így szerinte újabb késedelem várható. Kovács András lett a terrorelhárítási központ parancsnoka. A TECMÁ-tól az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá került. Kovács András 2022-től Hajdú János mellett a TEK főigazgató helyettese volt. A választások után, május 28-ától pedig megbízott főigazgatóként vezette a terrorelhárítási központot. Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja. A daganatos betegség világszerte csaknem 2,5 millió nőt érint. Magyarországon évente körülbelül 8 000 új beteget diagnosztizálnak. A mellrák, ha időben felismerik, 90%-os biztonsággal gyógyítható. Rózsaszín szallagokkal hívja fel a figyelmet a szűrővizsgálatok jelentőségére a Budapesti Közlekedési Központ. Az ügyfélszolgálaton dolgozók, az utaskoordinátorok, a jegyellenőrök, valamint a járművezetők is kitűzik ma a szallagot. Az utasok az autóbuszokon elhelyezett plakátokon lévő QR-kód segítségével pedig a Merrák Info Egyesület információit érik el a szűrővizsgálat fontosságáról. Ismét lehet szavazni az év turista házára. A közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktívkalandor.hu oldalon lehet, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Felidézték, hogy a turistaház fejlesztési program keretében tavaly 44 szálláshely, kulcsosház és erdei iskola újulhatott meg, összesen 1,5 milliárd forintból. Folytatódik a napos, száraz idő. A szél helyenként megélénkül, Sopron térségében erős széllökések is előfordulhatnak. Délután 22-27, késő este 9-15 fok valószínű. Hasonló időre számíthatunk a következő napokban is.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az idén 70 éves Tihanyi Lászlót zenés színházi darabjaival köszönti a Liszt ünnep. Az Arabeszk című egyfelvonásos, Don Giovanni történetének folytatásaként is értelmezhető. Az ősbemutatóként színpadra állított vaskazetta pedig Móra Ferenc és titkos szerelme Kalmár Ilona kapcsolatát dolgozza fel. Az esten mások mellett közreműködik Egri Márta, Melát Andrea, az Umze Kamara Együttes, valamint a rendező Mácsai Pál. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Itthon nincs munkám.
5: Nekem meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
3: A Cinefest közönségdíjas filmje.
6: Az akarok lenni, aki voltam. Azt akarom visszakapni.
7: Azt már nem fogod.
3: Főszerepben Fűr Anikó és Vilmányi Benett.
8: Mami, táncolunk?
3: Mami Blue. A mozikban.
0: Reklámot hallottak. Népzene újra gombolva.

Október 1-én a Zenevilág napját ünnepeljük. A kezdeményezés 1975-ben indult el az UNESCO Nemzetközi Zenetanácsának keretében. Az akkori elnök a 20. század egyik legnagyobb hegedű művésze, Yehudi Menuhin javaslatára. Menuhin elképzelése nem egy puszta ünnepi koncertsorozat volt. Ő a zenében az emberiség egyetemes nyelvezetét látta, amely képes áthidalni a politikai, vallási és kulturális ellentéteket, elcsendesíteni a konfliktusokat, és közelebb hozni egymáshoz a legkülönbözőbb népeket. Stílszerűen a Góbé zenekar felvételével indítottunk a bevezetőben. A számláló nóta Bartók Béla híres 44 hegedű duójának 35. tételére épül. A Góbé visszaviszi Bartók pedáns akadémiai gyűjtését abba a tiszta, archaikus népzenei közegbe, ahonnan az eredeti dallam származik. Köszöntöm Önöket! A Népzene újra gombolva műsorát hallják a Bartók Rádióban. A mikrofonnál Balog Éva. Yehudi Menuhin élete és művészete ezer szállal kötődött Magyarországhoz. Csoda gyerekként Budapesten Hubai Jenőnél tanulhatott. Életre szóló barátság és szakmai kapcsolat fűzte Kodály Zoltánhoz és Bartók Bélához. Utóbbitól ő maga rendelte meg a híres Szonáta szóló hegedűre című remekművet 1943-ban. Menuhin rajongott a magyar népzenéért és a Kodály módszerért, és meggyőződése volt, hogy a klasszikus akadémiai zene és a folklór tiszta forrása nem elválasztható, hanem egymást megtermékenyítő testvérek. Mai ünnepi adásunkban az ő szellemiségét idézzük meg. Olyan felvételeket válogattunk össze, amelyekben a komoly zene szigorú szerkezetei találkoznak a népzene szabad, lüktető világával. Menuhin maga is az elsők között volt a komoly zenészek között, aki merészen nyitott más zenei kultúrák és tradíciók felé. Gondoljunk csak a Ravi Shankarral közös indiai klasszikus felvételeire, vagy a Stefan Grappellivel készített jazzlemezére. Következő felvételünkön a barokk zene egyik legmonumentálisabb darabja találkozik az afro-kubai ritmusvilággal, Emilio Aragon, spanyol-kubai zeneszerző és a Tenerifei Szimfonikus Zenekar közös felvételén. Aragon Johann Sebastian Bach harmadik brandenburgi versenyét gondolta újra. Az eredeti vonós tétel lüktetését latin-amerikai ütőhangszerekkel és fúvós színezettel oltja be, bizonyítva Menuhin tézisét, miszerint a zenei struktúrák univerzálisak.

A zene világnapja arra is emlékeztet minket, hogy a klasszikus hangszerek hogyan nyerhetnek új értelmet a népzenében, és fordítva. Most a belga akusztikus széna egyik legszebb kamarazenei duója következik. Didier Laloa diatonikus harmonikás és Cathy Adam csellóművész felvételén a komoly zenei csellójáték akadémiai precizitása és a népi gombos harmonika nosztalgikus dallamformálása a sötét tónusú francia-belga keringők világát idézi meg.

A mi térségünkben a hegedű a klasszikus és a népzenei tradíció közötti legfőbb híd. Ennek egyik legfontosabb képviselője pedig a szabadkai születésű virtuóz, Lajkó Félix. Lajkó játéka maga a megtestesült zenei határeltörlés. A hangszer határait feszegetve teremt olyan robbanékony, mégis mélyen archaikus zenei szövetet, amelyre alig, ha nem maga Yehudi Menuhin is elismerően bólintott volna, például a következő Vigadó című 2007-es felvételen is.

Menuhin mindig is hangsúlyozta az énekhang és a vokális tradíciók szerepét a kultúrák közötti hídépítésben. A következő felvételen a nemzetközileg elismert operaénekesnő Rost Andrea lépi át a műfaji határokat. Jiddise Mejdele, vagyis a Jiddis lány című tradicionális kelet-európai zsidó dalban az operai hangképzés eleganciája találkozik a népi dallamívekkel.

A Zene Világnapja alkalmából készült műsorunk következő állomása a finn hárfaművész, zeneszerző és énekesnő Laura Hünninen egészen friss, néhány héttel ezelőtt megjelent felvétele. Hünninen korábban a Finn Nemzeti Opera és a Tamperei Filharmonikusok első hárfása volt, ám szóló karrierjében a klasszikus hárfa technikát ötvözi az északi népzene és a meditatív vokális zene elemeivel, melynek eredménye így egy lebegő, éteri párbeszéd a klasszikus hangszer és a skandináv népi képzelet között.

Műsorunk záró felvételét Nápolyból hozzuk el. A virtuóz olasz szaxofonos és zeneszerző Daniele Seppe a mediterrán népzenét, a tarantellát és a nápolyi kávéházi keringőket és még a cirkuszi zenei formákat is klasszikus fúvós és kamarazenei formába önti, sajátos humorral és virtuóz szólókkal megkoronázva azt.

0: kedves hallgatóink! Mai adásunkban a zene világnapja alkalmából Yehudi Menuhin szellemisége előtt tisztelektünk. A komoly zene és a népzene találkozási pontjairól válogattunk. Bartók duóktól és áthangszerelt Bach versenyműtől, a belga kamara keringőn és Lajkó Félix virtuóz hegedű játékán át a jiddis dalokig és finn hárfa etűdig. A népzene újra gombolva műsorát a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Népzenével és világzenével hétfőtől péntekig 12 óra 5 perckor találkozhatnak itt a Bartók Rádióban. Munkatársaim, köztük a hangmérnök Pénzes Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Balog Évát hallották.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Weisz Gábor nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Yehudi Menuhin hegedül, közeműködik Maurice Gendron, Gordon Kahn, Benjamin Britten zongorán. A felvétel Olboróban a Paris Churchben 1963. június 24-én készült. Elsőként Ludwig van Beethoven D-dur Geister trióját hallják.

Beethoven D-dur Geister trióját hallották. Yehudi Menuhin hegedül, Maurice Gendron gordonkán, Benjamin Britten zongorán játszik. Előadásukban most hallgassák meg Wolfgang Amadeus Mozart 564-es köhögjegyzékszámú G-dur trióját.

Mozart 564-es köhajegyzékszámú G-dur trióját hallották. Yehudi Menuhin hegedül Moritz Gendron gordonkán, Benjamin Britten zongorán játszik. Frank Bridge második triója következik.

0: Frank Bridge második trióját hallották. Kedves hallgatóink, Yehudi Menuhin hegedült, Maurice Gendron, Gordon Kahn, Benjamin Britten zongorán játszott. A felvétel Olboróban a Paris Churchben 1963. június 24-én készült.
1: Műsorajánló. Október 1-je a Zene Világnapja. Muzsikáló délután, játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társaskörből és a Doknányi Ernő Zenei Központból ma 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban.
2: Szabcsi Jazz Péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szabcsi Jazz Péntek Salföldről.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban Yehudi Menuhin zenekari hegedű estjét közvetítjük. Közreműködik a Magyar Állami Hangversenyzenekar, vezényel Ferencsik János. A felvétel az Erkel Színházban 1964. szeptember 25-én készült. Elsőként hallgassák meg Georg Friedrich Händel tűzijáték szvittjét.

Handel tűzijáték szvítjét hallották. Yehudi Menuhin zenekari hegedű estjét közvetítjük, közreműködik a Magyar Állami Hangversenyzenekar, vezényel Ferencsik János. Johann Sebastian Bach A-moll hegedű versenye következik, jegyzékszáma 1041-es.

Bach 1041-es jegyzékszámú ámol hegedű versenyét hallották Yehudi Menuhin szólójával. Bartók Béla második hegedű versenye következik, szintén Menuhinna szólista, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Ferencsik János vezényli.

0: Bartók Béla második hegedű versenyét hallották. Kedves hallgatóink, Yehudi Menuhin zenekari hegedű estjét közvetítettük. Közreműködött a Magyar Állami Hangversenyzenekar, vezényelt Ferencsik János. A felvétel az Erkel Színházban 1964. szeptember 25-én készült. A szerkesztő Vesz Gábor nevében is elköszönés további jó rádiózást kíván Madarász Zsolt. Viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Péntek este Silvio Cselegin és Xian Mei Fang orgonál. Az idei orgonák éjszakája májusi záró eseményén a Zeneakadémián valódi zenei ínyenségek, Vajda János művének ősbemutatója, Hidas Frigyes, Ott Rezső és József Jongun orgona versenyei csendültek fel a Nemzeti Filharmonikus Zenekar közreműködésével. Vezényelt Teremi Dáriusz. Orgona versenyek versenye. Pénteken 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs minisztert. Hatalmas lángokkal ég egy szegedi üzem. Holnap is marad a napos, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Letartóztatták Hankó Balázst. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti Járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják,

0: A Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Magyar Péter kormányfő a döntésre közösségi oldalán úgy reagált, az ellopott pénzből finanszírozták részben a Fidesz kampányát. Tegnap Sesták Miklós letartóztatását is elrendelte a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus egy videóban elmondta, hogy 2,5 milliárd megtakarítást értek el azzal, hogy a felülvizsgálatok után leállították a szükségtelen munkálatot. A tárcavezető elfogadhatatlannak nevezte, hogy Mészáros Lőrinc cége végezze a teljes beruházást, ezért közölte, hogy az eredeti szerződést több részre osztják, hogy egy helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Elindult az építészeti törvény számos elemének felülvizsgálata a kompakt városfejlesztési elvek érvényesítéséért, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter az Országos Urbanisztikai Konferencián. Vitézi Dávid szerint a szétterülő agglomerációk fenntarthatatlanok, ezért a jövőben a jó minőségű kötött pályás közlekedés mentén ösztönöznék a sűrűbb lakóövezetek kialakítását. Hozzátette, a tervezett intézkedések részeként felülvizsgálják a kiemelt beruházásokat, a szabályozási követelményeket, valamint a Balatonpart védelmében is szigorításokat vezetnek be. Kigyulladt a Medikémia ZRT egyik üzemcsarnoka Szegeden, a balesetben egy munkás megsérült. A lángok a Zsámbokréti soron lévő üzemben csaptak fel, és a tűzveszélyes anyagok meggyulladása miatt tovább terjedtek, így az egész csarnok ég. A helyszínre több tűzoltóegység is érkezett. A katasztrófa védelem mobillaborja eddig nem mutatta ki egészségre ártalmas vegyi anyag koncentrációt a levegőben, de a környéken lakókat arra kérik, hogy tartsák zárva az ablakokat. Már az egyetemekre is átterjedtek a tanárhiány és a rossz oktatási körülmények elleni diáktüntetések Franciaországban. A demonstrációk miatt a francia miniszterelnök rendkívüli válságtanácsot hívott össze. A tiltakozók országszerte mintegy 30 felsőoktatási kampuszt zártak le, miközben több intézmény távoktatásra kényszerül átállni. A középiskolák környékének közben tovább fokozódtak a második hete tartó megmozdulások. A maszkos fiatalok ismét gyújtogattak és összecsaptak a rendőrökkel. Holnap is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A hamburgi Elbphilharmonie Orchester Liszt és Ravel művei mellett Brahms grandiózus második zongora versenyét adja elő a Liszt ünnepen. Az egyik legösszetettebb zongora verseny ősbemutatója egykor Budapesten volt. A szólót maga a zeneszerző játszotta. A műpában a norvég sztárzongorista Leif Uwe Ansnes a hamburgi együttes vezetőkarmesterével Alan Gilberttel karöltve adja elő. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Egy ház és rengeteg titok. Kristóf csak egy szivárgás forrását keresi, de valami sokkal nagyobbat talál. Reisz Gábor új filmje Egyetlen péntek délután történetén keresztül mutatja meg, milyen gyorsan felbojdulhat egy egész lakóközösség. Földszint. A Velencei Filmfesztivál után már a mozikban. Egy este, ahol a klasszikus zene legfényesebb égkövei ragyognak fel. A rádiózenekar Ránki Dezsővel ad exkluzív koncertet a Zeneakadémián. Hallgassa meg Mozart érzelmekkel teli ádúr zongora versenyét a kétszeres Kossuth díjas zongoraművész Ránki Dezső tolmácsolásában. Az esten felcsendül a lenyűgöző Jupiter szimfónia és Haydn szellemes G-dur divertimentója. Az est karmestere Kovács János. Találkozzunk október 13-án a Zeneakadémián. mrme.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
5: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, Bolla Milán vagyok, és ezúttal hozzátehetem, hogy kedves közönségünket is köszöntöm, hiszen ma a Zenevilágnapján az Óbudai Társas Körből jelentkezik a muzsikáló délután. Örülünk, hogy ennyien itt vannak, velünk ünnepelnek, és itt leszünk 17 óráig, úgyhogy arra buzdítom azokat, akik tehetik, hogy csatlakozzanak hozzánk itt a társaskörben. Sok mindenben különleges lesz ez a mai délután. Először is itt van mellettem a mi drága kollégánk, műsorvezetőtársam Németi Attila. Szervusz!
6: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat, meg az itt jelenlevőket, és téged is.
5: És a mai muzsikáló délutánban nem csak felvételről szólnak majd zenék, hanem lesznek élő produkciók is, itt a zongora már be van hangolva. Itt van velünk Demény Balázs zongoraművész, hamarosan meginterjúvoljuk őt, játszani is fog nekünk előtte, de más művészeket is várunk még, és lesz Ki nyer ma játék és muzsika 10 percben, méghozzá nem telefonon, hanem élőben, mint régen. Ezzel emlékezünk Cigány Györgyre, és kapcsolódunk az Óbudai Társaskör mai névadó ünnepségéhez, mert hogy egy szalont fognak elnevezni Cigány Györgyről. Hát Attila, neked sok szép emléked van, azt gondolom, róla is, meg a műsorral kapcsolatban is.
6: Ez így van, és nem is 5 óráig maradunk itt. Hát az élő műsorban igen, de utána át lehet jönni a kis terembe, ami majd 5 órakor Cigány György szalonná változik, és ott rengeteg mindent lehet látni Cigány György életéből, különböző rekvizitumokat. Hát igen, ez egy fantasztikus játék volt a Szabó család után, ha jól tudom, és jól tudom, azt hiszem, a második leghosszabb műsoron 40 évig biztos ment. Én valahol írtam, hogy 9725 adás volt, és többször meg akarták ezt szüntetni, mert mindig struktúraváltás jött, de akkor jött két nagy kosárlevél a rádióba, hogy követeljük, hogy a Ki nyer mát azt adják vissza nekünk. 1980-ban jött egy telefon, hogy nem vezetném-e a Ki nyer mát. Hát gondolom, hogy Cigány György beleegyezésével történt ez a telefon, úgyhogy én ezt egy óriási kitüntetésnek éltem meg. És hát akkor én voltam a műsorban, ahogy szokták mondani, a műsor benyáminja. Most azóta, hát sajnos elment majdnem, hogy mindenki. Zsoldos Péter, Boros Anikó, Antal Imruska, Meixner Mihály, hogy hívtuk Sir Michael az eleganciájával, mindenki kedvenc misie. Ez év tavaszán pedig ugye Boros Attila és Cigány György. De hát a Ki nyer ma, az most a muzsikáló reggelben él tovább, és hát majd 4:30-kor játszunk, úgyhogy tessék készülődni, lehet majd jelentkezni, hogy legyen játékosunk, és majd jó zenéket hallanak addig is.
5: Így van, ezért is érdemes idejönni, jelentkezni a játékra, és hát azt gondolom, hogy azért az nagyon jó volt délben ilyen szép zenéket hallgatni, ha csak egy-egy pillanatra is, de úgy megállni a napi rohanásban, délidőben, és zenéket hallgatni, akár ott az Astoria szállónál, akár a rádiókészülékeken keresztül.
6: Mi az, hogy megállni? Ugye 1969. március 3-án indult a műsor, és rendszeresen előfordult, amikor az Astoriába került át a Hungáriából, hogy le kellett zárni a külső sávot, mert annyi bámészkodó volt, mindenki nézte, hogy mi történik, hogy történik. Csak azóta eltett x év, majdnem 50, és fölgyorsult a világ. Hát kinek van ma ideje délben kinyermázni, de otthon rengetegen hallgatták, és szerintem ma is hallgatják.
5: Fogunk még beszélgetni, de azért muzsikáljunk is a muzsikáló délutánban. Hát egy nagyszerű zenével indítjuk a műsort. Szerkesztőnk Weisz Gábor itt a helyszínen, és Mozart a Varázsúvola című operájából választotta a nyitányt. Ezt játsza most a Bécsi Haydn zenekar, vezényel Kertész István.

0: Mozart a Varázsfúvola című operájából szólt a nyitány, a bécsi Haydn zenekar játszott, vezényelt Kertész István.
1: Most pedig élő muzsika következik, az ajtóban már itt áll Demény Balázs, aki egy fantasztikusan tehetséges ifjú zongoraművész. Balázs, gyere be kérlek, és köszöntenek majd a közönség tagjaiból, és te pedig játszol majd nekünk. Közben eszembe jutott Milán egy olyan aranyos történet, hogy amikor az ember azt gondolja, hogy csak úgy oda dugja valaki orra alá a mikrofont, és hát mi volt? Mozart, Varázsfúvola, nagyon jó, megyünk tovább. Második kérdés, hát az a világ legegyszerűbb dolga. Csak hogy voltak túlbuzgó játékosaink is, akik ugye most Balázs Chopin művet fog játszani, a Desdur úgynevezett perckeringőt, aminek opusz száma 64. Na most a játékos mindenben tájékozott volt, mondta, hogy ez Chopin, és akkor kiderült, hogy D-dur keringőt mond, opusz 63-at, a bemutatója 1849 végén volt, vagy 1853-ban. És az embernek nagyon föl kellett készülni, mert ez opusz 64, Desdur, akkor már Chopin nem élt, tehát ha nem javítom ki, az a baj. Ha kijavítom, de jót mond, akkor az a baj. Tehát nagyon ránevelt ez a játék minket arra, hogy nem csak az van, hogy fölírom az öt kérdést, meghallgatjuk a zenét, és hazamegyünk, hanem hát bizony tudni kell, hogy mikor mi történik. És most a perckeringőt fogja Balázs eljátszani. Remélem nem egy perc alatt, mert ezt szokták mondani, hogy akkor baj van, mert Chopin mindig gyönyörű, éneklő, melodikus 16-odokat írt. Halljuk Chopin zenéjét.

0: Ez volt Chopin Desdur perc keringője, opusz 64, és azt hiszem, ez most numerú egy, ezt most azt hiszem meg is jegyeztük Németi Attilától. Élőben az Óbudai Társaskörből Demény Balázs tolmácsolásában hallhattuk, aki közben itt most már helyet is foglalt mellettünk. Szervusz Balázs, köszöntünk téged. És hát Attila biztos, hogy sok-sok kérdéssel készült, hiszen zongoraművész, zongoratanár.
1: Balázs, te fiatalkorodat én úgy, ahogy követtem, mert hát ott ültél a Zeneakadémián a vizsgákon, én is ott üldögéltem, de mesélj magadról egy kicsit, hogy mi történt azóta, amióta már nem kell vizsgázni, hál' Istennek.
2: Igen, köszöntöm én is a hallgatókat. Hát Berlinben élek jelenleg, meg Budapesten is sokat járok azért, mert kamarazenét tanítok a Zeneakadémián közben, és emellett meg a Dino Lipatti Filharmóniának vagyok az állandó rezidens szólistája. Ez egy szatmárnémeti zenekar, állami zenekar, és ott elég sokat játszok zenekarral, és emellett meg szólistaként tevékenykedem főként.
1: Magyarul járod a világot. Ez mit jelent, hogy rezidens?
2: Ez azt jelenti, hogy évente háromszor lépek ott fel zenekarral, úgyhogy elég sok zongora versenyt megtanulhattam így az évek során, és ez egy ilyen határozatlan idejű rezidencia. Szóval nem csak egy évre szól, hanem most már ez a hetedik évem ott.
1: És mennyire élvezed a tanítást?
2: Nagyon, nagyon szeretem.
1: Te is rájöttél arra, hogy a tanítás közben az ember rengeteg mindent megtanul, mert én olyan 30 éves voltam, amikor bekerültem a Zeneakadémiára, és aztán rettentő büszke voltam, hogy valaki játszott valamit, és jó megfogalmaztam, és föltettem magamnak a kérdést, hogy ú, te őrült, hát annak idején én miért nem így játszottam, ott van a kottában, minden le van írva. Nagyon sokat lehet tanulni a tanítás által.
2: Így van, teljesen egyetértek, és egyáltalán a megfogalmazás által. Tehát, hogy az ember az intencióit szavakba önti, és a gondolatait cizellálja, és azáltal, hogy elmagyarázza valakinek, úgy rájön, hogy kellene magának is elmagyarázni a gondolatokat.
1: Akkor ezért te is így voltál. Téged ki tanított annak idején a Zeneakadémián?
2: Kemenes András. És aztán Berlinbe folytattam, ott pedig Pascal de Vaillon.
1: Ó, hát ő is egy nagyon-nagyon-nagyon világhírű művész. Köszönjük szépen, hogy játszottál, de nem mész messzire, mert még fogsz nekünk játszani, nem is egyszer, és azért ez az igazi. Tehát én nagyon szeretem a varázsfuvola nyitányt, de akkor jó, hogyha bemegyek a Zeneakadémiára, és élőben hallom. És ez a Chopin is gyönyörű volt.
2: Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen, most pedig egy felvételről szól egy egészen más zene. A Kályoni János orgonamise könyvből következik három litánia Kállai Gábor feldolgozásában, előadja a Mandel Kvártett.

0: Három litániát hallottunk Kájoni János orgona mise könyvéből, Kállai Gábor feldolgozásában előadta a Mandel Kvartett.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Egy perc múlva lesz 3:30. Köszöntjük a kedves hallgatókat, akik most kapcsolódtak be műsorunkba, és köszöntjük közönségünket is itt az Óbudai Társaskörben, hiszen ma a Zene Világnapján innen jelentkezik műsorunk élőben, és aki a közelben van és teheti, az arra bátorítom, hogy jöjjön ide, hiszen lesz élőben, majd kinyer ma 16:30. A következő zene az Alpokba kalauzol minket, Richard Strauss zenéje szól, aki ugye nagyon szeretett túrázni, kirándulni az Alpokban, nagyon jól érezte magát a hegyek között, ezt örökíti meg az Alpesi szimfóniája, de írt egy Alpesi kürt című dalt is, különleges az összeállítás, az előadói apparátust illetően, énekhang, kürt és zongora. Hát ugye Straussnak az édesapja kiváló kürtös volt, a kor legjobb kürtös Európában. Ugyanakkor híres volt makacs maradiságáról is, és Hans von Bülow mondta róla, hogy kiállhatatlan fickó, de amikor fújja, akkor nem lehet rá haragudni. Hát ezt a dalt hallgassuk most, Kolonics Klára énekel, közreműködik Benyus János kürtön, Dinnyés Dániel zongorán.

0: Richard Strauss dalát hallottuk, az Alpesi Kürt című dalt. Kolonics Klára énekelt gyönyörűen, Benyős János játszott kürtön, és Dinny és Dániel zongorán. Közben csatlakozott hozzánk egy nagyszerű hölgy. Cigány Ildikót köszöntöm itt a beszélgető sarkunkban, Cigány György lányát. Örülök, hogy itt vagy, és természetesen hát a részese leszel majd az 5 órakor kezdődő avató ünnepségnek, amit a Bartók rádió hallgatói már nem hallanak, de aki itt van, természetesen szeretettel várjuk. Mennyi munkádba telt ez a tárlat kiállítás? Egyáltalán mit lehet majd látni abban a szalomban?
1: Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki itt van, és aki hallgat minket. Köszönöm szépen, hogy jelen lehetek. És hát kérdésedre válaszolva, azt kell mondjam, hogy testvéremmel Gergővel elég régóta, nem is hetek, talán inkább hónapok óta próbáljuk meg előkészíteni ezt a mai napot, és ezért hatalmas öröm számunkra, hogy most itt lehetünk. És hát az Óbudai Társaskörnek nagyon-nagyon nagy köszönet érte, ahova apu szerepléseinek évtizedes hagyománya van, ide kötődik rengeteg szerepléssel, műsorral. Úgyhogy nagyon jó helyszín lesz ez a Cigány György szalon emlékszoba számára. Hát az igazság, hogy nagyon sokat gondolkoztunk, hogy még mi mindennel tudjuk megörvendeztetni az őt szeretőket, és vannak még terveink. Nem csak az idősebb korosztályt szeretnénk megörvendeztetni, akik hát tulajdonképpen életkorban hasonlóak, vagy hát az egy vagy két generációval fiatalabbak nála, hanem az egész ifjakat is. De erről most még nem nagyon szeretnék beszélni, mert ez meglepetés. Vannak ilyen tervek is. Amit ma láthatunk, csináltunk egy tárlót. Egyébként köszönet Merényi Juditnak is, aki apu korában ugye a társaskörnek az igazgatója volt. Nagyon sok ötlet tőle származott. Úgyhogy ebben a tárlóban az apu életéhez kapcsoló kis tárgyakat lehet már ma estétől megnézni, és mindig változni fog a tartalma, kapcsolódik hozzá majd egy weboldal, és történetek, és hangzó, és látható anyagok, úgyhogy nagyon gazdag lesz, amit rendelkezésünkre áll.
0: Nagyon örülök neki, hogy ez egyáltalán létrejött egyébként. Tehát a második otthona volt, vagy az egyik második otthona volt az Óbudai Társaskör, a Kiskorona utca, ahol mindig történik valami. Azt hiszem, valamikor ez volt a szlogenje ennek a koncertteremnek. És ebben az épületben nagyon sokan érezték magukat itthon, többek között a Liszt Ferenc kamarazenekar is, akiknek a hangversenymestere Róla János volt, rengeteg televíziós, rádiós adást közvetíthettem itt, úgyhogy végigélhettem az izgulást, a felkészülés pillanatait. Nekik ez volt a próbatermük. Mondom ezt azért, mert most az ő felvételüket fogjuk hallani. Az egyik kedvenc zeneszerzője egy műsorvezetőnek, Karl Dieters von Dietersdorf, hogyha ki tudja mondani, és tőle az E-dur nagybőgő verseny harmadik tételét hallgatjuk meg. A nagybőgőn Rácz Ödön játszik, a Liszt Ferenc kamarazenekart, élén pedig a hangversenymester, a felvétel idején Róla János volt.

Dietersdorf-Édur nagybőgő versenyéből szólt a harmadik tétel. Rácz Ödön volt a szólista, aki hát egy nagybőgős dinasztiába született bele. Egyszer készítettem vele interjút, és mesélt, hogy rengeteg nagybőgőjük volt otthon, édesapja gyűjtötte a hangszereket, meg sok nagybőgős felvétel, úgyhogy azt hiszem, így ki volt jelölve számára az út. Egyébként nagyon szereti a nagybőgőt, tehát soha nem is gondolt másra, azt mondta, a csellót azt egyébként még szereti, az a másik kedvenc hangszere. És hát több mint 15 éve már a bécsi filharmonikusok szóló nagy bőgőse Rácz Ödön. Ezen a felvételen pedig a Liszt Ferenc Kamarazenekar kísérte hangversenymester Rolla János. És az imént Cigány Ildikó mesélt arról, hogy ugye fontos az ifjúság megszólítása is, és eszembe jutott, hogy Cigány György ugye itt folytatta a sorozatát, a Játékos Muzsika 7x10 percben sorozatot, és oda gyakran meghívott fiatal zenészeket is, még akár zeneiskolásokat is, úgyhogy figyelt mindig az ifjúságra. Most egy olyan darab következik, melynek címe Banjo és hegedű. De banjo nincs benne, csak hegedű. A hegedű imitálja a banjót. Pengetni kell, méghozzá nagyon érdekes a kotába. Van vonás írva a pengetéshez. Igaz, csak szaggatott vonallal, de lefele kell az egyik akkordot pengetni, és fölfele a másikat. Úgyhogy ez a különlegesség ennek. És ezt a darabot William Kroll komponálta, ezt játssza most Szecsődi Ferenc hegedűn, Fekete Márta zongorán.

William Kroll zenéje hangzott el, a banjo és hegedű. Köszönöm, Milán, ma is tanultam valamit, hogy nem ismertem ezt a művet, hogy ezek szerint nem csak hegedülni lehet, hanem banjozni is lehet a hegedűn. Szecsődi Ferenc játszott hegedűn, Fekete Márta zongorán, én pedig reggel, hát mint általában bekapcsoltam a Bartók rádiót, és akkor megy a kinyerba, próbálom meg a memóriámat életben tartani, hogy valamit tudok-e. És egy régi játékosunk, Horváth Pál Péter játszott, és egy olyan jó hasonlatot mondott, azt hiszem a Bazsinka József megkérdezte tőle, hogy hát milyen zenét szeret. Azt mondja, hát a zene olyan, mint egy svéd asztal, lehet turkálni, és akkor egészen a barokkortól a 2000-es évekig ő mindent szeret, és akkor az ember rájön, hogy ezt jobban, akkor abból egy több, picit többet fogyasztok. Most pedig ismét élő zenét hallunk, Demény Balázs már a zongoránál ül. Most elfelejtettem, hogy mit kell mondani. Ez csak egy ronda poén volt. Liszt Ferenc első elfelejtett keringőjét játsza.

Demény Balázs előadásában hallottuk itt élőben az Óbudai Társaskörben Liszt Ferenc első elfelejtett keringőjét, és az első óra a végén majd Beethoven zenéjét fogjuk meghallgatni. Hát Liszt Ferenc egyébként több elfelejtett keringőt is írt, és fantasztikus, biztos észrevették, hogy ebben az impressionizmus is benne van, már a 20. századot előlegzi, és természetesen ő is követett egy irányt, mint ahogy mi Liszt Ferenc irányát követjük, mert a tanáraink és a tanáraink tanárai, azok mind Liszt növendékek voltak. Hát Liszt Beethoven útján ment tovább, mint egy apostolra úgy tekintett, és Beethoven törte az utat, amit aztán tulajdonképpen Liszt Ferenc folytatott. Beethoven-től a második szimfónia szkercó tételét hallgatjuk meg. Ez érdekes, nagyon szerette Beethoven a második, a negyedik és a nyolcadik, sőt a hatodik szimfóniát is, de ezek mostohák, általában az 1, 3, 5, 7, 9 megy, valamire a páratlan számokat kedveli a közönség, pedig ez is egy fantasztikus remekmű. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik, és Vásári Tamás vezényel.

0: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
1: Három perc múlva lesz 4 óra. Jó napot kívánunk a kedves hallgatóknak, és a közönséget is köszöntjük itt az Óbudai Társaskörben, hiszen ma innen szól élőben a Muzsikáló délután 17 óráig, és várjuk az érdeklődőket itt a helyszínen, hiszen lesz majd kinyerma is 16:30-kor a hagyományos formában, tehát nem telefonon, hanem itt élőben. Németi Attila lesz a műsorvezető, de akik otthon hallgatnak minket, vagy éppen vezetés közben, nekik mondom, hogy lesz azért majd rendes játék is, tehát amikor e-mailben és SMS-ben lehet velünk játszani, ez pedig majd 17:30-kor lesz, úgyhogy érdemes lesz minket hallgatni.
2: Milán a száguldó riporter, aki egyszer itt lesz, és egyszer pedig a Kunigunda utcai stúdióban.
1: Igen, majd 5 óra körül át visszamegyek a stúdióba. Az előző felvételen ugye a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát hallhattuk, és az együtteshez, az együttes családhoz kapcsolódik most a következő néhány perc itt a Muzsikáló délutánban, hiszen tegnap volt a zenekar, illetve a Magyar Rádió művészeti együtteseinek a koncertje, ahol a zenekar és az énekkar is fellépett, és egyúttal átadták az évad művészei kitüntetést, mind a zenekar, mind a kórus tagok közül, ugye ilyenkor belső szavazással választják meg a kollégák, hogy kik kapják ezt az elismerést. Idén Horváth Csaba az énekkar tagja, és Csizmadia András a zenekar tagja kapta ezt a kitüntetést, és itt van most velünk Horváth Csaba, bariton énekes. Szervusz, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: És először is gratulálunk a díjhoz. Gondolom, hogy ez egy nagyon nagy öröm, megtiszteltetés, hogy a kollégák téged választottak.
3: Így van, nagyon-nagyon meglepődtem, és nagyon hálás vagyok a kollégáknak, hiszen igen, ez egy olyan fajta visszajelzés, amit azoktól az emberektől kapok, akikkel nap mint nap egymás mellett ülünk az énekkarban, ismerjük egymás munkáját, és ezért így nagyon, ez egy nagyon nagy bizalom a részükről, hogy engem választottak.
1: És akár ez egy jubileumi ajándék is lehet, hiszen 10 éve, 2016 óta vagy a Magyar Rádió énekkarának tagja.
3: Így van, ez nagyon, előtt nagyon úgy érzem, hogy ez egy nagyon szép fázis a rádió énekkari karrieremnek, és bízom benne, hogy a továbbiakban is ez töretlenül fog folytatódni.
1: Már előtte is énekeltél különböző kórusokban, például a Monteverdi kórusban, vagy a Szent István Király Oratórium kórusban is. Gyerekkorod óta érdekelt a kórus éneklés?
3: Én igazából érettségi után kezdtem el a Monteverdi kórusban énekelni, de maga a komoly zene már gyerekkorom óta nagyon-nagyon énekelt, és egyébként a Kinyermának is rendszeres hallgatója voltam. Nagyon hálás vagyok mind a Monteverdi kórusnak, mind pedig az István Oratórium kórusnak, mert rengeteg dolgot tanultam tőlük, amiket mind mai napig hasznosítok, akár darabokat, amiket ott tanultam meg, vagy pedig tényleg a hozzáállást a kórus munkához.
1: És úgy tudom, hogy ha alkalom kínálkozik szóló feladatra, akkor azt is szívesen vállalod.
3: Így van. Például legutóbb februárban a Magyar Rádió zenei együtteseivel léphettem föl szólistaként, ez nagyon nagy megtiszteltetés volt. Egy ős bemutatón énekelhettem Kecskés D. Balázs Dérge Krajcikte című oratóriumában, amely bibliai és Nietzsche szövegekre íródott.
1: Most pedig egy közös produkcióval készültök, Csizmadia András oboaművész, a rádiózenekar tagja csatlakozik, illetve Demény Balázs zongoraművész, akit ma már hallhattunk. Mit fogtok előadni?
3: Amikor megtudtam, hogy András kapta a zenekar részéről a díjat, arra, és megtudtam, hogy itt felléphetünk, eszembe jutott, hogy milyen jó lenne, hogyha egy közös produkcióval lépnénk fel, és nekem már régebb volt, ha a tarsajomban volt Bachnak az Ich habe genug kantáta, amelynek az első tétele egy basszusária oboa szólóval, így hát kínálkozott a lehetőség, hogy ezt közösen adjuk elő.
1: Akkor ezt fog most következni itt az Óbudai Társaskör színpadán, és amíg a művészek elfoglalják helyüket, eszembe jutott, hogy nekem is konzis tanárom, Kovács Péter hegedűművész javasolta, hogy hallgassam a Kinyermát, mert hogy abból rengeteg zenét meg lehet ismerni, és valóban így van, úgyhogy én is nagyon régóta hallgattam a Kinyermát. És muzsikusokkal is gyakran találkozok, hát koncerteken is mondják, hogy hallgatják ám a Kinyermát minden nap reggel a rádióban.
2: Nagyon helyes, és jó, hogyha ez a műsor ilyen formán tovább él, mert biztos, hogy egyszerűen hatással van azokra az emberekre, akik nem gyakran járnak koncertre, de azért

0: szeretik a szép zenét, jó zenét, és megpróbálják a saját tudásukat is kipróbálni, hogy vajon fölismerjük-e a szerzőt, kort.
1: Most pedig akkor hallgassuk tehát Johann Sebastian Bach 82. kantátájából az Ich habe genug áriát, basszus áriát.

0: Ez volt Johann Sebastian Bach 82-es kantátájából a basszus ária Ich habe genug. Horváth Csaba énekelt, Csizmadia András játszott oboán, Demény Balázs zongorán, itt élőben az Óbudai Társaskör színpadán. És szeretettel köszöntöm itt most mellettünk Csizmadia András oboaművészt, a rádiózenekar tagját, oboa szólistáját. Jó napot kívánok, szervusz!
1: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Adunk egy mikrofont, és akkor mindenki hall.
1: Üdvözlök mindenkit, jó napot kívánok.
0: És ha jól tudom, te pedig 5 éve vagy tagja a rádiózenekarnak.
1: Így igaz, igen.
0: És nagyon fiatalon kerültél be a zenekarba.
1: Relatív fiatalon, egyre gyakoribb az, hogy 22-23 évesen is akár valaki ilyen prominens pozícióba kerül. Úgyhogy ilyen szempontból akár öregnek is lehet tekinteni.
0: Egyébként azt figyeltem meg, hogy a rádiózenekarban most a fúvós, főleg a fafúvós szekcióban nagyon sok kiváló fiatal művész játszik, és talán így az összhang könnyebben meg is születik köztetek.
1: Bizony szempontból igen, sokkal könnyebb kapcsolódni a velem egyidős kollégákkal.
0: No, de szavamat ne felejtsem, neked is szívből gratulálunk az évad művészek kitüntetéshez, amit tegnap vehettél át a koncertem.
1: Köszönöm szépen.
2: Én annyit szeretnék tőled megkérdezni, hogy volt például olyan pillanat az elmúlt évadból, ami most így a díj, amikor megkaptad a díjat, akkor eszedbe jutott valamiért, fontos volt számodra?
1: Úgy különösebb pillanatok. Vannak a rádiózenekaros karrierem során olyan koncertek, amikre nagyon szívesen gondolok vissza, ami abszolút megkoronázta nekem azt, hogy én itt játszhatok. Az egyik ilyen például pár évvel ezelőtt volt egy Mahler második szimfóniánk. Talán életem koncertje volt, élmény szempontjából.
2: Ilyenkor szokták megkérdezni, hogy mit érez a művész, ez a legborzasztóbb kérdés, mit érez, örül. De én azt kérdezném tőled, ha egyszer majd valaki más kapja a díjat, mondjuk jövőre, akkor mit szeretnél, hogy ő mit érezzen abban a pillanatban?
1: Büszkeséget mindenképpen.
2: Azt bizonyára így van, és különösen, hogy ez nem egy állami kitüntetés, hanem ez a szakma, és a kollégák adják oda. Mit vesznek észre benned szerinted a kollégák, amit te saját magadon talán észre sem veszel?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. A szakmai dolgokon felül remélhetőleg számomra mindig is az alázat volt az egyik legfontosabb emberi jellem, ami fontos szerintem.
2: És még egy kérdésem lenne, miután az előbb Vásári Tamás vezényelt, most pedig Majkocsi Zoltán fog, hogy neked volt olyan például egy karmester az életedben, akitől egy olyan gesztust, egy olyan pillanatot kaptál, ami máig is elkísér? Kivel dolgoztál a legszívesebben, akire azt mondod, hogy az igen, az de jó, hogy
1: nekem például relatív sokáig, amíg ki nem lett nevezve a mi művészeti vezetőnknek, Hia Domonkos, elég sokáig elkerültek egymás koncerteken, és tavaly volt először, hogy végre volt szerencsém vele dolgozni, és őt tartom jelenleg a számomra egyik legkülönlegesebb karmesternek.
2: Gratulálok a díjhoz.
0: Gratulálunk még egyszer. Egyébként én is rengeteget tanultam Hia Domonkostól, úgyhogy fantasztikus, ahogy ő próbál például, igen, hogy most más nem mondjak hirtelen. Még egy kérdésem lenne, egy interjúban svájci bicskához hasonlítottad a rádiózenekart. Ezt hogy értsük?
1: Tulajdonképpen arra utaltam, hogy a zenekar attól függetlenül, hogy hivatalosan komoly zenével foglalkozik, nagyon sok formáját mutatja meg. Játszottunk már jazzkoncerteket, operától elkezdve szimfonikus költemények, kortárs zene, kamarák, mindent.
0: Valóban azt gondolom, hogy igen, színes, ugye ott vannak a kamarakoncertek, a variáció kamarazenére sorozat, a Wagner napok, és hát még sorolhatnánk. Hát köszönjük szépen, hogy itt voltál, és zenéltetek nekünk együtt, és még egyszer gratulálunk a díjakhoz.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Mi pedig folytassuk akkor Bartók Béla táncsvittjével, annak is harmadik tételét játssza a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, és ahogy említettem, Kocsis Zoltán vezényel.

0: Bartók Béla táncszvicséből szólt a harmadik tétel, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar játszott Kocsis Zoltán vezényletével. És ha már a zene világnapja van, akkor hadd idézzem Menuhint, Yehudi Menuhint, ugye ő kezdeményezte, hogy legyen október 1-e a zene világnapja, és azt írja könyvében Bartókról, az ő zenéje ember fölötti, mennyet poklot járó. Talán azért van ez így, mert mélyen gyökerezik hazája népdalaiban és kultúrájában, és évszázadok fékez örökségét hordozza. Benne nem az egyes ember, hanem nemzedékek szólalnak meg. Az egyetemes emberi szellem pozitív tulajdonságait hordozza. Lázad és gyakran nem alkuszik. Van benne humor, pátosz és mindenek fölött együttérzés. Eddig az idézet Menuhintól, Bartókkal kapcsolatban. És hát a muzsikáló délután előtt Menuhin felvételeiből hallhattak összeállítást a Bartók Rádióban, Weisz Gábor szerkesztő kollégánk összeállításában, aki a muzsikáló délután szerkesztője is, és ő is itt van velünk a társas körben. Szervusz Gábor, köszöntünk téged.
1: Köszöntöm a hallgatókat és titeket is.
2: Visszatérve egy mondattal Menuhinra, mi most ketten vagyunk, mert Gábor is zongorista, én is, te hegedűs vagy. Ugye Menuhin hegedűs volt, és azt mondta, hogy ez a legnőjesebb, gyönyörű hangszer szemben a vicsorgó, háromlábú, fekete szörnyeteggel, mert így hívta a zongorát, meg vagyok sértve. Gábor, arról érdeklődnék, hogy te mennyit dolgoztál Cigány Gyurival, gyanítom, hogy ezt hosszú-hosszú években vagy évtizedekben lehet mérni.
1: Hát közvetlenül nagyon keveset dolgoztunk különben. Tehát én abban az egy évben dolgoztam vele sokat, amíg úgymond külsőztem a rádióban 1981 őszétől 82 őszig, mert amikor már bekerültem a rádióba, akkor a muzsikáló műsorokban ő ugye vezette sokszor a Muzsikál reggel. Én nem én voltam a szerkesztője, hanem Bánkövi Gyula, tehát ő tudna a közös munkáról sokat beszélni. Én inkább a Kinyermához kapcsolódnék, hiszen amikor nem voltam, amikor még külsőztem, akkor többször is be kellett ugranom, ugye Kecskeméti Gábor volt a munkatárs, az állandó munkatárs, és amikor ő nem ért rá, akkor engem kértek meg, hogy ugorjak már be, és segítsek abban, hogy a zenék az adóra kerüljenek. Ugye régen tekercsek voltak, régen minden papíralapon volt, tehát például Virány Gábor, vagy talán Cigány György is, és talán jobban emlékszel, hogy kik küldtek még be ajánlatokat. Hogy...
2: Igen, voltak ilyen kérdésgyártók, illetve akik ajánlottak, hogy ezen a napon ő született, mi történt, bemutatták, és akkor ezekből a műsorvezető mindig válogatott.
1: És mindig a műsorvezetőkkel kellett fölvenni a kapcsolatot általában előző nap, hogy másnap ő mit választott ebből a kínálatból, hogy mik legyenek a kérdések. És akkor nekem az volt a feladatom, hogy azt a zenét kikeressem az archívumból, ugye akkor még az is ilyen kis cetlikem volt, tehát azt is keresgélni kellett elég hosszasan, utána úgymond kiigényelni a tekercseket a szalagtárba, másnap elmenni érte a szalagtárba, fölvinni az adóra, és ahogy kérte a műsorvezető, mert lehet, hogy nem a mű elejéről kérte a bejátszást, akkor azt bizony ki kellett keresni, ott be kellett állni, és ugye mindig úgy ment a műsor, hogy az Asztóriából mindig visszakapcsoltak a zenékre a stúdióba, az adó stúdióba, és onnan mentek tekelsről a bejátszások.
2: Nagy izgalmak voltak egyébként, és mindig sajnáltuk a forgatókat, akik megjelentek a tekercsekkel, fölmálházva, és akkor jött a szekáns műsorvezető, hogy ott a negyedik percnél az oboa témát legyen, úristen, előkeresni. Hát ma a mobiltelefonok és a számítógépek világában akkor még ollóval vagdosták a tekercseket, illetve a magnószalagokat, ha vágni kellett. Nem mi rigyeltünk titeket.
1: Én nagyon szerettem ezt a munkát, én imádtam csinálni, hogy én már nagyon régóta rádiós akartam lenni, úgyhogy én nagyon a helyemen éreztem magam.
2: Hát köszönjük az évtizedes munkát neked is, vagy sok évtizedes munkát. És akkor zenéljünk tovább, mert mennyi az idő? 16 óra 21, fél ötkor kinyermázunk méghozzá a régi formában, és most Claude Debussy két tánca közül, a szent és profán tánc közül a profánt hallgatjuk meg. Víg Andrea játszik hárfán a budapesti vonósok élénél.

Ez volt a profán tánc Claude Debussy-től a két tánc sorozatból. Víg Andrea játszott hárfán, közre működtek a budapesti vonósok. És még egy zenét hallgatunk meg a kinyerma előtt. Giuseppe Verdi Traviata című operájából a híres Brindisit Luciano Pavarotti, Placido Domingo és José Carreras énekel, vagyis a három tenor, a Los Angeles-i opera kórusát és a Los Angeles-i filharmonikus zenekart Zubin Mehta vezényli.

0: Ez volt a népszerű Brindisi Verdi Traviata operájából a legendás három tenor énekelt Luciano Pavarotti, Placido Domingo és José Carreras a Los Angeles-i opera kórusát és a Los Angeles-i filharmonikus zenekart Zubi Méta vezényelte. És elérkeztünk a mai muzsikáló délután egyik várva várt pillanatához. Egy perccel múlt fél öt, ugye ez a rejtvény ideje a muzsikáló délutánban, hát most kinyerma következik, játék és muzsika 10 percben, de azért elmondom hallgatóinknak, akik most nem itt a helyszínen vannak az Óbudai Társaskörben, hanem a rádió készülékeken keresztül hallgatnak minket, hogy lesz majd a hagyományos rejtvény is, e-mailben, illetve SMS-ben lehet velünk játszani egy óra múlva fél hatkor. És akkor következik most a kinyerma legendás műsor, a legendás szignál.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Németi Attila. Aki válaszol,
2: Zsabukorszky Ferenc. Üdvözlök mindenkit.
3: Én is üdvözlöm, mint ahogy szoktuk volt mondani annak egy régi kedves játékosunkat itt az Astoria szálló haljában, ja nem, most a Kiskorona utcában vagyunk, de hát évtizedekig az Astoriából, azelőtt a Hungáriából ment a játék. Játszottunk mi együtt, nem is egyszer, azt hiszem.
2: Igen, játszottunk. Sőt, én még nagy hallgatója voltam a régi Astoriás időknek is. Akkor a munkahelyemen olyan társaság volt, hogy délben bekapcsolták a rádiót, és ott találgattuk, hogy mi szól. Tehát nekem nagyon kedves emlékem már abból az időből, aki nyer ma.
3: És melyik a kedvenc hangszere?
2: Hát az a zongora.
3: Jó, megmondom őszintén, ezt előbb megbeszéltük, azért gyorsan rákérdeztem, de kérem szépen mindent a hallgatókért. Egyébként itt közben úgy, mint az iskolapadban, ugye elől ülnek néhányan, és egyszerűen benépesült az Óbudai Társaskör hátsó régiója, többen megérkeztek. Milán jó felhívtad a hallgatók figyelmét, hogy lehet jönni kinyermát hallgatni. Hát ha zongorát szereti, akkor zongorával kezdünk természetesen. Méghozzá egy felvételt hallgatunk meg, amelyen Cigány György zongorázik, hiszen ő zongoraművész is volt, meg polihisztor, meg költő, meg műsorvezető, nem kezdem el sorolni, mert akkor sosem érünk a végére. Szabó Zsuzsa partnereként játszik egy pici részletet egy szonátából, a bécsi klasszika korából, és a zeneszerző nevére vagyunk kíváncsiak.

0: Ki tehát a zeneszerző?
1: Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart a stílusból, mert ezt a darabot nem emlékszem, hogy hallgattam volna, de...
0: Hát ezt nem gyakran hallják, de egyébként tökéletes a válasz. Olyan Mozartos, mondta, hogy egyik-másik téma ismerős. Hát Mozartról tudjuk, hogy Bebe dolgozta egyik-másik témáját, és ő ugye igazából hát fantasztikus zongora szerző volt, meg hegedű, meg minden, de azért opera komponistának tartjuk, és minden dallama valamilyen karakterhez fűződik. Nekünk meg jó dolgunk van, mert azelőtt már rég mondták volna, hogy ússzunk el, mert nem férünk be a 10 percbe, ugye, valamikor 12-20-kor kezdődött a kinyár, ma 30-kor, 40-kor be kellett tartani az időpontot, mert jött a következő műsor. Hát most is jön, de most egy kicsit többet fogunk zenélni. Egy olyan zeneszerző kompozíciója következik, aki járt hazánkban, méghozzá a 60-as évek elején elvezényelte többek között azt a művét is, amit most hallunk, legalábbis egy nagyon rövid részletet, és ez a zeneszerző Cigány György egyik kedvence volt.

0: Igor Stravinsky.
1: Igor Stravinsky a művet is esetleg tudja?
0: Hát ez nem annyira, egy kis segítség azzal a Zsoltár szimfónia, de ez rögtön nem jöttem rá.
1: Nem is kell rögtön rájönni, hallgatni kell. Az a jó, amikor az ember hallgat valamit, nem tudom, gőzöm nincs róla, de valahogy azért mégiscsak a hangzás alapján szépen szűkíti a kört, és Gyuri is mindig mondta, hogy ez az igazi, amikor valaki így jön rá valamire, mert hát ha ismerem a Führer ízét, akkor úgy könnyű. Egyébként ennek a műsornak szerintem az volt a nagy vonzereje, hogy nem az volt a neve, hogy ki veszít ma, hanem hogy ki nyer ma. Nos, a harmadik zene, hát ez is tulajdonképpen Cigány Györgyhöz valamilyen formán itt ma minden kapcsolódik. Ő nagyon sok költővel, színésszel, zeneművésszel készített interjút felsorolni, és nehéz lenne, hogy ki mindenki volt a kedvence, beszélgetett a magyar zeneművészet egyik óriásával is, akinek kórusműve csendül fel, és ez a mű a finn nemzeti eposz a Kalevala egyik alakját, az öreg bölcs énekmondót idézi.

0: Kodály Zoltán, Vejneműnen.
1: Köszönöm szépen. Vejneműnen nevét hallottuk is. Vejneműnen muzsikál, ez volt a kórusmű címe. És Kodály Zoltánnal is készített többek között Cigány György riportot. Gyuri húsvét hétfőjén halt meg, úgyhogy nem véletlen, hogy nekem ez a musika erről eszembe jutott.

0: Pietro Mascagni paraszbecsület.
1: Köszönöm szépen, és a részlet húsvéttel
0: kapcsolatban. Húsvéti
1: kórus, így van. Egyébként azon mosolyogtunk még Milánnal is, hogy hányszor van így az ember, hogy jaj, ennek minden hangját ismerem, csak épp nem jut eszembe, de aztán természetesen beugrott önnek is. Hát megnyerte a játékot, és mondom, hogy mit nyert, az Óbudai Társaskör felajánlása a debüt Bach Univerzum sorozatban, ifjabb Nyári Károly, Csőke Noém és Thomas Máté koncertjére, ez október 21-én 7 órakor kezdődik, és amit választott, mert volt két lehetőségünk, ez Fischer Anni összes felvételét tartalmazó DVD csomag, ami nem annyira régen jelent meg. És akkor ugye annak idején, taps jár. Annak idején a dolog úgy zajlott, hogyha a játékos egy kérdést nem tudott, akkor valaki kisegített, de ha mindent tudott, akkor jött az ötödik kérdés, és az ötödik kérdése ki válaszol?
2: Kerék Kata.
1: Sok szeretettel köszöntöm. Önnek is egy nagyon szép tárgynyeremény lesz a jutalma. Nos, hát a Kinyerma szignájának szerzője. A Kinyermának van egy szignája, annak van egy szerzője. Ő írta a Kinyerma szignáját, és azt a slágert, azt a sanzont is, amit énekel. Ha nem tudja véletlenül, hogy ki írta a szignált, akkor szerintem föl fogja ismerni, hogy ki az a fantasztikus, csodálatos színésznő, aki énekel.
3: Belibbentem a porondra, ezüst köpenyben, rózsaszín trikóban, kék parókában. Meghajtottam magam, elkezdtem énekelni a számot, férjem meg hegedűn kísért. Ha felkel a nap és az égen ragyog,

0: tolnai Klári énekelt, és a Szignál pedig Tamási Zdenko írta.
1: Köszönöm szépen, Tamási Zdenko, Tolnai Klári. Megérdemli a tapsot. A Royal Philharmonikus zenekar 16 CD-ből álló albumát, még milyen karmesterek vannak ott, az összes, aki valamit számít. Köszönjük szépen, Kerék Kata megnyerte ezt az ajándékot. És ha valaki megrökönyödött volna, hogy hát a Kinyermában ilyen sanzonok mennek, hát Cigány Ildikó nekem elárulta, én pedig önöknek árulom el, hogy épp vasárnap ismételték a 300. muzsikus legendák adást, amit direkt én Cigány Györgynek szenteltem, és az utolsó zene ott egy fényes Szabolcs sláger volt, amit Szécsi Pál énekelt, úgyhogy nem szentségtörés, mert ő igazán azt hallotta, hogy jó zene van, meg rossz zene van, és rajongott például fényes Szabolcsért is, és hát Tamási Zdenko nevét pedig mindenféleképpen szerettem volna megemlíteni. Ennyi volt, aki nyerve. Gratulálok mindenkinek, köszönöm a játékot.
2: Köszönjük szépen. Ez volt a Játék és Muzsika 10 percben, műsorvezető Németi Attila. És mielőtt folytatódna itt az Óbudai Társaskörben az élő muzsikáló délután egy élő zenei produkcióval, egy meghívót szeretnék átadni önöknek, az itt lévőknek is, és azoknak is, akik a rádiókészülékeken keresztül hallgatnak minket. 19 óra 30 perckor kezdődik majd az Anima Musicae kamarazenekar koncertje a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében, Barokk Kiáda címmel. Bieber, Bach, Schmerzer és Bánkövi Gyula alkotásait játsszák. Ingyenes a koncert, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel a Dohnányi Ernő Zenei Központba, tehát 19:30-tól. A Bartók Rádió élőben közvetíti ezt a koncertet 19:35 perctől, és 22 órakor is lesz még ott egy koncert, egy jazz koncert, Beisz Gábor kollégám szerkesztésében, ez is élő, erre is várjuk önöket, ez is ingyenes lesz, úgyhogy találkozzunk este a Dohnányi Ernő Zenei Központban.
1: Mi pedig folytassuk élő zenével, 10 perc múlva 5 óra, ismét Demény Balást látják, most már jön föl a pódiumra, és hát akkor legyünk egy ilyen zenei szendvicsben. Elsőnek Chopint játszott, aztán Lisztet, aztán Bach is felcsendült, és most megint egy Chopin darabot fog előadni, egy gyönyörű szép mazurkát.

Chopin megható és gyönyörű ciszmol mazurkáját hallottuk Demény Balázs tolmácsolásában, és elérkeztünk az utolsó zenéhez, ami, hát ugye mi az időket is számoljuk, mert 5 órakor híreknek kell menni, és Vincenzo Bellini került az utolsó helyre képletesen. Chopinról tudjuk, hogy nem szerette a romantikát, például Schumannról, Mendelssohnról nem nagyon beszélt, Lisztet hát helyre tette, amikor más játszott, amit ő leírt, de a Bellini operákért rajongott. Bellini ugye nagyon fiatalon halt meg, most nem egy operát fogunk tőle hallani, hanem az Esdur trombita verseny második olyan tételét, aminek az a cím, hogy Allegro Polonéz, mert a Polonéz már megjelent, mint tételcím is. Boldocki Gábor játszik az I Musici di Roma együttes élén.

0: Vincenzo Bellini Ezdur trombita versenyének második polonéz tétele hangzott el Boldocki Gábor és az Muzici di Roma együttes előadásában. Egy perc van a műsorunkból, akik itt ülnek, azok mellettem látnak egy Cigány György portrét, és akik itt maradnak, azok bemehetnek majd a Cigány György szalon avatójára, hiszen a Kiskorona utcában az Óbudai Társaskörben 5 óra után ez lesz a következő program. Egyébként itt mindig történik valami, még ma is lesznek programok, lehet érdeklődni. Gyuri egyébként a Kinyerma sikerét abban látta, azt így fogalmazott, hogy egy egyszerű parasztnénik ugyanúgy követték, mint mondjuk Ferencsik János, az Operaház főigazgatója, mert akkor csak a Kossuth, a Petőfi és a Bartók Rádió működött, azt hallgatták az emberek, ma meg már van rengeteg adó, ezt mondta idős korában. Gyurit nem tudjuk elfelejteni, nem is akarjuk elfelejteni, köszönjük neki mindazt, amit tett versben, zenében. Igazi humanista volt, nekem mindig Albert Schweitzer jutott róla az eszembe. Köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra.
1: Híreink következnek.
2: Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs minisztert. 120 milliárd forintos támogatást kap a főváros a kormánytól. Holnap is marad a napos idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járás bíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják, a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. A járásbíróság ugyanebben az ügyben döntött Varga Bajusz Veronika, korábbi felsőoktatási állam titkár letartóztatásáról is. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán azt írta, részben az ellopott pénzből finanszírozták a Fidesz választási kampányát. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros, jelentette be a főpolgármester az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülése utáni sajtótájékoztatón. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen Magyar Péter miniszterelnök is részt vett, akivel megállapodtak abban, hogy a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az előző kormány ellen indított perektől. Elfogadta a budapesti parkolási rendszer egységesítéséről szóló javaslatot a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A döntés értelmében a jövőben a főváros fogja működtetni és beszedni a parkolás után járó díjat, a bevételt azonban csak útfelújításra lehet majd fordítani. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter emellett bejelentette azt is, hogy a korábbi terv pályázat alapján újraindítják a diákváros beruházást. Budapest pénzügyeinek rendezését, a működőképesség megőrzését és a fővárossal való partneri viszony kialakítását

0: Szabadságvesztését nevezte a legfontosabb célnak a miniszterelnök. Magyar Péter a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülése után közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a kormány és a főváros között most megkezdett közös munka, és az elért megállapodás történelmi lehetőség Budapest és Magyarország szempontjából egyaránt. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. A moszkvai magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét bekérették a moszkvai külügyminisztériumba, majd tájékoztatták arról, hogy az érintett diplomatáknak, akik a moszkvai nagykövetségen, a Szentpétervári és a Kazanyi főkonzulátuson dolgoznak, 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Szopotnik Zoltán költő, író, szerkesztő és kritikus kapja idén a Csát Géza díjat. A József Attila díjas és Megyei Prima díjas külön díjas alkotó 2000 óta publikál. Első kötete Krokodil címmel jelent meg 2003-ban, azóta 6 önálló könyvet adott ki, legutóbbi műve 2024-ben került nyomtatásba. A Fiatal Írók Szövetségének elismerését október 10-én Tatabányán a Bánhidai Alkotóházban adják át. Holnap is marad a napos, száraz idő, a szél nyugaton megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A kortárs amerikai zene legendája Steve Reich idén ősszel ünnepi 90. születésnapját. A Liszt ünnepen az új zenére specializálódott London Szimfonietta szólaltatja meg darabjait. A reprezentatív koncerten az életmű több korszakából hangoznak el művek, olyan Magyarországon ritkábban előadott darabok is, mint a New Yorki utcák atmoszférájából ihletett City Life, vagy a Radiohead együttes néhány dalát újra gondoló Radio Rewrite. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Egy ház és rengeteg titok. Kristóf csak egy szivárgás forrását keresi, de valami sokkal nagyobbat talál. Reisz Gábor új filmje Egyetlen péntek délután történetén keresztül mutatja meg, milyen gyorsan felbojdulhat egy egész lakóközösség. Földszint. A Velencei Filmfesztivál után már a mozikban. Egy este, ahol a klasszikus zene legfényesebb égkövei ragyognak fel. A rádiózenekar Ránki Dezsővel ad exkluzív koncertet a Zeneakadémián. Hallgassa meg Mozart érzelmekkel teli A-dur zongora versenyét a kétszeres Kossuth díjas zongoraművész Ránki Dezső tolmácsolásában. Az esten felcsendül a lenyűgöző Jupiter szimfónia és Haydn szellemes G-dur divertimentója. Az est karmestere Kovács János. Találkozzunk október 13-án a Zeneakadémián. mrme.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, és ezúttal újra a stúdióból, hiszen ahogy a hírek előtt Németi Attila kollégám említette az Óbudai Társaskörben, most az utolsó órára visszatértünk ide a Kunigunda útra, és innen folytatódik a muzsikáló délután, de remélem velünk tartanak, már csak azért is, mert kivételesen ugye most lesz majd a játék 17:30 körül, és a budapesti helyszínek mellett sorsolunk majd jegyeket Veszprémbe és Szegedre is. Most a hírek után pedig szóljon elsőként Johannes Brahms Ámor kettős versenyének 2 tétele, a második és a harmadik tétel, tehát egy lassabb és egy gyorsabb tempójú tétel. Sarah Trobeck Hesselink játszik hegedűn, Claes Gunnarsson cellón, a Göteborgi Szimfonikus Zenekart Némely Jervi vezényli.

Johannes Brahms Ámol kettős versenyéből szólt a második és a harmadik tétel. Sarah Trobeck Hesselink játszott hegedűn, Claes Gunnarsson cellón. A Göteborgi Szimfonikus Zenekart Németh Jervi vezényelte. Sajnos több súlyos baleset is történt. Az Útinform közlekedési hírei a következők. Az M1-es autópályán Budapest felé Tata térségében a 65-ös kilométernél történt súlyos baleset. Egy személyautó kamionnal ütközött össze, a forgalmat megállították. Aki teheti, a 67-es vagy a 85-ös csomópontban hagyja el a pályát. Súlyos baleset történt az M5-ös autópályán is Budapest felé, Lajosmizsely és Örkény között. A forgalmat megállították ott is, több mint 8 kilométeres a torlódás. Aki teheti, már a 80-as kilométernél a 445-ös főúti csomópontban hajtson le az autópályáról. Baleset történt az M0-ás autóút déli szakaszán az M5-ös autópálya felé, a 15-ös kilométernél. A torlódás több mint 7 kilométeres. Vezessenek figyelmesen és segítsék egymást a közlekedésben. És a BKK Infótól is kaptunk híreket. Baleset történt Soroksáron, a Tarcsai utcában, a Szent László utcánál. Az érintett buszok terelve közlekednek. Baleset történt a Rákóczi hídon Budára, a budai lehajtó előtt a belső sávban. És baleset miatt lezárták a 18. kerületben a Kisfaludi utcát, a Nemes utca és a Juhász József utca között. Az érintett autóbuszok módosított útvonalon járnak. Balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek. Mozartot hallgattunk már a mai muzsikáló délutánban, ugye ezzel indítottuk a zenét az Óbudai Társaskörben a Varázs Uvola nyitánnyal. Most Mozart egy másik operájából, a Don Giovanniból hallgassunk részletet, méghozzá Donna Elvira áriáját a második felvonásból, amikor ez a második áriája a felvonásban Elvirának, és hát nagyon hűen tükrözi Elvira belső vívódását, a bosszúvágy és a csillapíthatatlan szerelem kettőségét. Roberta Alexander énekel az Amsterdami Concertgebouw zenekarát, Nikolaus Arnoncourt vezényli.

Mozart Don Giovanni című operájából ez volt Donna Elvira áriája a második felvonásból. Roberto Alexander énekelt, elnézést Roberta Alexander énekelt, az amszterdami Concertgebouw zenekarát Nikolaus Harnoncourt vezényelte. Még egy zenét hallgatunk meg a rejtvény előtt, de újra elmondom, hogy a budapesti helyszínek mellett sorsolunk majd jegyeket vidékre is, Veszprémbe, holnap pénteken estére a Hangvillába, a Mendelssohn Kamarazenekar koncertjére, illetve a Szegedi Domba jövő héten kedden, október 6-án estére Pál István Szalonna és Szamosi Szabolcs koncertjére. És akkor a játék előtt most szóljon még egy részlet Kodály Zoltán Hári Jánosából. A Bécsi Harangjáték tételt játssza a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara, a karmester Ferencsik János.

0: Ez volt a bécsi harangjáték Kodály Zoltán Hári Jánosából, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát Ferencsik János vezényelte. És mindjárt játszani fogunk, de előtte hadd adjak át egy meghívót képletesen önöknek. Két mai ingyenes koncertünket szeretném figyelmükbe ajánlani. 19 óra 30 perckor kezdődik a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében az Anima Musicae kamarazenekar koncertje, a művészeti vezető G. Horváth László vezényel Horváth Balázs, Barokkiáda, ez a koncert címe, mottoja, Heinrich Ignác Franz von Biber lesz a középpontban, többek között a Csata című darabja is elhangzik, de felcsendül Bach harmadik brandenburgi versenye is, a szünet után pedig Bánkövi Gyula Biberiamo műve hallható, amely Biber alkotásaira reflektál. Tehát ez ma este 7:30-tól a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében, és este 10 órakor is lesz koncert a klasszikus és jazz sorozatunk élőben. Ifjabb Balázs Elemér zongorázik, Lugosi Dániel Ali klarinétozik, és a Balázs Elemér trió játszik. Tehát őket is hallhatják ma, ez is ingyenes, és természetesen mind a két koncertet élőben közvetítjük itt a Bartók Rádióban, de aki teheti, várjuk szeretettel a helyszínen is. Most az órára pillantok, 5 perc elmúlt 5:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: És elérkeztünk a rejtvényhez a mai muzsikáló délutánban. Mondom a nyereményeket. Kisorsolunk 2 darab belépőt október 2-án, pénteken, tehát holnap este 7 órára a Veszprémi Hangvillába. A Mendelssohn Kamarazenekar koncertje lesz, vezényel és közreműködik Maxim Risanov, brácsa művész. Ugye hallhattak is interjút velem a muzsikáló délelőttben erről a koncertről, illetve a mai koncertről is, mert ma is előadják ezt a műsor, de holnapra van 2 jegyünk. Nagyon érdekes a műsor. Oswaldo Golijov, Mozart, Gyesjátnyikov, Pörszül, Bácsevics alkotásai csendülnek fel többek között. Tehát ma este 7-től, illetve igen, ma este is, de holnapra sorsolunk egyet este 7-re a Veszprémi Hangvillába. Aztán van 2 jegyünk szintén holnap este 7 órára a Triola Színházba is, ez Budapesten a 8. kerületben található a Bérkocsis utcában, a Szigeti Vonós 4-es Dvorzsák koncertje lesz, a G-dur és az F-dur amerikai kvártettet játsszák a cseh zeneszerzőtől, tehát holnap pénteken este 7-től a Triola Színházban. Aztán van 2 jegyünk jövő héten kedden, október 6-án este 7:30-ra a Szegedi Dómba. Szamosi Szabolcs, orgonaművész és Pál István Szalonna hegedűs közös koncertje lesz a Filharmónia Magyarország rendezésében. Bartók, Bach és Kelemen László műveket adnak elő. Tehát jövő héten kedden a Szegedi Dómban. És van még 2 jegyünk jövő héten szerdán. Október 7-én este 7 órára az Etele moziba a Mami Blue című magyar játékfilmet láthatják. Ez egy 2026-os játékfilm. A rendező Mayer Bernadett, a főszerepben Fűr Anikó és Vilmányi Benett. Tehát szerdán este 7-től az Etele moziban. A tárgynyereményünk pedig egy CD, melyen Beethoven 3. Eroika szimfóniája hallható többek között a Dán Királyi Szimfonikus Zenekar előadásában. Ezekért lehet játszani. Egy opera nyitányt fogunk hallani. A kérdésünk, hogy melyik operához tartozik ez a nyitány? Annyit elárulok, hogy ehhez az operához több nyitányt is írta zeneszerző, hogy pontosan mennyit azt nem árulom el, mert az talán nagy segítség lenne. 2-nél többet, ennyit elmondok. Tehát melyik operához írta a zeneszerző ezt a nyitányt? Az opera címére vagyunk kíváncsiak. SMS-t a 0630303160-ra küldhetnek, e-mail címünk pedig muzsikálódélután@kukacradio.hu, és kérjük, írják meg a saját nevüket is, és azt, hogy melyik nyereményre pályáznak.

Ez volt a rejtvény zenénk, egy opera nyitányt hallottunk, és annyit elárultam, hogy ehhez az operához több nyitány is készült, most már elmondhatom, hogy szám szerint 4, és hogy melyik ez az opera, ezt kérdeztük. Nos, a helyes válasz a Fidelio, amit hallottunk, az pedig Beethoven 3. Leonóra nyitánya volt. Ugye 3 Leonóra nyitány és a Fidelio nyitány készült a Fidelióhoz. Nagyon-nagyon sok jó válasz érkezett, még nem is értünk a sorsolás végére, úgyhogy még egy kis türelmüket kérem, addig hallgassuk Handel muzsikáját, de azért azt elmondom, hogy a Leonóra nyitányt a Philharmonia zenekar játszotta Riccardo Muti vezényletével. És akkor szóljon a zene világnapján egy óda Szent Cecíliához, hiszen ő a zene védőszentje, a szerző Handel, előadja a Berlini Régi Zeneakadémia zenekara hangszeres változatban.

0: Handel Oda Szent Cecília napjára című művéből szólt részlet Wolfgang Kachner átiratában, előadta a berlini Régi Zeneakadémia zenekara. És akkor visszatérünk a rejtvényhez, megszületett az eredmény, a szerencsés nyertesek Szabó András, Sziki Csilla, Gerőfi Gerhard Helga, dr. Rácz Éva és Fuszenekker Ferenc. Szívből gratulálunk nekik, és köszönjük mindenkinek a játékot. És ezzel a mai muzsikáló délután véget ért. Munkatársaim voltak az Óbudai Társas Körben a technikai munkatárs Pártai Kristóf, a hangmérnök Kuklis Béla és Pap Sándor, a zenei rendező Komlós András, a gyártásvezető Ürögi Mária, a szerkesztő munkatársa Nyilas Tamás, a szerkesztő Weisz Gábor. Itt az adó stúdióban pedig kollégám volt a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Mátyus Ottó. Az ő nevükben, valamint műsorvezető kollégám Németi Attila nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, és várjuk Önöket este 7:30-tól a Dohnányi Ernő Zenei Központban is az Anima Muzici ingyenes koncertjére, illetve 10 órától a jazz koncertre. Találkozzunk ott, én várom Önöket, addig is búcsúzom, Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló. Péntek este Silvio Cselegin és Xian Mei Fang orgonál. Az idei orgonák éjszakája májusi záró eseményén a Zeneakadémián valódi zenei ínyenségek, Vajda János művének ősbemutatója, Hidas Frigyes, Ott Rezső és József Jungn orgona versenyei csendültek fel a Nemzeti Filharmonikus Zenekar közreműködésével. Vezényelt Teremi Darius. Orgona versenyek versenye. Pénteken 19:35 a Bartók Rádióban.

0: A Kvartett következő műsorában Ludwig van Beethoven A-dur Kreutzer szonátájáról beszélget Katona Márta és három vendége.
1: Ezt magyarul úgy lehetne fordítani, hogy mulat szonáta komponálva a mulat Brisdauer a nagy őrült és mulat komponista számára. Tehát ő komponált is.
0: Kvartett. Délutáni beszélgetés a zenéről. Szombaton 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Zongora és cimbalom idézi meg a modern zene egyik legfontosabb előfutára, Liszt Ferenc kivételes művészi világát a Liszt ünnepen. A cimbalom hangzása Liszt számára különösen fontos volt, magyar identitásának egyik szimbólumát látta a hangszerben. Fülei Balázs és Szalai András a zeneszerző kései zongora műveit cimbalom zongora átiratokban szólaltatják meg, hogy újszerű jelentéssel ruházzák fel Liszt hallatlanul eredeti darabjait. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Itthon nincs munkám.
5: Nekem meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
3: A Cinefest közönségdíjas filmje.
6: Az akarok lenni, aki voltam, azt akarom visszakapni.
7: Azt már nem fogod.
3: Főszerepben Fűr Anikó és Vilmányi Benett.
8: Mami, táncolunk?
3: Mami Blue. A mozikban.
0: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Új zenei újság. A klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
9: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Gáles Placido Domingóval Ránki Dezső szólóestje, a Concerto Budapest évadnyitója és Pimpinone. Ezek a mai főbb témáink. Kezdjük azonban egy riporttal. Nádas Péter emlékestet tartottak szeptember 22-én a Fesztivál Színházban. Rajk Judittal Várgedő Anna beszélgetett.
10: Milyen kapcsolatban állt, vagy álltak önök a trió passzakája Nádas Péterrel?
11: Nekem a Rajk nevet viselőként egy nagyon személyes kapcsolatom van, és volt, azért mondom a vant, mert hogy ez nem fog megszűnni Nádas Péterrel. Ha valaki olvasta a nagy regényét, a világról részleteket, akkor abból választ kap arra, hogy miért is a Rajk család élete és a Nádas család élete nagyon sokszor, nagyon sokféle módon párhuzamosan zajlott, kezdve a kommunista szülők spanyol polgárháborús időszakától egészen az 1970-es évek végének demokratikus ellenzékéig. Tényleg érdekes módon néhai férjem és Nádas Péter élete sok módon ment párhuzamosan, illetve keresztezte egymást, tehát irodalmi lenyomata van ennek a kapcsolatnak. És hát ennek a zenei együttműködésnek is ez volt az előzménye, mert Nádas Péternek 2024-ben megjelent Helyszínelés című munkája, egy érdekes oknyomozás a Rajkper kapcsán egy 12. kerületi villa után, és egy helyszínfelidézés, és akkor kezdtünk el Péterrel arról beszélgetni, hogy ebből az anyagból, a nála levő családtörténeti anyagokból csinálunk egy kiállítást. Ez a kiállítás, ez a férjem Rajk László építész egykori műtermében megnyílt Art Department nevű galériában megnyílt, és egy majd fél évig látható volt, az író jelenlétében nyitottuk meg. Amikor ezt leszettük, akkor jött Nádas Péternek az a megkeresése, hogy a kiállítás alatt megjelent Halott barátaim című művéből szívesen csinálna a trió passzakájával, akinek koncertjeire ő rendszeresen járt, egy közös elolvasó estet, egy közös irodalmi koncertet, vagy egy színházi előadást hívjuk akárhogy, minden esetre egy nagyobb lélegzetű műsort. Sok válogatás, közös zenei élmény, beszélgetés előzte meg azt a tulajdonképpen autorizált forgatókönyvet, ami hát most a MIPA-ban vele, de nélkül elhangzik.
10: Ezek szerint akkor eredetileg is ezt a művet, a Halott barátaim című művet tervezték előadni. Mi volt az esemény eredeti koncepciója, és hogyan módosult?
11: Ugye a Halott barátaim három jelentős figurájához kapcsolódik a magyar irodalmi életnek, Mészöly Miklóshoz és feleségéhez, Polc Alenhez, illetve Eszterházi Péterhez. Két nagy egysége, vagy két nagy része van a könyvnek is. Nádas Péter maga válogatott ebből a könyvből olyan részleteket, amiket úgy tervezte, hogy ő maga fog felolvasni, és közé zenei betétek.

0: zenéket illesztett, ezt oly módon tette, hogy járt a koncertjeinkre, hallgatta a felvételeinket, volt kérése, hogy például itt nem tudnánk ennél a szövegrészletnél egy Kurtág részletet játszani. Tehát igazából számára kedves korokból válogatott, és számára kedves szerzők műveiből válogatott.
1: Elhangzott már Kurtág György neve. Milyen zenéket, mely szerzők műveit hallhatja az esten a közönség?
0: Monteverditől, Hildegard von Bingentől, ugye, aki a 12. század közepének jelentős német gondolkodója volt, zeneszerző, szövegíró, kutató, és hát egy hölgy, tehát nekem emiatt aztán különösen fontos. Tehát Hildegard von Bingentől, Gregorián dallamok, lamentációk, de igazából amikor ezeket a zenéket és ezt a műsort összeraktuk, akkor egyáltalán nem az volt a cél, hogy egy jazz munka történjen, hanem a szöveghez nagyon konzekvensen illeszkedő, vagy épp ellenkezőleg annak kontrasztot állító zeneműveket raktunk össze.
1: Van olyan emléke Nádas Péterről, amelyre különösen szívesen gondol vissza?
0: Ugye ő a fény embere volt, nagyon keményen és nagyon határozottan tudta azt, hogy mit jelent az, hogy kontraszt, hiszen egy fényképészből lett íróról beszélünk, aki mindig is írt, ezt az ugye az életrajzi vonatkozású regényeiben, szövegében jól követhetjük. Ilyen vizuális képek vannak. Ahogy készültünk erre a kiállításra, ahogy a leveleit írta, ahogy beszélgettünk a zenékről, képekről, közös, már nem élő emberekről, ebbe beleértve Bolcz Alent, Mészöly Miklóst és Eszterházy Pétert is, vagy akár a férjemet, Rajk Lászlót. Szóval nagy személyes veszteség, ezt őszintén mondom. Így is készülünk a kollégáimmal, Kéringer László énekművésszel, Zétenyi Tamás csellistával erre az estre, és ami nagy köszönet, hogy egy nagyon-nagyon régi közös barátunk, Forgács András író elvállalta ezt a nagyon nehéz feladatot, hogy Pétert a hangjával helyettesíti, és ő fogja felolvasni a Nádas Péter által autorizált szöveget.
2: Purcelltől a Dido búcsúját hallják a Trio Passacaglia előadásában.

0: Placido Domingo, Gála, László Ferenc ül mellettem. Hány éves is Domingo?
1: 85 esztendős, legalábbis hivatalosan 85 esztendős, de határozottan él vele kapcsolatban az a rosszmájú feltételezés, hogy igazából fiatalította magát annak idején, tehát hogy még idősebb lenne ennél a 85 esztendős igen magas életkornál, már eleve igen magas életkornál. Úgyhogy akárhogy is van, akár 85 esztendős, akár valamelyest idősebb, tulajdonképpen egyfajta operatörténeti csodaként tekinthetünk arra, hogy még mindig járja a világot, és gyakorlatilag hétről hétre újabb helyeken lép fel, még mindig előfordul a naptárjában, hogy debütál egy adott helyen. Persze ehhez a világnak egészen távoli tájaira kell már ellátogatnia.
0: De hát ez igen veszélyes ilyen korban.
1: Így van, és hogyha már erről a magas korról beszélünk, egyébként a pusztán a számokat mondjuk, akkor csak a budapesti debütálása már 53 esztendővel ezelőtt történt, 1973-ban, tehát ez önmagában két emberöltőt fog át. Ha már az életkorhoz eljutottunk, akkor valójában ennek a gálának a legérzékenyebb pontjával kezdjük. Méghozzá azzal, hogy mindannyian nagyon szeretjük Placido Domingót. Én személy szerint azt hiszem az ország 10 legnagyobb Placido Domingo rajongója közé tartozom. Ennek következtében hihetetlenül megható és szívet melengetőt látni, kilépni a színpadra. Ám ugyanakkor az a helyzet, hogy az, amit ő produkcióként ma nyújtani képes, immár évek óta, az bőven kívülesik a kritikai értékelés, vagy egyáltalán az esztétikai észlelésnek a körén. Mert hogy egy pár évvel ezelőtt Placido Domingo, aki akár tudtával, akár tudtán kívül meghozta azt a döntést, hogy sohasem fog visszavonulni, tehát néhány évvel ezelőtt elveszítette egyrészt a memóriáját, legalábbis a zenei memóriája tekintélyes hányadát, másrészt pedig a muzikalitását, a biztonságát, ahogy mozog ezekben a számokban, amelyeket egyébként évtizedek óta a repertoárján tart. Így történhetett meg, hogy ezen a koncerten is ő első száma, amely a Végzett hatalmából egy duett volt Brückner Szabolcsal párban. Nos, tehát ennek a duettnek nagyjából ugye a 7.-8. ütemetáján, a saját szólamának a 7.-8. ütemetáján teljesen félrecsúszott az, amit énekelt, és olyasfajta zavar támadt, amelyet onnantól kezdve Dénes István gyakorlatilag az összes létező belépését beintette Placido Domingónak, még olyan számokban is, még olyan pillanatokban is, amikor egyébként remélhető lett volna, hogy ezt magától is tudja Placido Domingo. És igazából az egész estére nézve ez volt a meghatározó élmény, hogy a zenei biztonság, a megszólalásnak mondjuk így a szépen formáltsága nagyon elveszett mostanra, és ez miközben természetesen állva ünnepelhettük Placido Domingót, hiszen örülünk, hogy látjuk. Ezzel együtt is valójában ez, mint koncertélmény, szerintem nagyon sokak számára egyszerre volt megható, és nagyon szomorú is.
0: De ezt így érezte a közönség, úgy gondolod?
1: Én úgy gondolom, hogy a közönség tekintélyes hányada, akik szintén rajongók, jelentős számban szintén rajongók, ők is érezték, hogy Placido Domingo árnyéka önmagának. Csak éppenséggel, mivel nagyon szeretjük, akit nagyon szeretünk, annak a hibáit is szeretjük. Inkább legyen egy olyan ember, akit szeretünk, de hibázik, mint egy, akit nem szeretünk, és tökéletes. Azt gyűlöljük a legjobban. Placido Domingo nem ez az eset. Bevallom őszintén, hogy voltak olyan pillanatok, amikor egyébként a közönség ünneplése is már-már azt éreztette az emberrel, hogy itt valamiféle kegyeleti gesztusnak vagyunk a részesei. Egész pontosan az történt, hogy a koncert végén természetesen állva tapsolt a közönség. De egy ponton túl már bizony abba hagyta volna a tapsolást, egész egyszerűen az történt, hogy Placido Domingo elfelejtett kimenni. És ez kicsit olyan volt, mintha Placido Domingo pályafutása utolsó szakaszának egyfajta szimbóluma lenne, hogy Placido Domingo elfelejtett kimenni a színpadról, és ezért még mindig tapsoljuk őt. Őt nem lehet hibáztatni, mert szereti, hogyha a közönség szereti, és minket sem lehet hibáztatni, mert szeretjük őt szeretni. De ezzel együtt is nagyon furcsa élmény volt ez, úgy a hosszantartó álló ováció, mint az egész koncert voltaképpen.
0: Verdi gálánál nem tudjuk megúszni a Végzett hatalom nyitányt.
1: Egy sor nagyszerű és ismerős szám volt, és hát mondjuk el, hogy természetesen maga Placido Domingo is vezényelt, és ez volt a produkciójának mondjuk így a leginkább értékelhető része. És sok érdekessége is volt azért ennek a koncertnek, mert Brückner Szabolcs személyében, aki egy picit túlforszírozza a hőstenori hangütést, nagyon érdekes és nagyon nívós az, amit ő tenorként mostanában a pályájának ebben a szakaszában produkál. Cser Krisztián mindig nagyon megbízható basszista, és ezúttal két hölgy, részben Mester Viktória, részben pedig a Placido Domingo partnereként mondjuk így extra nehéz feladatot teljesítő Sáfár Orsolya is igen szépen teljesítette a maga szólam részleteit, duett részleteit. És akkor még, amit feltétlenül meg kell említeni, az a Magyar Állami Operaház kórusa, amely látható rajongással vette körül Plácido Domingót. Egyértelmű volt, hogy ők is abban a diszpozícióban vannak a nagy énekessel kapcsolatban, mint mi a nézőtéren, ők is el vannak ájulva attól a ténytől, hogy egy légtérben mozoghatnak Domingóval. És a Magyar Állami Operaház zenekara, amely nagyon biztos támasztékot kínált ehhez az estéhez, Dénes István vezetésével, akit a múlt alkalommal egy szabadtéri Nabukko kapcsán már lelkesen dicsértem, és most az is kiderült, hogy ilyen helyzetben, ahol gyakorlatilag féltő, már pietásos kegyelettel kell gondoskodni arról, hogy a sztár megfelelő pillanatban belépjen, itt is remekül tud teljesíteni, még azzal együtt is, hogy minden gondoskodása ellenére Domingó belépései ezzel együtt is helyel közzel bizonytalanok maradtak.
0: Egy régebbi felvételt idézünk, a Traviátából Violette Germont kettősét, a második felvonásból Juliana Grigorian és Plácido Domingo énekel. A budafoki Doktányi Ernő szimfonikus zenekart ezúttal Eugene Cohn vezényli.

0: Most Csengeri Kristófi a mikrofon.
1: Szeptember 24-én hallhatta a közönség Ránki Dezső szólóestjét. Ez a Zongora című sorozat hangversenye volt. Ennek a végén egy kis ünnepi köszöntésre is sor került, hiszen Ránki néhány héttel a koncert előtt töltötte be 75. életévét, és Jakobi László, a Zongora sorozat rendezője köszöntötte őt, és kifejezte abbeli reményét, hogy még sokáig hallgathatjuk Ránki zongorázását. Ezt követte két ráadás, ami akik rendszeresen hallgatják Ránkit, tudhatják, hogy nem is olyan nagyon gyakori az ő koncertjein. Gyakran érnek véget úgy Ránki Dezső koncertek, hogy nem hall a közönség ráadást. Most talán az ünnepi hangulat kedvéért is, de megszólalt még két ráadás. Liszt Sancta Dorothea című műve is Debussy-től, a Dr. Gradus ad Parnassum, a Children's Corner első tétele. Tehát ez volt a koncert befejezése, amit talán azért is érdemes így bevezetőül elmondani, mert ha végig gondoljuk azt, hogy Ránki 75. születésnapja után néhány héttel szólaltatta meg, tegyük hozzá szünet nélkül ezt a kivételesen nehéz és minden tekintetben nagyon igényes műsort, akkor az egyik nagyon fontos mondani valója az lehet a kritikusnak, hogy nagyon kevesen vannak, akik ilyen diadalmas tökéletességgel, tehát a hangszeres készenlétnek és a szellemi készenlétnek az egységét ilyen nagyszerűen megvalósítva tudnak megszólaltatni 75 évesen egy ilyen műsort. Haydn C-moll szonátája volt az első darab, amit hallottunk. Plasztikus billentés, érces, csengő hang, mindvégig áttetsző faktúra és egy nagyon exakt ritmika jellemezte Ránki előadását. És mindez együttesen remekül megvilágította az a belső összefüggéseit, és megértette a hallgatóval a kompozíciós logikát. Makulátlan hangszeres játék volt ez, és olyan fölényes technikával és magabiztosan virtuóz zongorázással találkozhatunk ebben az előadásban, amelynek ugyanakkor semmiképpen sem a virtuózitás a célja. Sokkal inkább az, hogy ez a luxus kivitelű zongorázás, ez a luxus kivitelű kidolgozás segítsen tudatosítani a mű rangját a zenehallgató gondolkodásában. Az tehát, hogy ez az 1771-ben keletkezett mű a gesztusok súlya által, a megszólalásmód ereje által, a zenei gondolatok gazdagsága által egyenrangúvá válik Beethoven majdani érett korszakának legnagyszerűbb zongoraszonátáival. Liszt kései zongoraműveiből válogatott Ránki egy 9 tételből álló nagyon érdekes ciklust, egy, ha úgy tetszik, kompozíciót, amelynek néhány tétele egymáshoz közvetlenül kapcsolódva szólalt meg, ezért is lehet talán kompozíciónak nevezni, és ez a válogatás érzékletesen mutatta fel a kései Liszt zongoratermés kétarcúságát. A műsor második fejezetében részben azt tapasztalhattuk meg, hogy egyfelől ez a kései Liszt zongoratermés tartalmaz olyan darabokat, amelyekben a szikárság, a keménység, a lecsupaszított hangzás és a végsőkig redukált gondolatvilág uralkodik, párosulva a kifejezésmód makacságával, de ugyanakkor azt is megfigyelhettük, hogy van a kései Liszt zongoraműveknek egy olyan vonulata is, amelyben nem a keménység és nem a szikárság, hanem a hangzás lágysága, rugalmassága és fénye az, ami döntő szerepet játszik, és a puha tónusok azok, amelyek meghatározóak. Ez a költői és vallomásos hangú része ennek a 9 tételből álló Liszt ciklusnak, miközben hűséges a romantikus kifejezés módhoz, a színhatásaival olykor már az impresszionizmus kifinomultságáig mutat előre. És hozzátehetjük, hogy ennek a válogatásnak volt egy olyan része, amelyben azt figyelhettük meg, hogy hogyan keverednek ezek a tulajdonságok. Talán néhány példa erre. A nyitó darab, a bal csillagzat, az Unstern. Itt Ránki előadás módjában nagyszerűen érvényesültek a kérlelhetetlen tritonuszok, a kopár oktávmenetek, a vadul kopogó staccátok. Ez a mű nagyszerűen példázta azt, hogy milyen az a kései Liszt zene, amelyik kifejezetten a szikárságra, az eszközök redukciójára épít. Ugyanakkor például a válogatás vége felé a 4. Mephisto keringő felmutatta ezeket a tulajdonságokat is, de egy kifejezetten szimfonikus hangzás keretében, tehát ez is egy nyersebb tónusú megszólalásmódja Ránki értelmezésében a kései Lisztnek, de nem szikár. A lágyságot, a költőiséget, a lírát mutatta fel Ránki az olyan darabokban, mint a Wiegenlied, a Bölcsődal, vagy az 5 zongoradarab második tétele, amely szintén a vallomásos költőiség jegyében szólalt meg. Említhetném még az Empromptut, amely befejezte ezt a válogatást. Itt is a költőiség feszültség uralkodott, ugyanakkor azt is hallhattuk, hogy milyen az, amikor ez a megszólalásmód a szimfonikussá táguló hangzás keretei között kap teret. És hogy példát mondjak arra is, hogy milyen volt ezen a koncerten, ebben a Liszt válogatásban az, amikor keveredett a kétféle megszólalásmódja a Kései Lisztnek. Erre nagyszerű példát mutatott az öt zongoradarabnak a harmadik tétele, és szintén nagyszerű példa volt erre a Rökölymón, az elmélkedés, ahol a Kései stílus kétféle rétegének a keveredésére hívta fel ránk ki a figyelmet. Nagyon tanulságos és nagyon élvezetes volt ez a Liszt fejezet. Befejezésül Schumann Kreisleriánáját hallottuk, egy sodró lendületű, virtuóz, rendkívül gazdag szín- és dinamikai skálájú előadásban, amely feltárta az érzelmeknek és az indulatoknak azt a féktelen kavargását, azt a meglepetésekkel teli álomvilágot, amely Schumannnak ezt a sorozatát jellemzi, Ránki felszínre segítette azt a rendkívüli hangulatgazdagságot, és a karaktereknek azt a szinte végtelen bőségét, amely a Kreisleriána sajátja. Ez is diadalmas hangszeres tökéletességű és ellenállhatatlanul szuggesztív, magabiztos, ugyanakkor mesélőkedvű zongorázás volt, ezt külön hangsúlyoznám, ezt a mesélőkedvet, és azt is természetesen, hogy ez az egész produkció hangszeres színvonalában és atmoszférájában maximálisan hű volt Schumann szelleméhez.
0: Részlet következik a Haydn szonátából.

0: 25-én tartotta évadnyitó koncertjét a Concerto Budapest együttese. Molnár Szabolcs hallgatta meg ezt a koncertet, amelyen többek közt a Cantata Profana is szerepelt.
1: Igen, két szerző, Bartók Béla és Richard Strauss műveiből állt a program, ami szerintem egyébként egy nagyon jó párosítás, tehát az a két szerző ez szerintem tud együttműködni mindenféle szempontból.
0: A Strauss hatott is egykor Bartókra, igaz, hogy a Zarathustra, ami itt most nem szerepelt ezen a műsoron.
1: És az első részben Bartóktól a Cantata Profana hangzott el, utána Strauss-tól a Metamorfózisok, a szünet után pedig Bartók harmadik zongora versenye, és legvégül Strauss-tól a Rózsalovak Suite. Tehát azt lehet mondani, hogy ahogy haladtunk előre a programban, hogy a befogadói, illetve a feltételezhető zeneszerzői intenciók alapján könnyült a műsor, és hát nagyon-nagyon nehéz művekkel indult. Tehát az első részben meghallgatni egy Metamorfózisokat és egy Cantata Profanát sok szempontból okozhat problémát, problémát okozhat egyébként a hallgatóságnak, de az ember belegondol, hogy erre a két műre egy próbaidőszakon belül fölkészülni, ez a zenekaron belül is okozhat problémát. Ezeknek a problémáknak sajnos voltak hallható jelei. Cantata Profana, nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez egy ilyen társ nélküli mű a Bartók életművében, ami egyfelől jelenti azt, hogy nagyon nehéz rajta fogást találni. Most biztos olyasmit mondok, ami sokaknak meglepetést okoz, mert hiszen a Cantata Profana az az, ami tulajdonképpen a falra föl szoktuk írni a mottóját, vagy a kulcsmondatát, hogy ez a bartóki gondolkodásnak a quintesszenciája.
0: Csak tiszta forrásból.
1: Csak tiszta forrásból. Ugyanakkor föltehetnénk a kérdést, hogy de miért hangzik el ennyire ritkán ez a mű, és minden előadást valamiképpen a hallgatóban azt a megszólal a kis ördög, hogy talán nem véletlenül hangzik el ilyen ritkán ez a mű, mert nagyon-nagyon sok előadói problémát vett föl, és nem biztos, hogy Bartók minden esetben a legpraktikusabb vagy a legideálisabb megoldást választotta. Szokott gondot okozni az, hogy rendkívül fontos a szöveg. Ugyanakkor nagyon gyakran nem lehet érteni a szöveget, akármilyen jó kórus adja elő, lehet kísérletezni a létszámmal. Itt most körülbelül szerintem egy olyan 80 tagú kórus állt a Zeneakadémia orgona karzatán. Két kórusból, a Kodály kórus Debrecenből és az Új Liszt Ferenc kamarakórusból állt össze ez az előadógárda. Azt gondolom, hogy egészen kivételesen nehéz művek megszólaltatására is alkalmas ez a gárda. Most sem éreztem különösebben nagy problémát, ami a zenét illeti, de nagyon hegyezni kellett a fülemet, hogyha a szövegét is érteni akartam annak, amit énekelnek.
0: Nem vetítették ki?
1: Nem vetítették ki, és azt gondolom, hogy ez egy fölösleges tapintatosság vagy tapintatlanság a rendezők részéről, tehát hogy ne feltételezzük azt, hogy a Cantata Profana szövegét kívülről tudjuk. Ha erről lenne szó, akkor azt mondom, hogy rendben van, de amikor abban a pillanatban kell egy zenei gesztus megértenem, amikor elhangzik egy bizonyos kifejezés, vagy elhangoznak kulcsmondatok, vagy tételmondatok, és valahogy az úgy eltűnik a levegőben, akkor az egy problémát tud okozni. Két szólista volt, Fekete Attila énekelte a tenorszólót, és Sebestyén Miklós a baritont. Sebestyén Miklós teljesítményével maximálisan elégedettek lehettünk. Fekete Attila a tenorjával kapcsolatban olyan érdekes, hogy én nem éltem, tehát nem emlékezhetek arra, hogy Réti József hogyan énekelte ezt a művet, de mégis ő az etalon, még az én fülembe is az a tenor hangszín, az az előadás móda az, ami a Cantata Profana esetében a tenor szólónak az adekvált megszólaltatása, ami egy teljesen képtelen elvárás tulajdonképpen 2026-ban, hogy egy rétiszerű hang típus szólaljon meg. Fekete Attila sem felelt meg ennek, ugyanakkor az ő előadásában az is hallatszott, hogy mennyire nem vette figyelembe Bartók Béla az, hogy egy természetes tenor hangfekvésű embernek milyen típusú hangközlépések, milyen típusú levegővételek tűnnek természetesnek, és gyakran Fekete Attilának megbicsaklott a hangja ebben a szólamban, miközben képes lett volna arra, hogy a Rétivel szemben egy nagyon másfajta szint hozzon. Ő egy nagyon kemény, érces, mondhatnám azt, hogy délceg, ha nem lenne képzavar, hőstenor hangon állt hozzá ehhez a szerephez. Ugye Réti meg inkább a lírai tenor fakba sorolható, és én nagyon örültem volna annak, hogyha ez a hang típus is be tudja bizonyítani azt, hogy élményszerűen tudja közvetíteni a Bartóki zenét. Ez most sajnos nem történt meg. Kicsit úgy érzem, hogy ez most egyelőre nagy falat a Concerto Budapest zenekar számára is a Cantata Profana. Mondom ezt annak ellenére, hogy voltak nagyon szép pillanatok. És hasonlóan úgy érzem, hogy ez most túl sok feladatot jelentett Strauss Metamorfózisok. Ugye emlékeim szerint ez egy 23 soros partitúra,
0: 23 szólamú, így van.
1: Ami azt jelenti, hogy vannak pillanatok, amikor 23 individuális módon megszólaltatott vonós hangszer hozza létre.
0: Ez egy abszolút kései mű.
1: Igen, igen, igen. Néha olyan a faktúra, mint hogyha vonós zenekar lenne, néha olyan a faktúra, mint hogyha kamarazene lenne, és néha meg olyan a faktúra, mint hogyha egy ensemble kompozíció lenne, és hogy tulajdonképpen ennek a három megszólalásnak a dinamikája, vagy ennek a három megszólalásnak az összetettsége, ha ez érzékelhetővé válna, az nagyon jót tenne a mű mögött meghúzódó, mondjuk azt, hogy ideológiai kérdésnek. A műsorfüzetben nagyon sokat lehetett arról olvasni, hogy Strauss mennyire megviselte azt, hogy először a Dresdai Operaház, aztán a Müncheni Operaház, aztán a Berlini Operaház, aztán a Bécsi Operaházat éri találat. De könyörgöm, hogyha csak emiatt írja meg a metamorfózisokat, azért az nagyon kellemetlen Straussra nézve, ugye, hogy akkor az európai kultúra pusztulása az tulajdonképpen egy ilyen privát tragédiaként éli meg, és én azt gondolom, hogy a metamorfózisok is többről szól, mint arról, hogy valaki végtelen hosszan panaszkodna arról, hogy neki most zeneszerzőként milyen rossz. Na most azáltal, hogy ez az előadás nem vált eléggé rétegzetté, hogy tulajdonképpen nehezen tolerálható panaszáradattá vált ez a metamorfózisok interpretáció is. Én például nagyon örültem volna annak, hogyha például a szólisztikus pillanatok, azok intenzívebbek lettek volna, valóban individuális pillanatok lettek volna. Vagy annak is nagyon örültem volna, hogyha ez a fajta textúrabeli rétegzettség vagy kontraszthatás, ez jobban érvényesült volna. Tulajdonképpen az volt a gyanúm, hogy elsodorta a Keller Andrást, karmestert és a zenészeket is elsodorta egyfajta primer érzelmesség. Lehet, hogy a metamorfózisoknak egy ilyen hideg konstruktivista előadás jobban állna, mint egy ilyen nagyon mélyen beleélős érzelmes előadás. Viszont a második rész az mindennél kárpótolt. Bartók harmadik zongora versenyét Várjon Dénes úgy adta elő, hogy talán azt merem mondani, hogy én még élőben ennyire tökéletes zongorista produkciót Bartók harmadik zongora versenyében én még nem hallom. Ez egyszerre volt pregnáns, rajzos, tiszta, konstruktív, ugyanakkor puha, színes, rendkívül sok melegség, halatlanul precíz és pontos volt, ugyanakkor rendkívül rugalmas. Minden pillanata egészen elképesztően szuggesztív volt, ahogy Várjon Dénes játszotta ezt a harmadik zongoraversenyt, és hogyha néhány nyersebb zenekari megszólalás nem halványította volna el ezt a produkciót, akkor azt mondom, hogy ez egy egészen kiemelkedő összhatásában is egy egészen kiemelkedő Bartók harmadik zongoraverseny előadás volt. És hát a zenekar is, meg tulajdonképpen a közönség is a csúcsra az a Strauss Rózsalavval szvitte jutott el, ami persze egy kellemes és könnyű hallgatni valót kínáló mű, ugyanakkor olyan mennyiségű és olyan minőségű hangszerelési trúváj van ebben a kompozícióban, hogy ha ezt egy picit is bizonytalanabbul csinálja a zenekar, akkor elveszti a hatását. És most szerencsére erről itt nem volt szó, tehát hogy itt a zenekar is tulajdonképpen megtalálta azt a hangot, ami olyan jó lett volna, hogyha az egész koncertre kihat. Ugyanakkor persze azt is meg kell jegyezni, hogy ez a négy mű, ez négy különböző apparátus, négy különböző műfaj, minden egyes darab között színpadi átépítés van. A Keller Andrásra jellemző hosszú koncert, mint idea, az most is tökéletesen megvalósult, tehát hogy nem csak egy nehéz program, hanem egy hosszú programot hallottunk. Reméljük, hogy innen csak emelkedni fog a 26-os, 27-es szezonban a Concerto Budapest.
0: A zongora versenyt idézzük.

0: Pimpinone, szenikus intermezzo három részben, ez mit jelent, kérdezem Bóka Gábort.
1: Szenikus intermezzo, avagy intermezzo tulajdonképpen arra a műfajra utal, amelynek a legjelesebb képviselőjeként mi Pergolesi az Úrhatnám szolgáló című darabját tartjuk számon. Magyarán szólva a 18. század első felében a nagy operaszériák, tehát komoly operák szüneteiben, több szünetben egy-egy felvonásnyit előadtak általában kettő vagy három szereplős kis rövid vígoperákat, és tulajdonképpen ez volt az opera buffa, vagyis hát a klasszikus 18. századi vígopera műfajának a kiinduló pontja.
0: De azt nem értem, hogy három részben, mert ugye ez általában két részt jelent, mert három felvonásos operák két szünetébe adták ezeket elő.
1: Erről annyit tudok mondani, ez részben feltételezéseken alapul, hogy Hamburgban, ahol a mű előadásra került, általában nem eredeti, hanem valamilyen átdolgozott formában adták elő az importált operákat, például Handel műveit is. Ezért is van, hogy nyelvi kavalkád jellemzi nem csak az importált operáknak az előadásait, de az eredetileg erre a színpadra született műveknek az előadásait is. Aki régi Hungaroton lemezeknek elkötelezett híve emlékezhet egy Telemann opera felvételére, a Türelmes Szókratész címűre, ami hát ugye egy teljes estés mű, olyannyira, hogy csak öt darabba kell itt lemezre fért el a teljes zenei anyag. Nos, ott is úgy volt, ugye, talán először figyelhettünk fel erre, hogy mondjam, konkrét előadás élmény, és nem pedig elméleti tudás alapján, hogy a recitatívok német, az áriák, vagy ritkábban együttesek pedig olasz nyelven hangzottak el, és ez időnként még jobban megkavarodott. A Pimpinone esetében például nem csak a recitatívok vannak németül, és az áriák, illetve duettek olaszul, hanem két duett is németül van, ami valószínűleg arra vezethető vissza, hogy egy eredeti olasz szövegkönyvet dolgoztak át, és a kiegészítésképpen beleírt, viszont németül írták. Tehát ami eredeti, azt megőrizték úgy, ahogy volt. Amit viszont hozzáírtak, az teljesen saját kútfőből és saját legjobb tudásuk szerint, azaz német nyelven írták hozzá.
0: Hát a nevek is olaszok, Vespetta és Pimpinone, vagy Vespetta, Darázsacska, vagy valami ilyesmit jelent. Hát Telemann operáról ritkán beszélünk, ugye ez egy érdekesség. Milyen volt a zene? Kezdjük ezzel.
1: A zene általában véve olyan volt, mint amit vagy az opera buffa, vagy pedig Telemann nevének hallatán el tudunk képzelni. Alapvetően egy könnyed, élvezetes, jól fogyasztható zenét hallottunk. Tegyük hozzá azt is, hogy volt benne általános karakterizáló erő és általános színpadi szituációkat megjelenítő erő, viszont nem volt benne olyan szintű kiugró színpadi zsenialitás, mint amit ennek a korszaknak a legnagyobbjaitól, komoly műfajban Handeltől, a könnyed műfajban, ha szabad így mondanom, éppen Pergolesitől megszokhattunk.
0: Hát akkor most érjünk a szenikusra, mit jelentett ezúttal ez?
1: Hát azt jelentette, hogy a BMC-nek, az egyébként ugye koncertpódiumán, hiszen itt zajlott az előadás, a BMC-nek a nagy termében, ami egyébként nem egy nagy terem a szónak a hagyományos, mondjuk műpai értelmében, szóval itt a színpadon, rendezői balon láthattuk a nagyon-nagyon csekély létszámú, csak vonósokat és kontinuó szekciót foglalkoztató zenekart. Jobb oldalon meg zajlott maga a színjáték, amelynek Sigrid Toft volt a felelőse, aki a barokk gesztikára alapozta a darabnak a színreállítását. Ő ennek egy nemzetközi szinten elismert mestere, na de rögtön hozzá is kell tennem, hogy nagyon nem mindegy, mint befogadó mondom most ezt, nagyon nem mindegy, hogy milyen környezetben tálalják a barokk gesztikát. És valószínűleg nem voltam szerencsés, megint mint befogadó mondom ezt, abból a szempontból, hogy ugye nyáron láthattam egy eredeti környezetben zajló hasonló stílusú előadást, Drottningholmi Kastélyszínházban. Itt nagyon-nagyon megmutatkozott az eredeti környezetnek a hiánya. Egy modern, kialakítású, egyébként nem is színházban, hanem koncertteremben voltunk. Nagyon-nagyon elütött ettől az, hogy abszolút korhű, a 18. század stílusának megfelelő színpadi jelmezekben voltak, és úgy is viselkedtek. Díszlet viszont nem volt, a világítás, ami nyáróta most már ezt gyakorlatból is tudom, kulcskérdés a 18. századi operák előadásánál, hogy nagyon sok minden azért nem volt zavaró annak idején, mert csak fele annyira volt látható a színpadon a gyertyavilágítás miatt. Nos, hát itt ilyen smiről szó sem volt, ugye teljes fényerővel láttunk mindent, így hát azt kell mondanom, hogy sajnos nagyon is jól látszott, hogy amit látunk, az valószínűleg technikai értelemben, művészi értelemben perfekt, és a korszaknak nagyon mély tudásáról árulkodik, viszont így modern környezetben vagy kevés, vagy pedig elmegy amellett, hogy üzenjen valamit a mának.
0: Énekesek, zenekar?
1: Mindössze két énekesről kell megemlékeznünk, Lökösházi Máriáról és Neubauer Lórántról, akikről viszont csak nagyon pozitívan tudok nyilatkozni. Azt gondolom, hogy abszolút-e vették, hogy miről szól a darab, és a technikai kivitelezése is énekszólamaiknak, magyarán szóval az, hogy hogyan énekeltek, az felsőfokú volt. Ezt azzal együtt mondom, hogy szerintem nagyon fontos erénye volt mindkettejük éneklésének, hogy nem gondolták túl. Nem akartak túl sokat, nem akartak a darab méreteinél túl terpeszkedőt belevinni az alakításaikba, és ez pontosan így volt jó. Zenekar olyan értelemben nem volt, hogy csak szólisták voltak felsorolva, akik persze egyébként egy zenekart alkottak. Karmester sem volt, Bene Róza a csembaló mellől irányította az előadást, egyébként kiválóan. Az egész együttes nagyszerűen játszott, szünetekben egyébként még egy Telemann szvítnek a bizonyos tételeit is eljátszották, mint egy az egyébként nem valami bonyolult színpadi átállásokat megkönnyítendő. Szóval összességében ez zeneileg egy emlékezetes és szép előadás volt, kicsit talán a kelleténél hosszabbra nyúlt, egy 45-60 perces darabról beszélünk, az előadása majdnem 2 órán keresztül tartott, kicsit meg is lepődtem ezen már menet közben is, hát még amikor véget ért, de hogyha ezektől elvonatkoztatok, és hogyha azt a kérdőjelet, amit a színpadi előadásnak az igenjei és a nemjei okoztak bennem, most félreteszem, akkor egyébként ez egy élvezhető és szép produkció volt. Van egy olyan érzésem, hogy megfelelőbb helyen lett volna például a Gödöllői Kastély Színházban.
0: Egy régebbi berlini előadást idézünk most, a Záró 2-est hallják.

0: Október 1-én kezdődik és 4-éig tart a Gödöllői Hárfa Fesztivál. Víg Andreával, Katona Márta készített riportot.
1: 4 nap, 5 hárfa koncert a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében. Ez a 28. Gödöllői Nemzetközi Hárfa Fesztivál. Mi változott az első ilyen fesztiválhoz képest?
2: Hát azt kell mondjam, hogy a tradíciót azt megőriztük, tehát az a töretlen ív, az megmaradt, hogy alapvetően klasszikus koncertek szólalnak meg, de természetesen a hárfa sokszínűsége is megjelenik, hiszen ez egy fesztiválnak a dolga. Tehát a népi vonal, épp úgy, mint a jazz vonal, illetve a bizonyos etnikumok sajátosságai, vendégek és kiváló hárfaművészek személyében megjelenik Gödöllőn. Idén a klasszikus zene és főleg a kamara zeneműfaja fog elsősorban megnyilvánulni a 4 esti koncerten, illetve az 5. koncert, ugye az a gyerekkoncert, ami vasárnap délelőtt 11 órakor van, és díjmentes a belépő, csak regisztrálni kell, ahol a hárfának a történetét és kultúrtörténetét gyereknyelven próbáljuk meg bemutatni. És hát természetesen a hangszerkiállítás, ami szintén tradíció, csak talán a mennyisége és a mérete változott, hogy most még színesebb, még több hangszer érkezik Gödöllőre, nem csak nagy koncerthárfák, mint ahogy az az induláskor szerepelt, hanem a hárfának több válfaja, tehát kiskelt a hárfáktól kezdve kb. 30-40 hangszer érkezik Gödöllőre.
1: A hárfa az egyik legősibb hangszer, mégis az európai hárfák klasszikus műveit játszátok elsősorban. A záró koncerten például az Opera színei című hangversenyen opera részletek szólalnak meg. Milyen funkciója van a zenekarban a hárfának? Hogy lehet ezt megmutatni egy szóló vagy duó koncerten?
2: Ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert az operában én azt gondolom, hogy a közönség nagyon szereti és jól ismeri azt a színt, azt a világot, amit a hárfa megjelenít a zenekaron belül, illetve néha megcsillan egy-egy szólisztikusabb formában. És a két művészünk, Letícia Belmondó és a partnere pedig Nicolas Turi, ezekből a témákból egy füzért alkotnak, és a legkülönbözőbb operákból duettek formájában a legnépszerűbb témákra fognak fantáziákat és hárfa duetteket játszani, és az az érdekesség a dolognak, hogy persze a hárfások és a hárfás irodalom bővelkedik duettekben, és ismerik is ezeknek egy részét. De ők hoztak egy csomó újdonságot is, amelyet ők most maguk fedeztek föl, illetve írtak át, illetve bővítettek ki. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy a szakmai közönség számára is ez egy teljesen újdonság, és egy teljesen speciális program lesz vasárnap este.
1: A Gödöllői Nemzetközi Hárfa Fesztiválon bemutatkoznak majd fiatal tehetségek, Farkas Mira is ad egy hárfa estet, és Víg Andreának is lesz egy szóló estje. Erről szeretnélek most kérdezni. Átiratok vagy eredeti művek szerepelnek elsősorban egy hárfa művész, és konkrétan a te koncerteden?
2: Az én koncertem tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy majdnem minden eredeti darab, kivéve a Debussy darabokat. Mert a Händel Sakon is úgy született, hogy Händel nagyon szerette a hárfát, és bizonyára tudják a hallgatók is, meg a zene szerető emberek, hogy eredetileg is komponált hárfára. Tehát például az a sakon, amit én fogok játszani, az vagylagosan jelenik meg például a kották feliratán, hogy vagy billentyűzene, vagy hárfa. És egyébként az összes többi darab, amit játszani fogok, az eredetileges hárfára született, illetve olyan fantázia, mint például a Moldva fantázia, amit Trenecsek nevű úriember, aki egyébként kiváló zeneszerző és hárfaművész volt, fordított le a hangszerünkre, úgy, mint annak idején például kortársa is volt Visznek, aki ugye a maga zsenialitásával ezeket a gyönyörű operákat bemutatta szalonokba és közönségnek. Ő volt a hírvívője az új műveknek. No hát így írta át Trenecsek is ezt a gyönyörű Moldva fantáziát, de ez már, ez a letét már mondhatjuk, hogy a hárfa irodalom része, hiszen arra született, arra írta át Trenecsek. És egyébként pedig az összes többi, én is játszok operából, mert például a Várter Kühne fantázia, ami a Csajkovszkijnak, az Anyegin című operájának a témáit dolgozza föl, az is egy ilyen kompozíció. De eredeti hárfadarab például a Tomás Ágyú, a Vándor búcsúja, vagy Brinka nocturne, ami szintén vagy zongorán, vagy hárfán játszható, a kottában is úgy jelenik meg, és a Donizetti Lammermuliucci a kadenciája, egy nagy virtuóz megszólalás, az is eredeti hárfa. Csak a Debussy darabok merítkeznek ugye a zongora irodalomból, de én úgy érzem, hogy az meg a hárfának a hangszíné és a líraisága okán olyan gyönyörűen illeszkedik, hogy már szinte magunkénak érezzük.
0: Debussy Édur arabeszkét hallják Víg Andreával.

0: Várgedő Anna társszerkesztő és Bozzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló.

Nova péntek esti műsorában Steve Reich műveiből szemezgetünk. 90. születésnapját ünnepli a zsidó származású amerikai zeneszerző, a minimál zene első mestere, most a Grammy-díjas, vonós négyesre és előre felvett szalagra írt háromtételes művét, a gitárvirtuóz Pat Metheny számára komponált darabját, valamint egy meditatív, énekes hangszeres művet mutatunk be összeállításunkban. Steve Reich 90. Pénteken 22 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Muzika sakra, egyházzene.

Jó estét kívánok, a szerkesztőt, Uzsali Bencét hallják. A muzikaszakra mai zenevilágnapi adásában a zenéjé a főszerep. És ha szent zenéről van szó, természetesen nem feledkezhetünk meg Szent Cecíliáról, az egyházzene és a zenészek védőszentjéről. Most is egy az ő tiszteletére született mű részlete szól Charles Gounod tollából.

Szent Cecíliáról nagyon kevés hiteles forrás áll rendelkezésünkre. Személye körül sokkal több a legenda, mint a tény. A zeneszerzőket viszont ez nem különösebben érdekelte. A közgondolkodás szerint Cecília a római birodalomban élt és halt vértanú halált. Egyes források szerint az esküvőjén maga orgonált, máshol pedig arról számolnak be, hogy bár válogatott kínok között kellett meghalnia, még azok között is hallotta a mennyország zenéjét, és ez felettette vele földi élete utolsó napjainak megpróbáltatásait. Ma már tudjuk, hogy ezen információk egy része egyszerű fordítási hiba, a zeneszerzők viszont úgy gondolkodtak, hogy ha Szent Cecíliáról van szó, minden eszközt meg kell ragadniuk, hogy a mennyei muzsikából megkomponáljanak valamit. A Szent Cecília tiszteletére írt művek közül az egyik legismertebb Sárgúnó Szent Cecília miséje, ami egyúttal a szerző egyik legismertebb műve lett a Faust mellett. Bár Gúnó hatalmas életművének közel fele máig kiadatlan és felvételeken is nehezen hozzáférhető, a Cecília mise hamar bekerült a köztudatba. Vagy legalábbis egy része. Gúnó ugyanis több éven keresztül írta a művet, egyes tételei már a teljes mű elkészülte előtt is elhangzottak, és a hangszerelés pedig még az operai léptéket is átlépi. A mennyei szépség megjelenítésére helyenként 6 hárfát írt elő a partitúrában, szerepel a zenekarban a nagybőgű nagy testvére, az oktobasszus, terjedelmes ütős szekció és sok különleges hangszerelési megoldás. Egy ekkora zenekar még az operában is ritka, a templomi művekben pedig főleg az. Nem véletlen, hogy sokszor költség és helyhatékony megoldásokkal találkozik a koncertek közönsége.

Elsőként a Glória tételt hallgatjuk meg a műből. Bár a dicsőséget hagyományosan gyors, harsány tételben jelenítik meg a zenében, Gunó egészen egyedi megoldást alkalmaz. A zenekar éteri magasságokban áttetsző szövetet játszik, a kórus zümmögő kórusként jelenik meg, és ebben a köntösben előbb egy fenséges kürt szóló, majd egy szelíd szoprán szólista csodálkozik rá a megfoghatatlan dicsőségre. A dicsőítésnél persze már megjön a hagyományos Glória karakter, hogy a tétel közepén újra átadhassa helyét a megkapó hangszer és énekszólóknak, és egy grandiózus fináléban visszatérhessen. Mai adásunk felvételein Annette Fritsch, Bogdan Volkov és Alexander Duhamel énekli a szólókat, a hamburgi és a frankfurti rádió szimfonikus zenekarát, illetve a lipcsei rádió kórusát Alan Altinoglu vezényli.

A glória tétel után a krédó alapgondolata a hit egysége. Ezért újra és újra visszatér az uniszónó hangzás, hogy a végén az örök élet víziójánál a hárfák hangja fölött lebeghessen. Ezt hallottuk a műsor első perceiben. Most viszont egy zenekari tétel következik a műből, mert hogy ilyen is van. Guno egy offertóriumot is komponált, de szöveg nélkül zenekarra. Ez a mű legrégebbi tétele, hiszen a korábbi Tóbiás oratóriumból emelte át. A csendes, áhítatos karakterű zene méltó kísérője az áldozati szertartásnak. Itt érdemes megjegyezni, hogy bár a műapparátusa inkább koncertterembe kívánkozik, az idővel úgy gazdálkodik, hogy a liturgiának is teret adjon. Az offertóriumot halljuk.

Még egy tételpárra van időnk Gúnó Szent Cecília miséjéből. A Ceciliának tulajdonított mennyei látomás talán a Sanctus tételben jelenik meg leginkább. Gúnó feldolgozásában a Sanctus háromszori elhangzása nem ismétlés vagy felsorolás, hanem felismerés, sőt, elragadtatás. Az elején a tenorszólista csendes gyönyörrel énekli meg a mennyei szépséget, és így ismétli el a kórus is. Ezt követően a szólista rácsodálkozása már felkiáltássá válik. Dicsőséget betölti a mennyet és a földet. És akkor elkezd áradni ez a dicsőség, és addig dagad, amíg valósággal szétfeszíti a templom falait. Kevesen tudtak ilyen drámát és ilyen minden érzékre ható transzcendencia élményt komponálni ebből a rövid szövegből. A Benedictus a mű legbensőségesebb, már-már megrendült tétele, melynek méltóságát az oktobasszus hangjai is fokozzák. A Sanctus és Benedictus tételeket halljuk.

0: Mai adásunkban Charles Gounod Szent Cecília miséjének részletei szóltak, Annette Fritsch, Bogdan Volkov és Alexandre Duhamel szólójával. A hamburgi és a frankfurti rádió szimfonikus zenekarát, valamint a lipcsei rádió kórusát Alain Altinoglu vezényelte. Szombaton az Őrangyalokkal és Assisi Szent Ferenccel kapcsolatos zenékkel várja majd Önöket Kecskés Barbara. A hangmérnök Mátyus Otto nevében is további szép estét kívánok, Uzsali Bencét hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs minisztert. 120 milliárd forintos támogatást kap a főváros a kormánytól. Holnap is marad a napos idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Letartóztatták Hankó Balázst. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. A járásbíróság ugyanebben az ügyben döntött Varga Bajusz Veronika, korábbi felsőoktatási államtitkár letartóztatásáról is. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán azt írta, részben az ellopott pénzből finanszírozták a Fidesz választási kampányát. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros, jelentette be a főpolgármester az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülése után. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen Magyar Péter miniszterelnök is részt vett, akivel megállapodtak abban, hogy a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az előző kormány ellen indított perektől. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. A Magyar Nemzeti Bank kezdeményezte az alapítványi adatigénylések korlátozását célzó 2016-os törvénymódosítást, mondta a jegybanki ügyeket vizsgáló parlamenti bizottság előtt a javaslatot korábban benyújtó Bánki Erik. A gazdasági bizottság volt elnöke kijelentette, hogy a jogszabálytervezet részletes indoklása a jegybanktól származott. Ő maga nem egyeztetett senkivel, és nem érez felelősséget az ügyben. A volt fideszes képviselő hozzátette, az adatnyilvánosságot korlátozó passzusok végül az Alkotmánybíróság döntése miatt soha nem léptek hatályba. Új szervezeteket lehet támogatni a palack visszaváltó automatáknál. A jótékonysági célra felajánlott betétdíjat decemberig a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orbó Húc Doktorok Alapítvány között osztják szét. A kötelező visszaváltási rendszer 2024-es indulása óta eddig több mint 520 millió forint adomány gyűlt össze. Elkezdődött a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Vasárnapig csak nem 200 programmal és 400 dedikálással várják az érdeklődőket a Hungexpo kongresszusi központban. A rendezvény középpontjában ezúttal a kortárs német nyelvi irodalom áll, a díszvendég Németország, Svájc és Ausztria. Végül pedig az időjárásról. Holnap is marad a napos, száraz idő, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is lehet, napközben 20-26 fokra számíthatunk.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az idén 70 éves Tihanyi Lászlót zenés színházi darabjaival köszönti a Liszt ünnep. Az Arabeszk című egyfelvonásos, Don Giovanni történetének folytatásaként is értelmezhető. Az ősbemutatóként színpadra állított vaskazetta pedig Móra Ferenc és titkos szerelme Kalmár Ilona kapcsolatát dolgozza fel. Az esten mások mellett közreműködik Egri Márta, Melát Andrea, az Umze Kamara Együttes, valamint a rendező Mácsai Pál. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Egy ház és rengeteg titok. Kristóf csak egy szivárgás forrását keresi, de valami sokkal nagyobbat talál. Reisz Gábor új filmje Egyetlen péntek délután történetén keresztül mutatja meg, milyen gyorsan felbojdulhat egy egész lakóközösség. Földszint. A Velencei Filmfesztivál után már a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat a készülékek előtt, és kedves közönségünket itt a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében. Bolla Milán vagyok. A Zene Világnapján az Anima Musicae kamarazenekar koncertjét közvetítjük élőben. Az együttes az idei Bartók Rádió zenei díjátadón az év zenekara díjat vehette át. A zene lelkéről elnevezett Anima Musicae kamarazenekar 2010-ben alakult. Napjainkra Magyarország meghatározó kamaraegyüttesévé vált. Európa rangos koncerttermeinek és fesztiváljainak vendége. A többek között Junior Prima és Artisius díjas együttes művészeti vezetője G. Horváth László hegedűművész, aki egyben a zenekar koncertmestere is. Barokk Kiáda című koncertjük kulcsfigurája Heinrich Ignaz Franz Biber, hegedűművész, zeneszerző, aki a 17. század második felében élt és alkotott. Cseh származású, de élete nagy részét Salzburgban töltötte, ott hunyt el 1704-ben. A Csata című műve egy 1673-ban komponált 10 szólamra írt barokk kamarazenei remek mű, amely a 30 éves háború élményeit és a katonai élet hangulatát mutatja be rendkívül szemléletes, újszerű zenei eszközökkel. Olyan technikai újításokkal találkozhatunk a műben, mint például a kollenyó, hogy csak egyet említsek, és ezekkel Biber jóval megelőzte a korát. A második tételben például a kocsmázó, dorbézoló katonákat jeleníti meg. A hangszerek 8 különböző népdalt játszanak egyszerre, ráadásul különböző hangnemekben. A negyedik tételben a katonai menetelés megjeleníteseként a pergődob hangját imitálják a vonósok. A hetedik tételben a puskaropogás hangját talpas pizzikátóval idézik meg az előadók. Hát ilyen talpas pizzikátót Bartók alkalmazott több száz évvel később. Hallgassuk tehát elsőként Biber a Csata című művét, előadja az Anima Musicae kamarazenekar.

Heinrich Ignaz Franz Biber a Csata című kompozícióját játszott az Anima Musicae kamarazenekar. Most Biber egyik tanára, Johann Heinrich Schmelzer műve következik. A korai éveiről szinte semmit sem tudni, de valószínűleg az 1630-as években érkezett Bécsbe, ahol a Habsburg udvar zeneszerzője és zenésze volt. Prágában hunyt el 1680-ban. Az 1668-ban komponált vívóiskola a korabeli vívóiskolák hangulatát és jeleneteit zenésíti meg. Tulajdonképpen egy tánctétel gyűjtemény, egy balettzene szvit, amely vonós hangszerekre készült. Eredetileg arra szolgált, hogy élőzenei kíséretet adjon a vívó gyakorlatokhoz és vívó bemutatókhoz. Következik tehát Schmelzer vívóiskolája. Előadja az Anima Musicae kamarazenekar.

Johann Heinrich Schmelzer Vívóiskola című művét játszotta az Anima Musicae Kamara zenekar. Schmelzert kortársai sokoldalú, hajlékony komponistaként jellemezték, és hát, mint hallhattuk, vívóiskolájában az egymáshoz ütköző kardok hangját is megjelenítette, szintén ugye ilyen kollenyó játékmóddal, amikor a vonó rúdjával ütögetik a húrokat a zenészek. Most ismét egy Bieber mű következik, a 6 szvitből álló Menza Sonora harmadik része. Ez 1680-ban Salzburgban jelent meg. Az ámol rész tételei Gaillard, Saraband, Ária, Chaconne és Sonatina. Előadja az Anima Musicae Kamara zenekar.

Kedves hallgatóink, kedves közönségünk, Heinrich Ignác Franz Biber művét hallottuk, a Mensa Sonora sorozat harmadik részét, a tételek Gaillard, Sarabande, Ária, Chaconne és Sonatina. Az Anima Musicae kamarazenekar Barokkiáda című koncertjét hallhatják élőben a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy terméből. A koncert eddigi részében a 17. század második felében született műveket hallhattunk, Heinrich Ignaz Franz Biber, illetve Johann Heinrich Schmelzer műveit. Most a folytatásban egy picit előrébb megyünk a zenetörténetben, a 18. század első feléből hallunk zenét, méghozzá Johann Sebastian Bach alkotását. Az 1710-es években komponálta a 6 brandenburgi versenyt. A sorozat érdekessége, hogy mind a 6 koncertó más-más hangszer összeállításra készült. Az első, második, negyedik és ötödik koncertóban fúvós hangszerek is szerepelnek, a harmadik és a hatodik versenyműben csak vonósok. A hatodik versenymű különlegessége, hogy hegedűk nem szerepelnek benne, Brácsától lefelé haladunk a partitúrában. Most azonban nem ez, hanem a harmadik G-dur brandenburgi versenyt hallhatjuk, melyben vonósok szerepelnek, illetve csembarló. Egészen különleges az összeállítás. 3 hegedű, 3 brácsa és 3 cselló alkot csoportot, és ugye emellett hallhatjuk a nagybőgőt és a csembarlót. Az első tételben egy ririti ritmusképletet boncolgat a zeneszerző. A második tétel egy nagy rejtély a zenetudósok számára. A kottában mindössze 2 akkord szerepel. Valószínűleg itt vagy a koncertmester, vagy a csembalista improvizált, esetleg mindketten, vagy elveszett az eredeti kotta, ez is lehetséges. Napjainkban általában a csembaló művészek játszanak a második tételben, ezt hallhatjuk most Wang Rebecca előadásában majd. A harmadik tétel pedig egy perpetuum mobile-szerű mozgalmas tétel. Következik tehát Johann Sebastian Bach 1048-as edzékszámú harmadik G-dur brandenburgi versenye. Előadja az Anima Musicae kamarazenekar.

0: Kedves hallgatóink, kedves közönségünk, Johann Sebastian Bach 1048-as jegyzékszámú harmadik G-dur brandenburgi versenyét hallották. Előadta az Anima Musicae kamarazenekar, művészeti vezető G. Horváth László, a csembaló szólót Wang Rebecca játszotta. Hangversenyünket körülbelül 15 perc szünet után folytatjuk. A Bartók Rádióban meghallgathatják azt az interjút, melyet G. Horváth Lászlóval készített szerkesztő kollégám Weisz Gábor.
1: Ez a beszélgetés a koncert szünetében hangzik majd el, de úgy gondoltam, hogy érdemes az első részről is beszélnünk, ezekről a ritkán hallható barokk szerzők műveiről. Az egész koncertnek is ugye az a címe, hogy Barokkiáda, és tulajdonképpen Bach harmadik brandenburgi versenyén kívül a többi darabot nagyon ritkán hallani. Miért választottátok ezt a programot? Először például Bieberről beszéljünk, hiszen tőle két darab is volt most az első részben.
2: Hát érdekes módon ugye a műsornak a kialakulása egy kortárs zeneszerzőnek köszönhető, Vánkovi Gyulának a második fülődben fogjuk játszani majd a darabját, és a címe Bieberjámó. Ugye itt gyakorlatilag Heinrich Ignác Biebernek a dallamai vannak feldolgozva, átdolgozva, és hát nagyon adta magát, hogy akkor Biebertől is játszunk valamit ezen a koncerten, ugye szerettük volna, hogyha ez egyrészt kontrasztként is, meg teljesen egyértelmű hasonlóságként is jelen van ezen az estén. Biebertől két darabot választottunk, az első darab a Batalla, csata elnevezési darab, ez tulajdonképpen egy tökéletes programzene, egy rendkívül pontosan leírt történettel, tehát a csatába indulás toborzástól kezdve, ott a csatát megelőző este egy kiskocsmában való hát borozgatást is teljesen jól megzenésített, talán ez a legérdekesebb tétel, ez a második tétel, ahol különböző ilyen népi dallamokat ötvöz úgy a mester. Idejekorán ez egy fantasztikus ötlet lehetett, szóval a mai kortárszerzők szoktak ilyet csinálni, hogy egymás mellett szólalnak meg ezek a dallamok, ugye szépen sorban belépteti a különböző szólamokat, mindenki más dallamot játszik, és amikor ez együtt szól, ez lényegében egy teljesen megírt kakofónia, szóval nem igazán lehet kivenni egyik dallamot sem külön, úgyhogy elképesztő izgalmas, de én nagyon bízom benne, hogy sikerült úgy játszani, hogy ezek a dallamok, hogy külön belépnek, aztán egyenként végigkövethető, de mégis egy ilyen nagy káosz van, ezzel azt próbálja meg leírni a szerző, ahogy a különböző népen belüli népcsoportok, ahogy találkoznak, mindenki a saját dallamát elkezdi már itt borítassan egy kicsit itt énekelni, és akkor azok, ahogy így vegyülnek, ugye egyre több bor folyik, és egyre kevesebb már a józan énekhang, így a végén egy ilyen nagy montázsba összeborul, aztán lesz egy közös tánc, akkor elindulnak csatába, tényleg a csata jelenet is lövésekkel, ilyen Bartók pizzikátók vannak beírva a kottába, hát ez azért abban az időszakban szerintem egy nagyon extravagáns dolog volt, és hát még a kis dobos pergetését is kell imitálnia például a bőgőnek, ahova egy papírlapot kell betenni a húrok közé. Tehát mondhatni azt, hogy hihetetlenül képi megjelenítése van annak a darabnak, és egy fantasztikus programzenéről van szó. Szóval ez a nyitány annak a koncertnek, és ez nagyon-nagyon pontosan van idézve is egyébként egy-egy részlete majd a Bánkövi darabban.
1: Bieber életművének talán ez az egyetlen olyan darabja, amit viszonylag gyakran játszanak azért a kamarazenekarok.
2: Igen, érdekes volt, hogy ugye ez adta magát, ezt én is ismertem, régóta játszottuk ezt a Batalját, és ez tényleg annyira extravagáns, hogy ezt sokat játsszák. És akkor elkezdtem foglalkozni azzal, hogy mit tudnám még Biebertől mutatni, és hát rengeteg csodálatos muzsikája van, amit nem is értem, hogy még én egyáltalán miért nem ismertem. És például a Mensa Sonorának a harmadik részét fogjuk most előadni, amelyben különböző ilyen tánctételek vannak, és van egy olyan sakon, aminek a harmóniai menete ugyanúgy megjelenik majd a Bánkövi darabban. Ez ilyen hosszú válogatás volt, hogy teljesen egyértelmű legyen a közönség számára, és hogy ugyanazt a sakon menetet fogjuk játszani majd egy kortárs kompozícióban is, meg ugye az eredeti Bieber darabban is. Úgyhogy a Bieber egy talán tényleg kevéssé játszott zeneszerző, aki a maga korában egy ilyen nagyon úttörő volt, szóval szinte Carl Philipp Emanuel Bachhoz tudnám hasonlítani az ő jelentőségét, hogy egy adott korszakból mennyire kitűnik, vagy mennyire sajátságos, vagy egyéni az ő stílusa elképzelés. kezelése, és hát kiválóan tudott hegedülni ez a darabjaiból, kiderül, mert azért ezek nem könnyű darabok. A másik két szerzőnk, Schmelzer és Johann Sebastian Bach, a Bachról röviden csak annyit, hogy nem tudok úgy összeállítani egy barokk műsort, hogy Bachot abba kihagyjam, egyszerűen lelkileg nem megy, úgyhogy ezért került bele a harmadik brandenburgi lényegében ebbe a koncertbe. Mindig nagyon nagy öröm, amikor ezen a nagymesterrel találkozunk, a Kotta lapjaival, és az az igazság, hogy gyakorlatilag hiába játszottuk már sokszor, most megint egy új elképzelésbe fogjuk játszani ezt a harmadik brandenburgit. Itt minden egyes próba folyamat egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas útkeresés, mert soha nem tudhatjuk biztosan, hogy hogyan működik ez leginkább ez a darab. És most nem úgy fogjuk játszani, hogy még eddig nem játszottuk. Itt gondolok kötésekre is, amik belekerültek, meg kijöttek a Kottából, egy-két frazeálásra, megformálásra, a tempó különbségek nagyon nagyok lesznek ahhoz képest, ahogy legutóbb játszottuk ezt a darabot. Szóval ez is egy ilyen izgalmas útkeresés volt számunkra, hogy megint eltalálni Bachhoz, és hogy a mostani fejünkkel, a 16 éves Anima Muzicéval hogyan gondolkodunk erről a darabról. A Schmelzernek a Vívó iskola című darabját, ezt Dinyi Soma ajánlott a figyelmembe, aki a kezdetektől egyfajta ilyen barokk szakértő az Anima Muzicé Kamara zenekarnál, tőle szoktam mindig tanácsokat kérni a repertoár választásban is. Egyébként lesz majd nem sokára egy olyan koncertünk, október 10-én, ahol bélhúros kórhű hangszereken fognak játszani az együttes tagjai, és Dinyi Soma fogja moderálni majd ezt az eseményt, úgyhogy próbálunk minden tekintetben kirándulni a klasszikus zenei berkeken belül. Na de visszatérve ez a Schmelzerhez, itt ez a Vívó iskola, itt ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ott mindenfajta szabályrendszere van egy ilyen párbajnak, egy vívásnak, tehát, és ezeket különböző tételekben, ezeket a Schmelzer ezt megzenésítette, úgyhogy én nem vagyok nagyon otthon a vívásban, utána is kellett nézni, hogy akkor milyen vezényszavak vannak, de ezekre a vezényszavakra vannak ilyen leírt dalamotívumok, amikkel ezeket a vezényszavakat valahogy be kell próbálni imitálni. Úgyhogy ez érdekes és izgalmas lesz, hogy lesz esetleg valaki, aki kihallja ezeket a vezényszavakat. Egyébként egy nagyon frappáns darabról van szó, Schmelzer zenét is mindenkinek nagyon jó szívvel tudom ajánlani.
1: Akik nem ismerik Biebert és Schmelzert, Bachhoz viszonyítva hova tegyék így korban főleg? Tehát kortársak voltak?
2: Hát abban az értelemben igen, hogy egy században tehát összeértek, de ezek ilyen korabarokk zenék. Tehát a Bachnál az a fajta összegzés, hogy az előtte levő 100-150 évet gyakorlatilag annak minden technikai elemét ő hasznosította, és abból alakult ki a bachi nyelvezet, az nagyon-nagyon-nagyon egyértelművé teszi az ő stílusát, úgyhogy nem összekeverhető. Ezek egy kicsit, hogy mondjam, ilyen kicsit ilyen vagányabb darabok ezek. Egyrésztről úgy is kell úgy neki menni az embernek, hogy úgy hogy nagyon rendesen végig kell gondolnia, hogy minek milyen jelentése lehet, mit szeretett volna a zeneszerző, és hogyan tudjuk ezt jól megmutatni. Johann Sebastian Bachnál az a jellemző, hogy az ember, mondjam, minél jobban hátralép, annál jobban érvényesül a zeneszerzői magatartás, és a darab annál jobban működik. Ezeknek a daraboknál megfordítva, tehát hogyha csak úgy lejátszuk a Kottát, akkor sokszor akár unalmasnak is tűnhet, hanem a különböző effektusokat, a különböző dinamikai váltásokat, a karaktereket, azokat nagyon-nagyon tűpontosan meg kell beszélni, és pontosan úgy kell csinálni, hogy ezek a darabok ezek tényleg élőek legyenek, és hát talán a legnagyobb különbség tényleg, hogy ezek mind programzenék, tehát, hogy valami történetet akarnak elmondani. Johann Sebastian Bach mondjuk harmadik brandenburgi versenyműve meg önmagában a hangokkal varázsolja el az embert.
1: Most mielőtt beszélnénk Vánkövi Gyura darabjáról, ami a második részben hangzik el, már említetted, hogy október 10-én lesz egy koncertetek, de úgy tudom, hogy a bérletes koncertjeitek is mostanában fognak kezdődni, úgyhogy néhány szót mondjál ezekről is.
2: Igen, egy bérletet már elindítottunk a Zenakadémián, a Grandiózó sorozatunkat, ez nagyszerűen sikerült, és vannak további bérleteink is. Újdonság, hogy a Capriccioso bérletet 2022 után tudjuk most megint megvalósítani, ezt a Budapest Music Centerben tartjuk, és hát ennek a műsornak a sajátossága, hogy itt alapvetően 20. századi zenéket játszunk csak. Tehát, hogy tényleg egy olyan sorozatot álmodtunk meg, ahol kifejezetten fókuszálunk arra, hogy ne régi, bevált, klasszikus slágereket játszunk, ne kerüljenek ezekből a programba, hanem olyan műveket, amik valamiért még nem váltak slágerré, pedig abszolút annak kéne legyen. Ennek a nyitó koncertje október 30-án lesz a Budapest Music Centerben, egy Csordás Klára lesz a vendégművészünk, egy fantasztikus énekesről van szó, és itt Piazzolla és Ginastera kettősségének a jegyében fog telni az este, hiszen Astor Piazzolla nevét szerintem nagyon sokan ismerik, fantasztikus virtuóz zenészülő muzsikusról van szó, aki hát újraértelmezte a tangónak a világát. és abban a fajta európai klasszikus zeneszerzői magatartás formában írt tangókat, hogy ez a fajta keveredés, ez nagyon egy saját hangvételt eredményezett. A Négy évszak Buenos Aires című darabját azt fogjuk játszani, ez talán az egyik kedvencünk, fogunk játszani tőle viszont olyan dalokat is, amelyek lényegében most születtek meg abban a tekintetben, hogy mind a hangszerelése Vonós kamarazenekarra, Ott Rezsőnek a jó voltából most készült el augusztusban, és hát két dalnak a négyből a magyar fordítása is Süi Péter jó voltából mostanság készült el, úgyhogy ezek valamilyen módon ilyen ősbemutató jelleggel is fognak majd megszólalni ezen az estén, de hát ami számunkra a legnagyobb kihívás, és egyben a legnagyobb utazás is Alberto Ginastérának a Concerto című darabja. Ez mind volumenében, mind mondani valójában, mélységében leginkább a Bartók divertimentóhoz hasonlítható mű. Egy óriási kihívás a Vonós kamarazenekar számára, mind játszani való tekintetben, mind pedig a mondani való súlyosságát tekintve, és egy egyértelmű kontraszt lesz a légies, könnyelt, táncos tangó muzsika mellett ez a Ginastéra mű. Hogy emellett egyébként ismeretteljesztő bérleteink, sorozataink is vannak a Kőbányai Kulturális Központban, illetve az Erzsébet-ligeti Színházban. Különböző tematikákra húzzuk ezeket fel. Kőbányán Városok zenéje címmel fogjuk indítani október 17-én a sorozatunkat, illetve pontosabban folytatjuk, mert tavaly már volt 3 koncert, ott Budapest, Bécs és Párizs volt, és folytatjuk most Prágával és Szentpétervárral. Ugye egyértelműen a névből is adódik, hogy olyan koncertek ezek, ahol egy városnak a zeneszerzőiből válogatunk kamaraműveket, és a kamaraműveken keresztül próbáljuk bemutatni valahogy a városnak a hangulatát. Ez mindig egy ilyen nagyon izgalmas kamarás szokott lenni, amelyet én szoktam moderálni. Nagyon szép pillanatok mindig, amikor ezekre készülök fel, mert mind a városról, mind a zeneszerzőkről nagyon sokat megtudok egy ilyen felkészülés során. Az Erzsébet-ligeti Színházban pedig ott most ezúttal a zenetörténeti korszakokat fogjuk bemutatni, ugye az említett október 10-i barokk kor után majd lesz klasszika, romantika és 20. század. Még egy koncert bérletünk, sorozatunk is van a budapesti Nádor teremben, ez az Animátó sorozat, ez a vendégkoncertmesterre sorozatunk. Nagyon régóta csináljuk, ezt már kezdetektől fölismertük, hogy fontos az egy ilyen zárt kis együttes számára is, hogy friss gondolatokat, más technikai megformálásokat egy ilyen műhely munka jelleggel megpróbáljunk elsajátítani, és ennek a legjobb módja az, hogyha egy vendégkoncertmestert hívunk. Tavaly például a klasszikus kamarazenekaroknak a koncertmesterei voltak a Liszt Ferenc kamarazenekar, budapesti Vonósok és a Mendelssohn kamarazenekar koncertmesterei. Idén viszont külföldi szólisták lesznek a koncertjei, tehát ez egy másfajta kihívás. Annalisa Bezrodné, Miriam Koncent, illetve Gwendolyn Mézin lesz majd a vendégünk. És ezek mindig egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas utazások, főleg, hogyha külföldről jönnek, mert egészen másképp tudnak hozzáállni egy-egy darabhoz, akár olyan repertoár darabhoz is, mint például a Csajkovszki vonós szerenádot is fogjuk játszani, amit ezerszer játszottunk, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy Annalisa milyen megközelítésből fog dolgozni ezzel a darabbal. Szóval el vagyunk látva a feladattal, és közben járjuk az országot a Petőfi Kulturális Program kapcsán, kis településeken adunk kamarakoncerteket, úgyhogy nem panaszkodunk, egy olaszországi utunk is lesz, egy Svédországba is megy a vonós négyese a kamarazenekarunknak, úgyhogy egy igen ígéretes és sűrű fél évvel ott állunk.
1: És nem sokára folytatjuk a koncertet, de addig is Bánkövi Gyula darabjáról is mondjál néhány szót, hiszen a címről már beszéltünk, de is, hogy Biber darabokat idéz a zeneszerző. De mégis hogyan jött létre ez a mű?
2: Hát először is azt gondolom, hogy Bánkövi Gyuszit alapvetően is szeretjük, nagyon sok művét játszottuk már az együttessel, nekünk is komponált művet, amit többször is előadtunk, de amikor én meghallottam először ezt a darabot, akkor egy új szintre emelkedett ez a fajta csodálatom a darabjai iránt. Van eleve egy nagyon érdekes ilyen felülésrend, felülés terve a Gyulának, amikor Vonós kamarazenekarra ír, akkor mindig 15 vagy 16 teljesen önálló szólam van, extravagánsan kell felülni, sosem a természetes módon. Azért, mert nagyon játszik a térrel. Tehát minden egyes művében az egy igen fontos elem, hogy a térrel, a térbeli elrendeződésben különböző kamara csoportok jönnek létre egy-egy vonós zenekaron belül. És itt a Biberiámóban talán az lesz a legcsodálatosabb, hogy az elejétől a végéig lényegében végig ott vannak az eredeti Bieber dallamok, és a különböző kortárs effektusok és a kis kamaracsoportok ezeket a Bieber dallamokat hol lefedik, hol kibújnak mögülük, hol eltűnnek, és ez a folyamatos játék lesz majdnem fél órán keresztül, hogy a Bieber dallamok hogyan bukkannak elő, hogyan kerül ebbe bele a kortárs effekt használat például, hogyan teljesítik ki ezeket a Bieber dallamokat, és ennek a játéka ez egy hallatlanul izgalmas dolog, és már adtak a megállás nélkül ez a fél órás darab, egy 5-6 perc alatt szinte el szokott tűnni, mert annyira izgalmas és annyira virtuózan komponálta meg ezeket a váltakozásokat. Személy szerint nagyon örülök neki, hogy találkoztam ezzel a darabbal, úgyhogy nagyon bizakodom benne, hogy a mostani előadás is úgy sikerül, hogy a közönséget is magával tudjuk ragadni.
3: Műsorajánló. Az arckép eheti vendége Dobra János karmester.
4: Könnyű kritizálni, ahogy egy kedvenc francia filozófusom mondja, Vauban Argő, de nehéz értékelni az írót. Hát a zenekart is, a zenészeket is és a zeneszerzőt is. Értékelni azt jelenti, hogy az értékén kezelni.
3: Arckép. Alkotó emberek portréja. Dobra János. Pénteken 19 órakor. A Bartók Rádióban. Péntek este Silvio Cselegin és Xianmei Fang orgonál. Az idei orgonák éjszakája májusi záró eseményén a Zeneakadémián valódi zenei ínyenségek, Vajda János művének ősbemutatója, Hidas Frigyes, Ott Rezső és József Jongn orgona versenyei csendültek fel a Nemzeti Filharmonikus Zenekar közreműködésével. Vezényelt Teremi Dáriusz. Orgona versenyek versenye. Pénteken 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, kedves közönségünk, folytatjuk élő koncert közvetítésünket a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagyterméből. Az Anima Musicae kamarazenekar játszik. A hangverseny második részében Bánkövi Gyula Biberiamo című darabját hallhatjuk. A zeneszerző 2023-ban komponálta művét. A kompozíció alapötlete 2022. júniusában egy baráti beszélgetés alkalmával fogant meg, amikor a szerző egyik kedves barátja Heinrich Ignaz Franz von Bieber iránti szenvedélyéről beszélt, egyúttal megemlítve, hogy noha az életműben gigantikus alkotások is találhatók, a vonós zenekari alkotások viszonylag alig kerültek ki a zeneszerző műhelyéből. Egyedül a csata ismert és játszott. Bánkövi Gyula művének első elhangzásához Tóth Endre a következő ismertetőt írta. Bánkövi Gyula maga gondolja tovább új darabjában a német barokk szerző Heinrich Ignaz Franz Bieber híres Rózsafüzér szonátáit. A Biberiamo címe egyszerre utal Bieber nevére, a Ti Amo-ra, amely olaszul annyit tesz szeretlek, valamint az olasz kötőmódra, vagyis egy szóban fejezi ki azt, hogy szeressük Biebert, jó lenne, ha szeretnénk Biebert. Bánkövi kompozíciójában a német barokkmester Rózsafüzér szonátáinak tételeit dolgozta át vonós zenekarra, Bieberre reflektáló, de nagyon is 21. századi gondolatokkal. A zeneszerző célja, hogy ne lehessen azonnal megállapítani, hol kezdődik a műben Bieber, valamint hol végződik Bánkövi, és vice versa. A Biberiamo keretszerkezetét mégsem a Rózsafüzér szonáták egyike, hanem az úgynevezett 16. Őrangyal szonáta passacaglia témája adja. Ezzel indul és ezzel zár az egy évben megírt kompozíció, amely 7 jól tagolható részre osztható. Előadja az Anima Musicae kamarazenekar, a művészeti vezető G. Horváth László, vezényel Horváth Balázs.

Elhangzott Bánkövi Gyula, Biberi Jámó. Kedves hallgatóink, Barokkiáda címmel az Anima Muzice kamarazenekar hangversenyét hallották élőben a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagyterméből. Az együttes művészeti vezetője a hangversenymester G. Horváth László, vezényelt Horváth Balázs. Hangverseny közvetítésünk végén a rádiós közvetítés munkatársai, a technikai munkatárs Kürti Gergő, a hangmérnök Etter Balázs és Farkas Bálint, az adóstúdióban Bozzai László, a zenei rendező Tóth Benedek, a gyártásvezető Ürögi Mária és a szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket. Következő műsorunkig Antonin Dvorzsák, Émol, Dumki triójából hallanak részletet a Trio Energico tolmácsolásában. Én köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra, viszonthallásra Bolla Milánt hallották.

0: Antonín Dvorák Émol Dumki trióját hallottuk. Előadta a trió Energikó.
1: Műsorajánló. Az Ars Nova péntek esti műsorában Steve Reich műveiből szemezgetünk. 90. születésnapját ünnepli a zsidó származású amerikai zeneszerző, a minimál zene első mestere, most a Grammy-díjas, vonós négyesre és előre felvett szalagra írt háromtételes művét, a gitárvirtuóz Pat Metheny számára komponált darabját, valamint egy meditatív, énekes hangszeres művet mutatunk be összeállításunkban. Steve Reich 90. Pénteken 22 órakor a Bartók Rádióban. A Quartett következő műsorában Ludwig van Beethoven A-dur Kreutzer szonátájáról beszélget Katona Márta és három vendége.
2: Ezt magyarul úgy lehetne fordítani, hogy mulat szonáta komponálva a mulat Brisdauer a nagy őrült és mulat komponista számára. Tehát ő komponált is.
1: Quartett. Délutáni beszélgetés a zenéről. Szombaton 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban Alexandre Cantoreau zongorázik. A londoni Wigmore Hallban 2026. május 28-án rögzített koncert második részét hallják. Szóljon Beethoven C-moll zongora szonátája, opus 111.

0: Beethoven opusz 111-es C-moll zongora szonátáját hallották. Alexandre Cantoro zongorázott. A felvétel a londoni Wigmore Hallban készült 2026. május 28-án. A szerkesztő Ottmar Dávid nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Én további jó rádiózást, a pihenitérőknek jó éjszakát kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. Péntek este Silvio Cselegin és Xian Mei Fang orgonál. Az idei orgonák éjszakája májusi záró eseményén a Zeneakadémián valódi zenei ínyenségek, Vajda János művének ősbemutatója, Hidas Frigyes, Ott Rezső és József Jongn orgona versenyei csendültek fel a Nemzeti Filharmonikus Zenekar közreműködésével. Vezényelt Teremi Dáriusz. Orgona versenyek versenye. Pénteken 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Jazz a Bartók Rádióban.
2: A Zenevilág napja alkalmából rendezett koncertsorozatunk utolsó előadásán vagyunk most a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében. Köszöntöm a maroknyi közönségünket, és nagyon örülök, hogy néhányan megtiszteltek

a FASZ téma örökérvényű kérdéseire keresi a választ, megidézve Goethe drámai költeményének filozófiai mélységeit. Az örök emberi törekvést a tudás, a hatalom és a megértés teljessége felé, valamint az ebből fakadó erkölcsi és spirituális válságot. A mű különlegessége, hogy a klasszikus zenei struktúrákra egy jazz trió reflektál, improvizatív kommentárként új megvilágításba helyezve az egyes tételek hangulatát és jelentés rétegeit. E párbeszéd a megkomponált és a spontán zenei világ között szintén a fauszti szellem küzdelmét és keresését jeleníti meg hangzó formában. Balázs Elemér zenei nyelve párhuzamba állítható Goethe gondolati univerzumával. A hangok és motivumok a szövegben megfogalmazott eszmei feszültségeket tükrözi vissza. A szerző nem narratív módon közelít Goethe művéhez, hanem a lélek és az értelem konfliktusát vizsgálja hangzásbeli szimbólumokon keresztül. A kompozíció szerkezete meditatív és rituális jellegű. A sötétebb tónusokból fokozatosan emelkedik ki a fény, mint egy utalva az emberi szellem megtisztulásának lehetőségére. A mű így nem csak zenei, hanem irodalmi értelemben is reflexió, a fauszti ember tragikus nagyságát és megváltás iránti vágyát szólaltatja meg. Hallgassuk tehát ifja Balázs Elemér reflexió Goethe fausztjára, a tételek Faust contemplates Gretchen és Mephisto dances.

Elhangzott Ifja Balázs Elemér Reflexiók Goethe Faustjára című kompozíciója. A tételek Faust Contemplates, Gretchen és Mephisto Dances. Előadta a zeneszerző zongorán Lugosi Dániel Ali klarnéton, valamint a Balázs Elemér trió. Balázs Elemér dobolt, Balázs József zongorázott, Lakatos Pecek Krisztián bőgőzött. És most közben beszéltük meg Ifjabb Elemérrel, hogy el fogja játszani Chopin Ász Dur prelüdjét, és még improvizál rá.

Frédéric Chopin Ász-dúr prelüdjét zongorázta ifjabb Balázs Elemér, majd reflektált, azaz improvizált a dallamra. És még a következő műsorunkig van néhány percünk, addig majd a Balázs Elemér trió egy saját szerzeményt fog játszani, de előtte elköszönök önöktől. A Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy terméből hallotta közvetítést a Zenei Világnap alkalmából, a klasszikus és jazz sorozatunk egyik koncertje szólt. Azért elmondom a teljes tábot. Ifjabb Balázs Elemér zongorázott, Lugasi Dániel Ali klarinétozott, és a Balázs Elemér trió játszott, azaz Balázs Elemér dobolt, Balázs József zongorázott, Lakatos Pecek Krisztián bőgőzött. A felvétel a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében készült 2026. október 1-én. A rádió közvetítés technikai munkatársa Kürti Gergő volt, a hangmérnök Etter Balázs és Farkas Dávid, a Bartók Rádióban Bozzai László, a Szakcsi Rádióban Németh László teljesített, a zenei rendező Tóth Benedek, a gyártásvezető Ürögi Mária, nevükben is búcsúzom önöktől, a szerkesztő műsorvezetőt, Weisz Gábort hallották. Viszont látásra, viszont hallásra, és hallgassuk még a Balázs Elemér triót.

0: elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az arckép eheti vendége Dobra János karmester.
1: Könnyű kritizálni, ahogy egy kedvenc francia filozófusom mondja, Vauban Argő, de nehéz értékelni az írót. Hát a zenekart is, a zenészeket is és a zeneszerzőt is. Értékelni azt jelenti, hogy az értékén kezelni.
0: Arckép. Alkotó emberek portréja. Dobra János. Pénteken 19 órakor. A Bartók Rádióban. A kvartett következő műsorában Ludwig van Beethoven A-dur Kreutzer szonátájáról beszélget Katona Márta és három vendége.
2: Ezt magyarul úgy lehetne fordítani, hogy mulat szonáta komponálva a mulat Brisdauer a nagy őrült és mulat komponista számára. Tehát ő komponált is.
0: Kvartett. Délutáni beszélgetés a zenéről. Szombaton 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: Jazz a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm az All the Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Mai összeállításunkban Yehudi Menuhin és Stefan Grappelli hegedül és az Ellen Clare trió játszik. Ellen Clare zongorista, Lenny Bush a bőgős, Chris Karen dobol. Max Harris hangszerelései szólnak. Jacob Gade, Richard Rogers, Jerome Kern, George Gershwin, Stephen Grappelli, Cole Porter és Jack Strackley szerzeményei szólnak. Téma cím szerint Jealousy, Blue Room, A Fine Romance, Love is Here to Stay, Aurora, Night and Day, Summertime, Jermyn Street és These Foolish Things fér bele a mai összeállításba.

0: mai Older Jazzben Yehudi Menuhin és Stefan Grappelli hegedült, az Ellen Clare trió játszott, így a formáció vezetője Ellen Clare volt a zongorista, Lenny Bush a bőgős, Chris Karen pedig a dobos. Max Harris hangszerelései szóltak. Jealousy, Blue Room, A Fine Romance, Love is Here to Stay, Horror, Night and Day, Summertime, Jermyn Street és These Foolish Things fért bele a mai összeállításba, amit meghallgathatnak újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket az Old Edge végén, Fellegi Lénártot hallották.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Muzsikám uralkodó vonásai, a szenvedélyes kifejezés, a belső hív, a sodróerejű ritmus és a meglepetés. Amit én azt mondom, hogy szenvedélyes kifejezés, ez annyit jelent, hogy szenvedéllyel igyekszem témám belső értelmét visszaadni. Még akkor is, ha a tárgy ellentéte a szenvedélynek, és szelíd, gyengéd érzelmek vagy a legmélyebb nyugalom kifejezéséről van szó. Berlioz emlékirataiban a Te Deumról.

0: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
1: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Pecz Gábor Olivér nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum, emellett sávosan emelkednek majd a 146 ezer forint alatti juttatások, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, 12 ezer forintos emelésre számíthat az, akinek jelenleg 125 ezer forint, vagy annál kevesebb a nyugdíja, 10 ezerre az, akinek 125 és 130 ezer forint között van. A következő sávban 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között 6 ezer forint emelés jár majd. Aki 140 és 146 ezer forint között kap, annak felkerekítik a nyugdíját havi 146 ezer forintra. Letartóztatták Hankó Balást, a volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járás bíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják, a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. 70 kiállítóval, tárlatvezetésekkel, gyerekprogramokkal, valamint művészeti rendezvényekkel várják az érdeklődőket a holnap kezdődő Budapest Contemporary kiállításon és vásáron. A Bálnában rendezett háromnapos eseményen több ezer műtárgyat tekinthetnek meg az érdeklődők. Idén először egy kortárs ékszer kiállítás is látható lesz, a design szekcióban pedig egy képzeletbeli gyűjtőlakását mutatják be a résztvevőknek. Elkezdődött a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Vasárnapig csaknem 200 programmal és 400 dedikálással várják az érdeklődőket a Hung Expo

0: Kongresszusi Központban. A rendezvény középpontjában ezúttal a kortárs német nyelvű irodalom áll. A díszvendég Németország, Svájc és Ausztria. A klasszikus nyomtatott változatok mellett hangos és e-könyveket is bemutatnak, a gyermekeknek pedig külön programokkal készülnek. Holnap is marad a napos száraz idő, a szél nyugaton megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb holnap reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Bartók Rádióban.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, pihentető éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti önöket Katona Márta és Boda Eszter nevében is. Rachmaninov rendkívül nagy kézzel volt megáldva, még a zenésztársait is megdöbbentett, amikor megkérdezték, hogy képes ilyen hatalmas akkordokat megszólaltatni, száraz humorral annyit felelt, hát én gyerekkoromban sok narancsot ettem. Hát nem tudom, hogy ettől lett-e ilyen nagy keze. A Románc és keringő címmel írt egy nagyon lírai hangvételű darabot, ez egy korai kamaradarab, amely a romantikus orosz stílus jegyeit hordozza, a két tétel erős kontrasztot alkot egyébként. Ezt a két művet halljuk a nocturno elején.

Románc és keringő, Rachmaninov zeneművét a holland zongora négyes játszotta. Rachmaninovval szemben gyakran hangzik el az a vád, amit annak idején II. József Mozart szöktetésével kapcsolatban így fogalmazott meg, hogy túl sok benne a hangjegy. Joseph Boulogne a Névtelen szerető című operájának balettzenéje szól.

Joseph Boulogne Névtelen szerető című operájának balett részleteit hallottuk. Ez a félvér muzsikus nagy feltűnést keltett annak idején, az édesanyja egy afrikai országból származott, és mivel a bécsi klasszikusok korában élt, hát azonnal elnevezték Fekete Mozartnak. Bieber G-moll szonátája következik.

Heinrich Ignaz Franz von Bieber rózsafűzér szonátai közül a G-moll, az Őrangyal címet viselő szonáta hangzott el Daniel Szepecs hegedűt. A ciklus 15 szonátából és egy záró passzakájából áll, minden szonátát egy-egy bibliai jelenethez kötnek. Elgár kórus műve következik a rendíthetetlen csillaghoz.

Elgár kórusműve hangzott el a Rendíthetetlen csillaghoz. A zenemű Viktória királynő 80. születésnapjára készült. Elgár nagyon megbecsült szerző volt, és ilyen szép megrendeléseket, megbízásokat kapott. A BBC Singers énekelt. Mi pedig hallgassuk meg Lars Erik Larsson opus 19-es Pastorál szüjtjét.

Lars Eric Larson pastorál szvítjét a CBC Vancouveri zenekar adta elő, vezényelt Mario Bernardi. A komponista Bécsben Alban Bergtől tanult, aztán Lipcsében képezte magát, végül hazája fővárosában a királyi főiskolán oktatott zeneszerzést. Gabriel Fauré Kései opus 120-as D-moll trióját halljuk.

Fauré D-moll trióját a Grümio trió adta elő. Fauré idős korában a magas frekvenciákat félhanggal lejjebb hallotta, az alacsonyakat ugyanannyivel följebb. Hát ez egy rémálom lehetett egy zeneszerző számára, de azért folytatta a komponálást. Most a Ruszalkából hallunk egy nagyon ismert részletet.

Dvorzsák Ruszalka című operájából a Dal a holdhoz részletet Yvonne Kenny énekelte, lírai mese. A történet valóban akár a kis hableányé, a sellő beleszeret a hercegbe, hangját elveszte, emberré válik, és nem tud megbirkózni a rámért próbatételekkel. Albéniz Ibéria ciklusának első kötetét halljuk.

Isaac Albeniz Ibéria ciklusának első kötetét Benjamin Grovenor játszotta. Albeniznek ez a fő műve, eredetileg is zongorára készült, és nagyon sok pénzt hozott neki, hiszen ő gyakran játszotta ezeket a darabokat a hangversenyein. Antonio Rosetti D-moll kürtversenye következik Radek Baborák szólójával.

Antonio Rosetti démo kürtversenyét Radek Baborák és a Prágai Kamara zenekar adta elő. Ez a komponista teológiát tanult, de nem szenteltette magát papnak, hanem inkább zenész lett. Mozart kortársa volt, egy évvel élte túl neves salzburgi pályatársát. Hildegard von Bingen responsoriuma következik.

Hildegard von Bingen responsoriumát a szekvencia együttes szólaltatta meg. A 12. században élt zeneszerző hölgy az első olyan komponista, akinek egészen pontosan fennmaradt az életrajza, teológiát tanult, és gyakran használta fel a zenéjében a természetből ellesett képeket. 2 óra van.

az Elmayer, a Viatores és a Hána vonos négyes torontói koncertje következik, amelyen elsőként Beethoven opus 59-es C-dur kvartett tétele hangzott el, ez az egyik úgynevezett Razumovszkij vonós négyes. Razumovszkij egy orosz diplomata és egy nagyhatalmú mecénás volt Bécsben a 18-19. Század fordulóján. Az osztrák császárság udvarában Oroszország nagyköveteként szolgált, fényűző palotát tartott fenn, ahol rendszeres zenei összejöveteleket rendezett, és nevét leginkább Beethovenhez fűződő kapcsolata tette halhatatlanná. Ő rendelte meg Beethoven 3 opus 59-es vonós négyesét.